Istenem, ne fordulj el tőlem szótlan, mert ha némán elfordulsz tőlem, olyan leszek, mint azok, akik sírba szálltak. Hallgasd meg könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltok. Kezemet

0: És a gonosztevőkkel, akik társaikkal békésen beszélnek, de rosszat forralnak szívükbe. Áldott legyen az Úr, aki meghallgatja könyörgésem szavát. Erőm az Úr és védő pajzsom. Szívem benne bízott, és ő megsegített. Örvendezik a szívem. Énekemmel adok hálát neki. Népének erőssége az Úr. Fölkentjének szabadulása és menedéke. Szabadítsd meg, Uram, népet, áld meg a te örökséged. Légy pásztora és te vezesd mindörökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szent Léleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Szívem az Úrban bízott, és ő megsegített.
1: Az apostolok keze sok jelet és csodát művelt a nép között. A hívők, férfiak és nők egyre nagyobb számban csatlakoztak az Úrhoz.
0: Megőrizték Isten végzéseit és minden parancsát.
1: Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, Szent Tamás apostol Urának és Istenének vallotta fiadat. Segítsen minket az ő példája, hogy hitét követve mi is életet nyerjünk Jézus Krisztusban, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Rádió.
1: Július 3-án pénteken a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Luizi. Imalánc, 12 óra 2 perckor. A fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk, 12 óra 15 perckor. A részletek a Szentírásból 13 órakor. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán Szabó Tamás műsorát 13 óra 10-kor hallgathatják meg. Szemelvények, lelkiségírók műveiből 13 óra 15 perckor. Beszélgetés Böjte Csaba ferences szerzetessel, Szövetség az életért 13 óra 25 perckor. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Fülöp Ákos atyával 14 órától. Jó hírek, hírmagazin 14 óra 15 perckor. Jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor. Imalánc 14 óra 50 perckor.

Az irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órakor. Szentmisét közvetítünk a Szentvér kápolnából 15 óra 15 perckor. Beszélgetés életről és a Szentírásról 16 órakor. Heim Kriszti Pilates oktató műsora 16 óra 30 perckor. Boldogan élnek, amíg a boldog házasságok titka. Házas hétvégések beszélgetése párkapcsolatról és a családról 16 óra 35 perckor. Életre növelő címmel a Schönstatt lelkiség műsorát hallgathatják meg a gyermeknevelésről 17 óra 15 perckor. A Fokolári lelkiségi mozgalom műsora 18 órakor hangzik el. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A Zsolozsma esti dicséretét 19 órakor imádkozzuk. Varga László atya elmélkedése hangzik el Isten jelenlétében címmel 19 óra 25 perckor. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Júniusi engesztelő imaest és Molnár János atya a szentbeszéde a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templom búcsúján hangzott el 20 óra 16 perckor. Pál Ferenc atya előadás sorozata útkereső fiataloknak 21 óra 5 perckor. Isten képeink. Janszki Viktória beszélgetése Cserzita pszichológussal és Osvai Dorottya szociológussal 22 órakor hangzik el. Gondolatok az ifjúságról. Kerényi Lajos atya műsora 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvőadását 23 órakor hallgathatják meg. Schindler Mátyás atya a homiliái hangzanak el 23 óra 20 perckor. A Zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Áldott nyári napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.

0: Hírperce.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Egyházi kalligráfia és ikonfestő tábort tartottak Zsidán. Az ökumenikus patriarchátus küldöttségét fogadta Leó pápa. Új Mária szoborral gazdagodott a kőszegi Kálvária templom kertje. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Egyházi kalligráfia és ikonfestő tábort rendeztek június 22 és 27 között a Vas vármegyei Zsidán, a Pannonkapu Kulturális Egyesület és a Szombathelyi Egyházmegye együttműködésében. Olvasható a martinus.hu oldalon. A tábor vezetője Malika nővér volt, aki a résztvevőket bevezette az ikonfestés és kalligrafikus írás művészetébe. A táborban minden nap a zsolozsba elimádkozásával és szentmisével kezdődött. Az élménybeszámolóból kiderül, a tábor lelki tartalmához hozzájárult a helyszín is, hiszen Boldog Brenner János mártíromsága helyének közelében tartották a tábort. A Zsidát és Rába Kethelyt összekötő új keresztutat a tábor első napján szentelte fel Székely János megyés püspök. A keresztut állomásain Boldog Brenner Jánostól származtak a felolvasott gondolatok, amelyek betekintést engedtek a vértanú mély és gazdag lelkiségébe. Szent Péter és Szent Pál ünnepére Rómába érkezett a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus küldöttsége, amelyet 14. Leó pápa június 30-án fogadott a Vatikánban, írja a Vatikán News. A pápa mélységes háláját fejezte ki az ökumenikus pátriarkának és a Szent Szinódus minden tagjának, hogy küldöttséget küldtek Rómába, hogy folytatódjon a hagyományos, kölcsönös látogatás a katolikus és az ortodox egyház védőszentjeinek ünnepein. Hangsúlyozta, jelenlétük kifejezi Bartolomaios ökumenikus pátriarkának a testvéri közelségét. A Szent Atya az ökumenikus patriarchátus képviselőihez szólva

0: ladarabokon áll, és várja a hozzáérkezőket, írja martinus.hu. Az ünnep szentségimádással és a Mécses zenekar dicsőítésével kezdődött. A szentmisét de Miranda Márkó Antónió atya és Kirner Antal Zoltán prébános mutatták be. Markó atya szentbeszédében a szentírási szakaszokra és a megáldás előtt álló szűzanya szoborra utalva tanította a jelenlévőket. Mint mondta, Mária meghívott, de Jézus befogad minket. Ide a Kálváriára is a szűzanya hívta a híveket, de Jézus fogadja be őket. A szentmise záróáldása után Zoltán atya megáldotta a szűzanya szobrát a Kálvária templom kertjében, majd közösen elimádkozták a dicsőséges rózsafüzért. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlél Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlél Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélő,
1: és mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlél Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-09-04-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait!

0: Örömmel és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Mária Rádió budapesti stúdiójából. Jól hallották, ma is élőben fogadjuk telefonszámon ima szándékaikat. A 061-374-0904-es telefonszámon.
1: A mai nap a négy magyar nyelvű Mária Rádió is bekapcsolódik a budapesti Mária Rádió adásában, és várjuk azok kedves híveinknek is a telefonjait, ima szándékait, ima kéréseit, akik esetleg Felvidékről, illetve Erdélyből szeretnének telefonálni. Számokra is ugyanaz a telefonszám van, a 061-374-0904-es. Erre a telefonszámra várjuk a kedves hallgatóknak a telefonhívásait és ima kéréseit.
0: Meddig tart az ima lánc ma?
1: Ma az ima lánc 12:30-ig, tehát 12:15-ig, és 12:15-kor folytatjuk tovább a négy magyar nyelvű Mária Rádió rózsafűzér imádságával.
0: Köszönjük szépen János kiegészítését technikailag, és most várjuk a hívásaikat, a telefonszám elhangzott, és kérem, hogy éljenek a lehetőséggel. A mai napon, a hónap első péntekén Jézus szentséges szívét engeszteljük, és kérjük, hogy kapcsolódjanak be a közös imádságba. Mária Rádió, tessék!
2: Dicsőzzessék Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Szeretnék segítséget kérni, imádkozzunk közösen a fiam megtéréséért. Jó gyermeknek neveltem, templomba járó, rendes jó gyermek volt, és most öregségére elcsámborgott, és nem akar semmiképpen. Erre szeretnék valahogy segítséget kérni, imádkozzunk közösen az ő megtéréséért.
0: Nagyon jókor telefonált a hónap első péntekén. Jézus szentséges szívének ajánljuk fel ezt is, és önért is imádkozunk szeretettel. Isten áldja.
1: Várjuk továbbra is a kedves hallgatóknak a telefonhívásait. Mint ahogy az előbb mondottam, Felvidékről és Erdélyből is várjuk a kedves hallgatóknak a telefonjait. Ezt a mai imaláncot, imaszándékokat és a rózsafűzért az teljes mértékben mind a négy magyar nyelvű Mária Rádió élőben közvetíti. Tehát akinek van imakérése, azt nagyon szeretettel várjuk itt a Mária Rádió, budapesti Mária Rádió stúdiójában. A telefonszámunk 061-374-0904-es.
0: Mária Rádió, tessék!
3: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretnék imád kérni egészségemért, derekam további gyógyulásáért. Jó Isten, szabadítson meg ettől a rossz élethelyzettől. Családunk, rokonaink egészségéért, ismerőseink egészségéért, betegek gyógyulásáért, egy súlyos betegekért is, egy súlyos beteg édesanyja gyógyulásáért. Az egyházért, a szentatyáért, az összes papokért, püspökökért, a békéért, elhunyt drága szeretteim, lelküdvéért, családban elhunytakért, közelmúltban elhunytakért, tisztított tűzben szenvedő lelkekért, és a Mária Rádió dolgozóért és hallgatóért. Köszönöm szépen, dicsértessék a...
0: Köszönjük szépen mi is, és imádkozzunk együtt, és szeretettel köszöntöm még egyszer a négy nyelvű, magyar nyelvű Mária Rádió hallgatók, és várjuk a hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon, mint ahogy János mondta, a Felvidék és Erdély Mária Rádiók is bekapcsolódhatnak az imaláncba.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
4: Imád kérnék családom megtéréséért, egészségéért, munkalehetőségemért, és az életkörülményeimnek a rendezéséért, egészségért, halottaimért, tisztított tűzben szenvedőkért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Köszönjük szépen! Mindörökké, amen! Mária Rádió, tessék!
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretném megköszönni az eddig kapott kegyelmeket, és kérem a Szűzanyát és az Jézuskát, hogy segítsenek, mert egy balesetem volt, és 74-et eredményét, és szeretném, ha közben jár ennek, hogy legalább már így jártam, jó eredményem legyen. Úgyhogy és nagyon szépen köszönöm a kedvet.
0: Természetesen imádkozunk önnel együtt, és önért is. Isten áldja.
5: Mindenki,
0: amen. Mária Rádió, tessék.
6: Tessék a Jézus Krisztus. Szerre fiaimért, György Alfred Kamiliánus szerzetesért, és Pogány István Munkácsi plebánusért, illetve magyar hazám megtéréséért, Európa megtéréséért, a világ megtéréséért kérnék közös imádságot. Dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen, együtt imádkozunk az ön kérésére is. Kedves hallgatóink, Emil nevű önkéntes társunk sajnos elhunyt. Ő itt takarította Mária Rádióban, nagyon nagy szolgálatot tett, és gondoljuk rá imádsága és szeretettel. És minden önkéntes társunkra, aki beteg, vagy nem tud részt venni az imádságainkban, és akkor fogadjuk a következő hívást. Mária Rádió, tessék!
7: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, elnézést kérek, de első nap most magamról szeretnék,
0: tessék,
7: hogy
0: nyugodtan.
7: Fél éve körülbelül nagyon rossz a járásom, és ezért kérném a jó Istent, hogy gyógyítsa meg az én járásomat, hogy menjen ez újra, és másodszor pedig azt szeretném, hogyha a világban is béke lenne, meg ebben az országban, ami Magyarországban van, is helyre jönne minden. Ennyit szerettem volna.
0: Úgy legyen. Tehát még egyszer mondom a telefonszámot, 061-374-0904-es erdélyi és felvidéki hallgatóinknak is várjuk a kéréseit. Mária Rádió, tessék!
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus, imád szeretnék kérni egy nagybeteg fiatal édesapáért, most van néki egy 2 hónapos kisbabája, ő megrákos, és most kap egy kezelést, imádkozzunk érte közösen. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen mi, és természetesen mindenkiért, aki nem tud telefonálni, azokért is. Imádkozzunk elhunyt András, Henriett, Sándor és Péter lelkeüdvért, és a tisztított tűzben szenvedő lelkekért is.
9: Közös imád szeretnék kérni a Magyar Baptista Szeretett Szolgálat tagjaiért, akik Venezuelában dolgoznak a földrengés sújtott a területen. Kísérje Isten áldása életüket, és adjon erőt ehhez a nagyon nehéz munkához.
0: Mária Rádió, tessék!
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretnék imád kérni. Most hallva fekvő férjemé 86. évében távozott, nagyon jó ember volt. Köszönöm szépen.
0: Együtt érzünk önnel, és imádkozunk, és kérem közben a hallgatókat, hogyha adásba kerülnek, akkor kapcsolják ki a rádiókészüléket. Köszönöm a megértést. Mária Rádió, tessék!
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus, imád szeretnék kérni.
0: Tessék mondani, hallgatom.
11: Elhunyt édesanyámért, nagyszüleimért, ismerősökért, rokonokért, hazánkért, hogy békesség és szeretet bejönjenek, és Jézus szentséges szívét kérem, hogy legyen velem, ahogy eddig is vezetett. Köszönöm szépen, hogy sértessék.
0: Mi is köszönjük a hívását. Hát még egy telefon tudnánk fogadni, ha éppen most jönne be, de ha nem, akkor megköszönöm a kedves hallgatóik telefonját, és mint ahogy János is elmondta, 4 magyar nyelvű rádió Rózsafüzér imádságába kapcsolódhatunk, és önök is kapcsolódhatnak be, és minden szándékot felajánlunk, azt is, amit nem tudtak elmondani. További békés, imádságos szép napot kívánok a hónap első péntekén Szigler Lujz és Baracskai János közreműködésével.

0: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztust!
2: Mindörökké, amen!
1: A fájdalmas rózsafűzért a Mária Rádió Kárpát-medencei családjaival közösen imádkozzuk. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a boklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Uram, ki hinné azt, amit mi hallottunk? Ki látná abban az Úr kezét? Felnövekedett, mint fiatal fácska, mint sarjadó gyökér a tikkadt szomjas földben. Nincs rajta szépség vagy ragyogás, hogy gyönyörködve nézzük, és külsejesen volt kívánatos. Megvetett, utolsó az emberek közt, a fájdalmak embere, aki jól ismeri kínjainkat. Arcát elrejtette, mint aki megvetésre méltó. Nem is vettük át semmibe.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Ő a mi betegségeinket hordozta, a mi fájdalmainkat viselte. Mi pedig, mint egy leprásnak tekintettük, akit megvert és megalázott az Úr. Valójában ő a mi gonoszságainkért szenvedte sebeit, a mi bűneinkért vállalta, hogy összetörjék megsanyargatása nekünk szerzett békességet, a testi kégülő ütések bennünket gyógyítanak. Mindnyájan, mint tévejgő juhok bolyongunk, járja mindegyikünk a maga útját.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: fájdalmas rózsafűzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Önkéntesen vállalta, hogy feláldozzák, száját sem nyitotta ki, mint a leülés leszánt párány. Elítélték, mint gonosztevőt, és halálra adták. Ki merte volna állítani, hogy jövője lesz még? Kivágták az élők földjéről, népen műneiért vertem meg őt. Pedig nem művelt gonoszságot, hazugság nem fordult meg ajkán. Isten úgy találta jónak, hogy összetörje őt szenvedéssel.
1: Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.

0: A fájdalmas rózsafűzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Minden ellenségemnek gúnytárgya lett belőlem, szomszédaimnak csúfja, félelme ismerőseimnek, aki meglát odakön fut előlem. A szívekből, mint aki meghalt oly feledésbe estem én, olyan lettem, mint összetört edény. Hallottam én, sziszegnek rám sokan, körös körül-körülem rettenet. Ellenségeim összesúgtak, és terveket koholtak, hogy elvegyék életemet. De én, uram, bizodalmamat beléd vetem, azt mondom, te vagy az én Istenem. Az én sorsom a te kezedben. Ellenségem és üldözöm kezéből ragadj ki engem. Orcád ragyogjon fel szolgád előtt, és irgalmaddal szabadítsd meg őt.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: hatalmas rózsafűzér ötödik titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Huszta Sándor konszummátum ezt. Egyek már a kereszt és a test, úgy fonódik rá a durva fára, mit vére leps a pára, hogy eltorzul zsenge álla, s válla lekonyul, dultizma elernyed. S két kifacsart keze úgy ugrik hátra, mintha engedne az atyai szigors epercben nő neki a szárnya. Azt hinnéd vége, pedig csak a kezdet.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden nap kenyerünket add nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Úrunk által. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Amen. A fájdalmas rózsafűzér első tizedét a felvidéki, a másodikat a magyarországi, harmadikat az erdélyi, negyediket a magyarországi, ötödiket a délvidéki stúdióból közvetítettük. Dicsértessék a Jézus Krisztust!
1: Mindörökké, amen!

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Július 1-én ismét elindult a Mária Rádió Mária Kertje kampánya. Gyakorlatorientált új képzésekkel várja a jelentkezőket a Pázmány BTK. Jubileumi herendi kiállítás nyílt Tihanyban. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika és Németh Petra. Július 1-ével a Mária Rádió elindította újra Mária Kertje kampányát. A cél, hogy a rádió 20 éves évfordulóján 20 ezer virtuális virággal és ennek árával támogassuk a Szűzanya rádióját. A rendkívüli adománygyűjtésre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban kevesebb adomány érkezett, mint amennyi a működési költségeket lefette volna, így most a rádió 14 millió forintos negatív egyenleget görget maga előtt. Kérünk mindenkit, hogy csatlakozzon az összefogáshoz, és támogassa a Mária Rádiót. A támogatás küldésekor megjegyzésként tüntessék fel Mária Kertje. Részletek a Mária Rádió honlapján és felületén. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK már meglévő színes képzési kínálata szeptembertől új szakirányú továbbképzésekkel bővül. A korszerű szakmai gyakorlatban is közvetlenül hasznosítható tudást kínáló programokra július 15-én 20 óráig lehet jelentkezni, írja a Magyar Kurír. Az egyetem képzési kínálatában kiemelt szerepet kapnak azok a gyakorlatorientált szakirányú továbbképzések, amelyek gyorsan reagálnak a társadalmi változásokra, a munkaerőpiac új igényeire. A programok elsősorban azoknak a már diplomával rendelkező szakembereknek szólnak, akik új kompetenciákat szeretnének szerezni. Az új képzések között szerepel a demencia szaktanácsadó szakirányú továbbképzés, amely a demenciával élő személyek és hozzátartozóik támogatására készít fel, de új képzésként indul a kínai nyelvi szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzés is. Királyok porcelánja, Porcelánok királya címmel nyílt kiállítás július 1-én szerdán a Tihanyi Bencés Apátsági Múzeum galériájában a Herendi Porcelán Manufaktúra alapításának 200. jubileuma alkalmából. Olvasható a Magyar Kuríron. A szeptember 2-ig látogatható tárlat célja, hogy a látogatók betekintést nyerjenek a Herendi Porcelán Manufaktúra

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
3: Jézus Krisztus evangéliuma Máté szerint. Ne ítéljetek, hogy meg ne ítéljenek. Amilyen ítélettel ítéltek, olyannal fognak megítélni titeket. És amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Mit nézed a szálkát fele barátod szemében, a magad szemében pedig nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod fele barátodnak, hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, holott tulajdon szemedben gerenda van. Képmutató. Vest ki előbb a magad szeméből a gerendát, akkor majd elég tisztán látsz ahhoz, hogy kivehesd a szálkát fele barátod szeméből. Ne vessetek szent dolgot ebeknek, s ne szórjátok gyöngyeiteket sertések elé. Különben lábukkal eltaposhatják azokat, aztán megfordulnak, és széttépnek titeket. Kérjetek, és adnak nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és ajtót nyitnak. Mindaz, aki kér, kap. Aki keres, talál. És a zörgetőnek ajtó nyílik. Ki ad közületek fiának követ, ha kenyeret kér? Vagy ha halat kér, ki ad neki kígyót? Ha tehát ti, bár rosszak vagytok, tudtok jót adni fiatoknak, mennyivel inkább tud mennyei atyátok az őt kérőknek? Mindaz, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Ez a törvény és a próféták. A szűk kapun lépjetek be. Tágas a kapu és széles az út, mely a pusztulásba visz, bizony sokan mennek be rajta. De milyen szűk a kapu, és milyen keskeny az út, amely az életre visz. Bizony kevesen találják meg azt. Óvakodjatok a hamis prófétáktól. Báránybőrben jönnek hozzátok, belül azonban ragadozó farkasok. Gyümölcsükről ismeritek föl őket. Szednek-e tövisekről szőlőt, vagy a bogáncsról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa jó gyümölcsöt. Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, amely jó gyümölcsöt nem terem. Tehát gyümölcsükről ismeritek föl őket. Nem mindaz, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, jut be a mennyek országába. Csak az jut be a mennyek országába, aki mennyei atyám akaratát teljesíti. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben jövendöltünk, nem a te nevedben űztünk ördögöt, nem a te nevedben tettünk annyi csodát. Én akkor kijelentem nekik, soha sem ismertelek titeket. Takarodjatok tőlem, ti gonosztevők. Mindaz, aki hallgatja tanításomat és tettekre is váltja, hasonlít a bölcsemberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt az ápor, ömlött az ár, süvöltött a szél, és rázódult a házra. De az nem dőlt össze, mert sziklára alapozták. Mindaz pedig, aki hallgatja tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga ember.

0: férjhez, aki házát homokra építette. Szakadt az ápor, ömlött az ár, süvöltött a szél, és rázúdult a házra. Az összedőlt, és nagy romhalmazzá vált. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép álmélkodott tanításán, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók és farizeusok.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit című művész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Július 3-a. Tanúvá tettem őt. Ezt a kis három szót Izajásnál olvassuk az 55. fejezet 4. versében. Tanúvá tettem őt. Gazdagon megajándékozott bennünket az Úr. Isten megvigasztalt bennünket, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat. Isten elvette mindenféle szomjúságunkat, ingyen megetetett, megelégítette alapvető szükségleteinket. Ő az, aki rendbe hozott minket, ahogy az 55. fejezet első versében olvassuk Izajásnál. Tehát ő az, aki rendbe hozott minket, bűneinket megbocsátotta, a reménységes jövő ígéretével tágította ki a látóhatárunkat. Isten ajándékait csak a dúsan rakott asztal képével lehet valamennyire szemléltetni. És mindezek az ajándékok, amivel megajándékozott bennünket az Úr, a megvigasztalással, a megelégedettséggel, aki rendbe hozott minket, a rendbetétellel, mindezek végérvényesen a mieink ezek az ajándékok, mert örök az ő szövetsége. Tehát, ha éppen most nélkülöznénk is valamit, testi vagy lelki eledelt, ezeket vissza fogja nekünk adni az Úr. Hiszen azokat ő egyszer és mindenkorra nekünk ajándékozta Jézus Krisztusban. Vegyük, együk az ő javait, hangzik az Úr szava, gyönyörű új szövetségi egybecsengéssel. Mert amit itt Izajás 55. fejezete első versében olvasunk, azt Máténál a 26. fejezet 26. versében visszhangozza nekünk az írás. Ha pedig az Úr ilyen gazdagon mért nekünk, akkor mi se legyünk szűkkeblőek. Ne legyünk szűkkeblőek másokkal szemben. Adjuk tovább az Úr javait másoknak, mindenkinek, ismeretleneknek, idegeneknek is. Legyünk az Úr gazdagságának a tanúi. Az pedig az Úr dolga, hogy ki veszi, ki eszi, ki utasítja el az ő javait. Gyakran megdöbbenek, hogy milyen szűkkeblőek vagyunk. Az adós szolga példázatában olvasunk erről a lelkületről Máténál. Csak mi, a másik nem. Hány felekezet, hány mozgalom, hány bibliai értő mondja ezt mások üdvösségére, mások felismerésére, mások ige hirdetéseire, szolgálataira, csak mi, a másik nem. Isten irgalmazzon nekünk, mert üdvösségesen sokat kaptunk, és mégis tele vagyunk irigy szűkösséggel mások felé. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Következik József Ratzinger még bíborosként írt politika, szabadság, hagyomány témájú tanulmánykötetéből a Miért maradok az egyházban című rész. Szabó Tamás műsora.
2: Miért maradok az egyházban? Ugyanazok az okok késztetnek arra, hogy az egyházban maradjak, amelyek miatt egyáltalán keresztény vagyok. Hinni ugyanis nem lehet egyedül. Hinni csak másokkal együtt lehet. Lényege szerint a hit közösségbe vonz minket másokkal. A legalapvetőbb kép, amely elénk tárja, nem más, mint a pünkösdi történet. Az a csoda, hogy megértik egymást olyan emberek, akik származásuknál és történetüknél fogva idegenek egymás számára. A hit közösségi természetű, a hit egyházi természetű. Ha nem, akkor nem is hit többé. Ehhez még hozzá kell fűznünk, hogy amint senki sem tud egymagában hinni, hanem csak másokkal együtt, úgy saját erejéből és saját elképzelései alapján sem alakíthatja ki magában senki a hitet, hanem csak akkor és azért tud hinni, ha és mert erőt kap a hithez. Olyan erőt, amely nem magából az emberből fakad, nem is tartozik az ember rendelkezési körébe, hanem már eleve létezik számára. Az önállóan kieszelt hit önellentmondás, vagy az lenne, ha ugyanis saját magunknak eszelnénk ki a hitünket, csak azt tudná biztosítani számunkra és közölni velünk, amit már amúgy is tudunk, ami eleve hozzánk tartozik, hiszen mi találjuk ki, azaz nem tudna túllépni az énünk határain. Éppen ezért szintén önellentmondás lenne, ha az egyház saját magát hozná létre. Ha olyan közösség lenne, amely tagjainak elképzelései alapján jön létre, és csak is azokat tükrözi. Ha a hit közösséget kíván meg, hát olyat, amelynek azért van hatalma, mert felhatalmazást kapott. És már jelenlegi tagjai előtt is létezett, nem pedig aktuális tagjainak alkotása, és nem is a saját kívánságait szolgálja. Mindez úgy is megfogalmazható, hogy inkább a történelmet tartjuk szem előtt. Jézus vagy több volt, mint ember, és ennél fogva olyan hatalommal rendelkezett, amely nem pusztán saját kényének, kedvének megnyilvánulása volt, itt pedig olyan hatalom eredhetett tőle, amely teherbíró és nem fogyatkozik meg a történelem során, vagy nem hagyott hátra efféle hatalmat. Utóbbi esetben a saját történelmi rekonstrukciónkra vagyunk utalva, és akkor Jézus nem több, mint bármilyen más nagy vallás alapító, akinek az alakját történelmi elemzések útján tudjuk magunk elé idézni. Ha viszont Jézus több embernél, akkor nem a mi rekonstrukciónk függvénye. És ma is hatályos hatalom, amelyet hátrahagyott. De térjünk vissza az eredeti gondolatmenetünkhöz. Keresztény csak közösségben lehet az ember. Keresztény csak egyházban lehet az ember, nem mellette. És ne riadjunk vissza attól, hogy még egyszer józanul feltegyük azt a talán patetikusnak tűnő kérdést, milyen lenne a világ Krisztus nélkül? Milyen lenne a világ olyan Isten nélkül, aki megszólal, aki ismeri az embert, és ezért az ember is ismerheti? Ma, amikor neki dühödött makacsággal kísérletet tesznek efféle világ felépítésére, pontosan tudható, mi a válasz erre a kérdésre. Krisztus nélkül a világ csak abszurd kísérlet lehet, amely mindenféle mércét nélkülöz. Jól lehet, a története során a kereszténység egyes esetekben tagadhatatlanul kudarcot vallott. És rendszeresen azzal szembesülünk, hogy megdöbbentő hibákat követett el, és követel talán ma is. Az igazságosság és a szeretet mércéje mégiscsak abból az üzenetből fakadt, amelyet őrzött, bár az igazság és a szeretet igénye sokszor szembe helyezkedett az üzenetével. Soha nem nélkülözte azonban annak csendes erejét, amit a megértés, a szeretet üzenete képvisel.
1: Miért maradok az egyházban? József Ratzinger még bíborosként írt tanulmánya hangzott el Szabó Tamás feldolgozásában.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Nemrég voltam Fekete Madonnánál, Lengyelországban. Nem tudom, a kedves testvérek tudják-e, hogy miért van? Hát ugye egész Európában több mint 500 Fekete Madonna. Vannak szobrok is, szép számban, összesen körülbelül 4-500 ilyen képszobor van. Ezek többnyire a 11-12. Századból származnak. Lervói Szent Bernát, ugye, hát ő a keresztes háborúk ideje alatt élt, például ő írta a lovagoknak, a templomos lovagoknak a reguláját, szabályzatát. És hát ugye azt látta, hogy jó szándékú lovagok elmennek, megvédjék Krisztus sírját, és gondoljuk el, hogy hosszú úton fekete leégnek bőrük lóháton, és persze, hogy csatákban sebeket kapnak, minden, és akkor hazajönnek, és azt látják, hogy hát akik arrafelé sem mentek, azok jól élnek, gazdagok, szépen bársonyba, patyolatba öltözve, és igazából ezeknek az életterhét, mindennapok küzdelmét vállaló lovagoknak írta, itt egy gyönyörű elmékedést Lervói Szent Bernát. Az énekek énekének az 5. versében, ugye legelején le van írva, hogy hát a Istenre vágyó menyasszony, azt írja, bár fekete vagyok, és mégis azért formás. Magyarra úgy fordítsák, hogy szép. És leírja, hogy hát ő bizony az emberek szöllőit kellett őrizze, és az ő szöllője bizony tönkrement. És ennek ellenére ugye ő formás, szép. És Lervói Szent Bernát ezt a boldogságos szűzanyára értelmezi, hogy szűzanyja ugye vállalta értünk a kis Jézust, aztán Egyiptomba kellett menekülni, és mennyi nehézség, fájdalom volt az ő életében. Ugye állandó menekülés, végül ugye földi pályafutását Efezusba fejezi be, és hát a fájdalom a sötétté teszi az embert. Nem csak felhőket, gondfelhőket hoz az ember homlokára, hanem hát esötétíti, megsebzi. És akkor így ennek az emlékedés alapján készültek talán az első fekete madonnák. Jelezve ezt azt, hogy az élettel együtt járó terhek, gondok az embert szomorúvá tehetik, befeketítik, megsebzik. De ezek a fekete madonnák általában mindig magas beemeli Jézust. Jézusért teszi az ember. Jézus vállalja a nehézséget. Édesanyja, ugye melyik? Gyermeket vállal. Gyermeket hord ki. Mennyi nehézsége, gonddal küzd. És utána is, hogy neveli fel, a gyermek van, amikor sok-sok örömöt jelent az édesanyának, de van, amikor bizony hát, fájdalmat, bánatot, gyászt is jelent az ő szülei számára. Most ennek ellenére én azt gondolom, a fekete madonnát tisztelni azt jelenti, hogy vállalom én is az élettel együtt járó nehézségeket, gondokat. Az, hogy kibek az emberek közé, ugye Ferenc pápa nagyon biztat, hogy menjünk ki a juhaink közé, még akkor is, hogyha a juhok szaga, hát azért az embernek sokszor az orrát pacsarja, és beivódik az ő bőrébe is, ruhájába is, életébe is. Igen. Gazdag ifjú, tudjuk jól a Szentírásból, hogy nem vállalta nehézségeket. Tehát ő Isten parancsait úgy, ahogy azért megtartotta, de amikor Jézus arra biztatta, hogy gyere velem, építsük együtt Isten országát, hát akkor bizony megtorpan, sőt, hátat fordít Jézusnak, és Jézus szomorúan néz utána. Én azt hiszem, hogy a mai világban nagyon sok ilyen gazdag ifjú van. Valahogy nehéz Krisztust követni. A 2025 a naphimnusz éve, és Szent Ferencnek a naphimnuszban van egy gyönyörű mondata. Azt mondja, hogy boldogok, akik megadják magukat Isten szent akaratának. És tudjuk jó, hogy Jézus Krisztus nagy csütörtökön hát kéri, hogy múljon el az a kehely. De végül megadja magát a mennyei atya szent akaratának. És vállalja nagy pinteket maga nehézségével, gondjaival. Igen. Én úgy gondolom, a fekete madonnának nagyon mély mondani valója van. Központi Szűzanya. És tudjuk jó, a Csíksoni Szűzanyának az arcán, és ott vannak a vágások, akár csak a lengyelországi fekete madonna arcán. És ezek a fekete madonnáknak általában mind az arcán sebb hely van. Igen, az élet megsebez. De boldog az, ki megadja magát Isten szent akaratának. Adjuk, hogy vezessen az Úr azon az úton, ami jónak lát. Fogadjuk el az Isten kezéből. Hát a megaláztatásokat, nehézségeket, a gondokat, és bízzunk abba, hogy ahogy az énekek, Istenembe szerelmesen mondja, hogy fekete vagyok, sebzett vagyok, de azért formás, azért szép. Isten előtt kedves. Dicsértessék a Jézus Krisztust.

szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkösd napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek! Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk, engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
2: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján, az Ökotábor menüpontban.
3: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szál rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessem. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.

0: Hírek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Papágnes. Közel 600 pályamű közül választották ki a Palackposta irodalmi pályázat díjazottait. Július 1-én ismét elindult a Mária Rádió Mária Kertje kampánya. Jubileumi herendi kiállítás nyílt Tihanyban. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika és Németh Petra. Megvannak a Palackposta, a Petőfi Kulturális Ügynökség országos irodalmi pályázatának díjazottai. A szakmai zsűri közel 600 pályamű közül választotta ki azokat az alkotásokat, amelyek elismerésben részesülnek, szerzőik pedig mentor programban vehetnek részt, országos publikációs lehetőséget kapnak, valamint bemutatkozhatnak a Palackposta Pocket külön kiadásában, írja a kultura.hu. A pályázat célja az volt, hogy párbeszédet kezdeményezzen a magyar irodalom klasszikus művei és a mai olvasók, alkotók között. A pályázóknak a saját nézőpontjukból kellett reflektálniuk a meghatározó magyar szerzők műveire személyes hangvételű írásokkal, újraértelmezésekkel, képzeletbeli párbeszédekkel. A díjazott alkotók nevei megtalálhatók a kultura.hu oldalon. A Palackposta nem csak pályázatként, hanem országos programsorozatként is népszerűsítette az olvasást. Július 1-ével a Mária Rádió elindította újra Mária Kertje kampányát. A cél, hogy a rádió 20 éves évfordulóján 20 ezer virtuális virággal és ennek árával támogassuk a Szűzanya rádióját. A rendkívüli adománygyűjtésre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban kevesebb adomány érkezett, mint amennyi a működési költségeket lefette volna, így most a Mária Rádió 14 millió forintos negatív egyenleget görget maga előtt. Kérünk mindenkit, hogy csatlakozzon az összefogáshoz, és támogassa a Mária Rádiót. A támogatás küldésekor megjegyzésként tüntessék fel Mária Kertje. Részletek a Mária Rádió honlapján és felületein. Királyok porcelánja, Porcelánok királya címmel nyílt kiállítás július 1-én szerdán a Tihanyi Bencés Apátsági Múzeum galériájában a Herendi Porcelán Manufaktúra alapításának 200. jubileuma alkalmából, olvasható a Magyar Kuríron. A szeptember 2-ig látogatható tárlat célja, hogy a látogatók betekintést nyerjenek a Herendi Porcelán Manufaktúra 2 évszázados történetébe, valamint kulturális jelentőségébe. A kiállítás a porcelán manufaktúra legikonikusabb motívumait és műtárgyait mutatja be, köztük a Magyar Szent Korona porcelán másolatát, az életnagyságú Sisimel szobrot, a Viktória minta monumentális alkotásait, valamint a királynő lepkéi Fantázia nevű díszvázát. A kiállítás megnyitóját követően Simon Attila, a Herendi Porcelán Manufaktúra vezérigazgatója, exkluzív tárlatvezetést tartott a megjelentek számára. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: Lelkiségi óránkban Fülöp Ákos atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai nap evangéliumát Szent János könyvéből vesszük. Húsvét vasárnap este a 12 közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki, láttuk az Urat. De ő így szólt, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket, békesség nektek. Tamásnak pedig ezt mondta, nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt, én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki, most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Szent Tamás apostolt ünnepeljük a mai napon. Ő az talán, akit Péter, Jakab és János mellett még többször megemlít a Szentírás. Ő az, aki Lázár feltámasztásakor így biztatja a többieket, menjünk és halljunk meg vele együtt. A mai ünnepnapon a feltámadás utáni bizonytalansága áll előttünk. Szeretne találkozni Jézussal, kifejezi a vágyát és kicsit a hitetlenségét is. Nem tudjuk, hogy miért nem volt ott az első hét első napja estéjén a többiekkel. De a többiek elmondják neki, láttuk az Urat. Milyen érdekes, hogy ez is egy fontos szempont lehet a mai evangéliumhoz, elmondtam a másik embernek, hogy láttam az Urat. Utóbbi időben egyre inkább próbálok arról beszélni, szólni, hogy mit jelent számomra a reggeli csöndes imádság a templomban. Próbálom megfogalmazni másoknak, hogy mit jelent számomra az, hogy Jézussal személyes kapcsolatban vagyok. Szükségünk van arra, hogy elmondjuk a másik embernek, láttam az Urat. Szükségünk van arra, hogy elmondjuk a másik embernek, hogy mit tapasztaltunk meg Jézus közelében. Legyünk bátrak és leleményesek, és a tapasztalatunkat, a Jézussal való személyes kapcsolat tapasztalatát próbáljuk meg elmondani a mellettünk lévőknek, a hozzánk közel álló embereknek. Tamás kifejezi a vágyát és a bizonytalanságát. Merem-e kifejezni a vágyamat, hogy szeretnék találkozni Jézus Krisztussal? Merem-e kifejezni a vágyamat, hogy jó lenne újra és újra találkozni vele? És van-e bátorságom időt szánni az Istennel való találkozásra? És persze mindehhez az is kell, hogy kitartsak a közösségben, mert lehet, hogy valaki egy kicsit előrébb jár, ő már jobban megízlelte a Jézussal való találkozás ízét, de ez nem jelenti azt, hogy én, aki még talán kicsit hátrébb tartok, ne lehetnék vele együtt, ne lehetnék vele egy közösségben. Kérjük bátran Jézus kegyelmét, hogy meg tudjunk maradni, ki tudjunk tartani.

tartani abban a közösségben, amelyben benne vagyunk, ki tudjunk tartani újra és újra a keresztény közösségben néhány mozzanat, amiről érdemes egy kicsit elgondolkodnunk. Jézus nem akármikor és akárhol jelenik meg, hanem a közösségben a 8. napon. És bár tudjuk, hallottuk, hogy az Emmauszi tanítványoknak utána megy, meg amikor ők visszaérkeznek, akkor mondják a többiek, hogy valóban föltámadt az Úr, és megjelent Simonnak, vagy éppen Mária Magdolna is találkozik a föltámadottal, de azért alapvetően Jézus nem úgy megy utána a tanítványoknak, hogy egyesével megszólítja őket, hanem hogy a közösségben akar találkozni velük. Akár a János által elbeszélt a hét első napján történő találkozásban, akár a Lukács által elbeszélt, talán egy kicsit nagyobb körben megvalósuló Jézussal való találkozásban. Jézus nem akárhol és akármikor akar megjelenni, hanem kifejezetten a közösségben akar találkozni velünk. És valahol annak is jelentősége van, hogy Jézus a 8. napon, hogy 8 nap múlva jelenik meg újra, és Tamás ott van a közösségben. Tamás, aki bizonytalan, akit hitetlennek nevezünk, nem mondja azt, hogy hát ha ilyen butaságokat beszéltek, akkor én nem tartozom közétek, hanem ott marad a közösségben, mert valahol sejti a szíve mélyén, hogy a közösségben való kitartása eredményezni fogja azt, hogy ő is találkozhasson Jézus Krisztussal. A közösségben való kitartásunk mennyire fontos lehet. És az is valahol fontos, hogy Tamásnak van türelme kivárni, amíg Jézus újra eljön. Nem sietteti a dolgot. Nem mondja azt, hogy de jó lenne már, ha jönne újra és újra, hanem ott van a közösségben, éli a közösséggel együtt az életét, és várakozik arra, hogy Jézus megjelenjen neki. És Jézus a 8. napon jön el. 8 nap múlva ismét együtt vannak a tanítványok. A hét első napja, a föltámadás napja, a 8. nap ismét a föltámadás napja. Talán ebben is jelzi egy picit János, hogy a föltámadás napja mennyire fontossá válik számunkra, keresztény emberek számára. Jelzi azt az evangélium, hogy ez a 8. nap, ez egy hangsúlyos nappá válik a keresztény közösség számára. Nyilván tudjuk jól, hogy az evangéliumok, főleg a János evangélium jóval később keletkeztek, 50-60 évvel később íródott meg, fogalmazódott meg mindaz, amit János leír az evangéliumában. De ez nem azt jelenti, hogy ott közben ne élték volna a keresztény életet. Pont arról van szó, hogy az a keresztény hagyomány, az a keresztény életmód, az a keresztény gondolkodás, ami megvolt a kezdeti időtől kezdődően, az csapódik le különböző módokon a 4 evangélista művében, a 4 evangéliumban. Fontos tehát, hogy Jézus újra és újra megjelenik a közösségben a 8. napon. És az is egy megdöbbentő a számomra, megdöbbentő lehet számunkra, hogy Jézus pontosan visszaidézi mindazt, amit Tamás mondott. Ha nem érintem meg, ha nem látom, ha nem tapinthatom meg, én nem hiszem. És akkor azt mondja Jézus, hogy nyújtsd ide ujjadat, nézd a kezemet, nyújtsd ki a kezedet, érintsd meg oldalamat. Jézus pontosan tudja, hogy Tamásnak mi a vágya. Jézus bár fizikailag nincs ott velem, nincs ott velünk, de mégis pontosan tudja mindazt, ami bennem élő vágyként jelen van, és egy idő után válaszolni is fog erre a vágyra, válaszolni is fog erre a szándékomra, válaszolni is fog mindarra, ami számomra fontos a vele való kapcsolatban. Néhány mozzanat, ami talán megragadhat bennünket a Tamásról szóló evangélium kapcsán. Húsvét második vasárnapján
szintén olvassuk ezt a jelenetet. Érdemes talán visszalapozni az akkori gondolatainkhoz, visszalapozni ahhoz, hogy akkor mit is hallottunk az atyától, ha ebből valami még megmaradt az idők távlatából évről évre, húsvét második vasárnapján Tamás apostol jelenetét olvassuk az evangéliumban. Fontos tehát mindez a számunkra. Fontos tehát mindaz, amit újra és újra megélünk és megtapasztalunk Jézus közelében. Amikor ma időt szánunk a Szentírás olvasására, gondoljuk végig ezeket a szempontokat. Tehát, hogy Jézus nem akármikor is akárhol jelenik meg, hanem a közösségben a nyolcadik napon. Hogy Tamás megmarad a közösségben, van türelme kivárni, amíg Jézus újra eljön. És Jézus pontosan tudja, hogy mit mondott Tamás, hogyan gondolkodott Tamás arról, amit hallott a többiektől, hogy Jézus megjelent a számukra. És bizonyára sok-sok más szempont is lehetséges, más szempontokat is találhatunk az evangélium olvasása kapcsán. Ma, amikor időt szánunk az evangélium olvasására, kérjük bátran Krisztus kegyelmét, segítsen és erősítsen meg bennünket, tanítson bennünket a saját szavával, a Szentírás szavával, erősítsen meg bennünket keresztény utunkon, hitvalló utunkon. Segítsen legyőzni bennünket, a kétségeket, a bizonytalanságokat. Segítsen és erősítsen meg bennünket a feltámadás az örök élet útján, a tanúságtevő keresztény élet útján. Kedves testvérek, önök itt a Mária Rádióban a Nap evangéliumáról szóló műsorunkat hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
1: Szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, Sebestyén Eszter vagyok, a Jó hírek mai szerkesztője. Lassan minden iskolában lezárul a tanév, kihirdetésre kerülnek az eredmények, és elkezdődik a nyári szünet. A mai hírcsokor ennek szellemében egy körkép a katolikus oktatási intézmények legutóbbi eseményeiről. Új néven, teljesen felújított épületben és kibővített szakmai szolgáltatásokkal folytatja működését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat két nagykanizsai családi bölcsődéje, olvasható a Szeretetszolgálat oldalán. A Tündérkert és a Manóliget családi bölcsődét június 23-án adták át, a gyermekek pedig július 1-én már birtokba is vették a korszerűsített intézményt. A Máltai Szeretetszolgálat még 2008-ban, majd 2011-ben indította el családi bölcsődéit Nagykanizsa-Kiskanizsai város részében, ahol korábban nem működött bölcsődei ellátás. Az intézmények célja kezdettől az volt, hogy a kisgyermekes családok otthonuk közelében, családias környezetben vehessék igénybe a napközbeni ellátást, különös figyelmet fordítva azokra a gyermekekre, akik egyéni fejlesztést igényelnek. A Szeretetszolgálat 2023-ban vásárolta meg az önkormányzattól az épületet, amelyet csaknem 140 millió forintos beruházással teljes körűen felújított és korszerűsített. Az átadón Szabadhegy Péter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke hangsúlyozta, intézményeiket ott hozzák létre, ahol valódi szükség mutatkozik, ez pedig nem csupán anyagi nehézséget jelent. Minden embernek szüksége van szeretetre, odafigyelésre és személyes gondoskodásra, ezt a biztonságos, családias légkört kívánják biztosítani a bölcsődében nevelkedő gyermekek számára is. Az új eszközpark és a korszerű környezet lehetővé teszi, hogy a jövőben az átlagostól eltérő fejlődésű gyermekeket is fogadják Nagykanizsa teljes járásából. Az épületben tornaszobát alakítottak ki, fejlesztő játékokkal bővítették a felszerelést, valamint helyben elérhetővé vált a showterápia is. A megújult udvar biztonságos burkolatot és fedett kültéri teret kapott, így a gyermekek egész évben sok időt tölthetnek a szabadban. Az épületet Tokár János ferences szerzetes áldotta meg, aki azt kívánta, hogy az intézmény a gyermekek és családjaik számára a testi, lelki és szellemi fejlődés, valamint a szeretetteljes gondoskodás otthona legyen. Az ünnepség végén a Szeretetszolgálat vezetői köszönetet mondtak a felújításban résztvevő szakembereknek, az önkormányzatnak és a helyi közösségeknek a támogatásért és a hosszú évek óta tartó bizalomért. Az egyház nevelési intézményeinek közös célja, hogy biztonságos és szeretetteljes környezetet teremtsenek a rájuk bízott gyermekek számára. Erre törekedve a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Néri Szent Fülöp tagóvodája is fejlődött, a közelmúltban korunk modern elvárásainak megfelelő játszóudvarral gazdagodott. A megújult udvaron kialakított játszóteret a Pécsi Egyház megye oktatási és nevelési intézményeinek vezető jelenlétében Felföldi László püspök áldotta meg június 26-án. Adja hírül a Pécsi Egyház megye. Az ünnepi alkalmon jelen volt Kósz Roland, a Pécsi Egyház megyei hivatal oktatási iroda vezetője, valamint Tóth Ildikó tagintézményigazgató is. Az intézmény, amely 2014 óta működik a Pécsi Egyház megye fenntartásában, két óvodai csoporttal rendelkezik. Az 1920-as években épült ingatlan 2017-ben teljes körű felújításon és korszerűsítésen esett át, így ma már modern, szép és tágas épületben fogadják a gyermekeket. Az óvoda tornaszobával, fejlesztőszobával, irodával és kiszolgáló helyiségekkel is rendelkezik, mostantól pedig a kor elvárásainak megfelelő játszóudvar is tartozik hozzá. Az óvoda nevelőtestülete számára kiemelt fontosságú az esélyteremtés, a hátránykompenzáció és az inkluzív pedagógiai szemlélet alkalmazása. Az óvodások különböző családi háttérből érkeznek, sokan hátrányos helyzetűek. Az intézmény hitvallása ezért az, hogy minden kisgyermek számára szeretetteljes, biztonságot adó és befogadó légkört teremtsenek, ahol személyes képességeik kibontakozhatnak. A játszóudvar felújítása az Országos Óvodafejlesztési Program keretében Magyarország kormányának támogatásával és önerő felhasználásával valósult meg. Az intézmény már nagyon várta a fejlesztést, hiszen az udvari játékok elhasználódtak és balesetveszélyessé váltak. A most megújult és megáldott játszóudvar biztonságos, valamint élményekben gazdag lehetőséget biztosít a szabadtéri játékhoz. A nevelés nem csak a korszerű épületektől vagy fejlesztésektől lesz értékes, hanem azoktól az oktatóktól és közösségektől, amelyek nap mint nap keresztény értékeket közvetítenek a fiatalok felé. Ilyen közösség a Kaposvári Nagyboldogasszony iskola központ is, ahol Tedeum hálaadó szentmisével búcsúztatták a tanévet június 26-án a diákok és pedagógusok. A Nagyboldogasszony Székesegyházban bemutatott szentmisét Varga László kaposvári megyés püspök celebrálta, írja az Egyház megye honlapján. A püspök homéliájában arról beszélt, milyen lelki útra való teheti igazán gazdaggá a nyári szünidőt. Hangsúlyozta, a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a kedvesség, a jóság, a szerítség és az önmegtartóztatás olyan értékek, amelyek nem csak a vakációt, hanem az egész emberi életet szebbé teszik. Kiemelte, hogy a keresztény ember örömének forrása Isten feltétel nélküli szeretete, a hála pedig segít felismerni mindazt a jót, amelyet nap mint nap kapunk. Arra bíztatta a fiatalokat, hogy legyenek békességteremtők, tanúsítsanak türelmet és tiszteletet embertársaik iránt, valamint törekedjenek a jóságra és a belső szabadságra. A tanévzáró ünnepségen Varga Bálint igazgató is köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak az iskola közösségének életéhez. Beszédében a közösen megélt sikereket, a kihívásokból fakadó fejlődést és az összefogás erejét emelte ki. Az ünnepség végén Varga László püspök átadta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által alapított Szent Gellért díj aranyfokozatát Vég József informatika és gépészmérnök tanárnak, elismerve csaknem 3 évtizedes keresztény értékrendet közvetítő pedagógusi szolgálatát. Nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntötték Nógrádi Jenő biológia földrajz szakos tanárt is. A tanévzáron egy kiemelkedő sporteredményt is megünnepeltek. Az iskola röplabdázó lánycsapata története első diákolimpiai csapat aranyérmét szerezte meg a 4. korcsoportban. Az ünnepség végén a megyés püspök áldott, békés és örömteli nyári szünidőt kívánt a diákoknak, pedagógusoknak és családjaiknak. Az oktatás és nevelés szolgálata a felsőoktatásban is fontos mérföldkövekhez érkezett ezekben a hetekben. Ünnepélyes tanévzáróval, diplomaosztóval és díjátadóval zárult a tanév június 27-én a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán, olvasható a Nyíregyházi Egyházmegye oldalán. A keresztelő Szent János születésének ünnepélyhez kapcsolódó rendezvényen összesen 56 végzős hallgató vehette át oklevelét. Az ünnepségen részt vett Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita, a főiskola nagy kancellárja, Orosz Atanász Miskolci püspök, Rafael Zelzsecsnyi, jezsuita szerzetes, a Római Pápai Keleti Intézet professzora, továbbá a főiskola vezetői és meghívott vendégei. Ünnepi beszédében Galambvári Péter megbízott rektor keresztelő Szent János példáját állította a végzősök elé. Arra buzdította a frissen diplomázottakat, hogy megszerzett tudásukat a közösség szolgálatába állítva, életükkel és munkájukkal tegyenek tanúságot Krisztusról, és legyenek az Úr utóhírnökei. A Római Anyaintézmény képviseletében Rafael Zelzsecsnyi professzor, a Pápai Keleti Intézet és a Nyíregyházi Főiskola közötti tudományos és szakmai együttműködés jelentőségét emelte ki, majd a főpásztorok és az intézmény vezetői átadták a diplomákat a végzős hallgatóknak. A hagyományoknak megfelelően idén is köszöntötték a kerekéfordulós diplomásokat. Rubin diplomát vehetett át a 70 éve végzett Szabó Sándor atya, Vas diplomát a 65 éve végzett Verecki András atya, Gyimán diplomát a 60 éve végzett Pásztor Bazil atya, míg aranydiplomában részesült az 50 éve végzett Szabados János és Szabó Mihály atya. A főiskola legrangosabb kitüntetését, a Szent Atanász díjat idén professzor dr. Végső Tamás korábbi rektor és Suhanyecné Kazár Irén oktató vehette át. Az év civil hitoktatójának Bodogán Lászlónét, az év papi hitoktatójának pedig Boronkai Józsefet választották. Az ünnepség végén Kocsis Fülöp metropolita külön köszöntötte Rafael Zelzsecsnyi atyát pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából. A rendezvény hálaadó vecsernyével zárult a nyíregyházi Szent Miklós Székesegyházban. A tanév végén köszönetet mondunk mindazoknak, akik szolgálatukkal a fiatalok neveléséért, lelki és szellemi fejlődésért tesznek nap mint nap. Így tették ezt Kapuváron is, ahol Ti vagytok a föld súlya mottóval tartották meg a Győri Egyházmegye katolikus pedagógusainak tanévzáró hálaadó szentmisejét és díjátadóját június 30-án a Kapuvári Szent Anna templomban, számolt be az Egyházmegye. Az ünnepi szentmise főcelebrása Kálmán Imre kanonok volt, a soproni esperesi kerület papjainak koncelebrálásával. A liturgia középpontjában a Máté evangélium gondolata állt, amely szerint a keresztény pedagógusok feladata, hogy sóként adják át a hit, a közösség és a személyes jelenlét értékét. A kanonok hangsúlyozta, a hídben élő tanár legfontosabb küldetése, hogy időt és figyelmet adjon a gyermekeknek, mert a nevelés és a jellemformálás nem gyors folyamat, hanem türelmet igénylő érés. Kiemelte, hogy a katolikus pedagógia legnagyobb ereje a személyes kapcsolatokban, a csendben és az emberi találkozásukban rejlik, amelyekben az evangélium csendben válik tapasztalattá. A hálaadó eseményen a Győri Egyház megye fenntartásában működő oktatási intézmények pedagógusai vettek részt. Az egyetemes könyörgéseket az intézmények képviselői olvasták fel, a zenei szolgálatot a Szent Anna templom kórusa és a helyi szkóla látta el. Az ünnepség részeként átadták a Szent Gellér díjakat, valamint első alkalommal az Alka János díjakat is. Utóbbit 4 diák vehette át kiemelkedő tanulmányi eredményéért és példamutató hitéletéért. A díjazottak között szerepelt Gombás Nóra Ottília, Major Marcell, Sipos Balázs és Szalai Gáspár. A Szent Gellér díj ezüst fokozatában 3 pedagógust ismert el az egyházmegye, Galgóciné Nyáradi Csillát, Németh Lehelt és Farkasné Márk Zsuzsannát, akik hosszú éveken át végzett elkötelezett nevelő-oktató munkájukkal érdemelték ki az elismerést. A díjátadó ünnepség a kamarakórus előadásával zárult. A nyári szünetre minden diáknak, pedagógusnak és családnak áldott, békés és feltöltődést hozó napokat kívánok. Köszönöm hallgatói megtisztelő figyelmét, a Jó Hírek mai szerkesztőjét, Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.

0: jó hírek. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
1: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
2: Péntek van. Szent Tamás apostol ünnepe.

Dicsérjétek az Urat minden népek, dicsérjétek őt minden nemzetek, mert megerősítetett mi rajtunk az ő irgalma, és jósága örökre megmarad.

Evangélium Szent János könyvéből. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit Ikernek hívnak, nem volt velük, amikor eljött Jézus. A többi tanítvány elmondta neki, láttuk az Urat. Ő azonban így szólt, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, és ujjamat a szegek helyére nem teszem, és kezemet az oldalára nem helyezem, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt. Jézus eljött a zárt ajtón át, megállt középen, és így szólt. Békesség nektek! Azután azt mondta Tamásnak. Tedd ide ujjadat, és nézd a kezeimet. Nyújtsd ki kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás azt felelte. Én Uram, és én Istenem. Jézus erre azt mondta neki. Mivel láttál engem, hittél. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek.

Én Uram, én Istenem, megízlelhetem ezeket a szavakat. Én is kimondhatom magamban őket, és magamban hallgatok, hogy hogyan visszhangzanak bennem, mit váltanak ki belőlem. Egészen egyszerűen mondhatom Tamással együtt. Én Uram, én Istenem, most próbálhatom bensőmben tovább szólítani az Urat. Én Uram, hiszek benned. Én Istenem, szeretnék hinni benned. Uram, mutasd nekem a hit útját. Kereshetem a saját mondatomat, azt, ami leginkább fényt hoz bensőmbe.

0: ahogy ismét meghallgatom az evangéliumot, különösen is figyelhetem benne Jézus lelkületét és szándékát. Mire törekszik? Hogyan van jelen? Mi fontos neki?
1: Tamás pedig, egy a 12 közül, akit Ikernek hívnak, nem volt velük, amikor eljött Jézus. A többi tanítvány elmondta neki, láttuk az Urat. Ő azonban így szólt, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, és ujjamat a szegek helyére nem teszem, és kezemet az oldalára nem helyezem, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt. Jézus eljött a zárt ajtón át, megállt középen, és így szólt. Békesség nektek! Azután azt mondta Tamásnak, tedd ide ujjadat, és nézd a kezeimet. Nyújtsd ki kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás azt felelte, én Uram, és én Istenem. Jézus erre azt mondta neki, mivel láttál engem, hittél. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek.

Az imádság végén az alapján, ami bennem van, és az alapján, ami ennek Jézus láttam, megszólíthatom őt. Beszélgethetek vele, egyszerűen őszintén, mint egy baráttal.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Egyházi kalligráfia és ikonfestő tábort tartottak Zsidán. Az ökumenikus patriarchátus küldöttségét fogadta Leó pápa. Új Mária szoborral gazdagodott a kőszegi Kálvária templom kertje. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Egyházi kalligráfia és ikonfestő tábort rendeztek június 22 és 27 között a Vas vármegyei Zsidán, a Pannonkapu Kulturális Egyesület és a Szombathelyi Egyházmegye együttműködésében. Olvasható a martinus.hu oldalon. A tábor vezetője Malika nővér volt, aki a résztvevőket bevezette az ikonfestés és kalligrafikus írás művészetébe. A táborban minden nap a zsolozsba elimádkozásával és szentmisével kezdődött. Az élménybeszámolóból kiderül, a tábor lelki tartalmához hozzájárult a helyszín is, hiszen Boldog Brenner János mártíromsága helyének közelében tartották a tábort. A Zsidát és Rába Kethelyt összekötő új keresztutat a tábor első napján szentelte fel Székely János megyés püspök. A keresztut állomásain Boldog Brenner Jánostól származtak a felolvasott gondolatok, amelyek betekintést engedtek a vértanú mély és gazdag lelkiségébe. Szent Péter és Szent Pál ünnepére Rómába érkezett a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus küldöttsége, amelyet 14. Leó pápa június 30-án fogadott a Vatikánban, írja a Vatikán News. A pápa mélységes háláját fejezte ki az ökumenikus pátriarkának és a Szent Szinódus minden tagjának, hogy küldöttséget küldtek Rómába, hogy folytatódjon a hagyományos, kölcsönös látogatás a katolikus és az ortodox egyház védőszentjeinek ünnepein. Hangsúlyozta, jelenlétük kifejezi Bartolomaios ökumenikus pátriarkának a testvéri közelségét. A Szent Atya az ökumenikus patriarchátus képviselőihez szólva kérte, hogy minden keresztény legyen hiteles tanúságtevő ebben a háborús és polarizált időszakban. Továbbá reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt fog működni a 2033-as év megünneplésében, amikor az Úr megváltásának 2000 éves évfordulójára emlékezünk. Kőszegen, a Kálvária templom kertjében vasárnap megáldották azt a Szűz Mária szobrot, amelyet a plébániai zarándokai a tavaszi medjugorjei útjukról hoztak magukkal. A szűzanya a Krizevácsról hozott szikladarabokon áll, és várja a hozzáérkezőket, írja martinus.hu. Az ünnep szentségimádással és a Mécses zenekar dicsőítésével kezdődött. A szentmisét de Miranda Márkó Antónió atya és Kirner Antal Zoltán plébános mutatták be. Markó atya szentbeszédében a szentírási szakaszokra és a megáldás előtt álló szűzanya szoborra utalva tanította a jelenlévőket. Mint mondta, Mária meghívott, de Jézus befogad minket. Ide a Kálváriára is a szűzanya hívta a híveket, de Jézus fogadja be őket. A szentmise záróáldása után Zoltán atya megáldotta a szűzanya szobrát a Kálvária templom kertjében, majd közösen elimádkozták a dicsőséges rózsafüzért. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Erzsébet, Mária, Katalin, Zsuzsanna testvéreink gyógyulásáért, a leányoméknak gyermekáldásért, a fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja Önöket!
4: Imádkozzunk a Szűz Máriához, és köszönjük meg neki óriási ajándékát, a szeretett lángot, amit imádkozunk, hogy az egész világon terjedjen el, és oltalmazzon minket minden veszélyes elemtől. És még egy felvetésem volna, a Szentté kellene avatni Erzsébet asszonyt, aki az egész világon terjesztette a szeretetlen rózsafüzérét, és még nem avatták boldoggá. Nagyon sokat tett Isten dicsőségére és szűzanyánkért. Köszönöm szépen a bátor kiállást, minden jót kívánok, Béla voltam.
5: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is, kérek imád a családom élő és elhunyt tagjait, a férjem és a nászunom emlékére, és minden hallottunk emlékére, a gyermekeimért, unokáimért, ifjúság hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és mindenféle káros szenvedélytől mentse meg bennünket a drága jó Isten. Kérek, imádta magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegért, a család, az ország, a világ békéjéért, a Mária rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájókért, drága keresztény magyar hazánkért, és mindnyájókért, én is önökkel imádkozom.
6: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi lelki erőjére, a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, a háborúk megszűnéséért, a háborúktól szenvedő minden emberét, Isten áldja meg a Mária rádiót és minden kedves munkatársán. Állásom, köszönöm.
7: Megköszönöm a drága jó Istenemnek és a jó szűzanyámnak az eddig kapott kegyelmeket, és kérem a további segítségüket is, kérem a Szent Léleknek a vezetését is. Imád szeretnék kérni fiamnak, hogy megtalálja élete párját, akit a jó Istennek is szánt. Kérem ebben is a szűzanyának a további hatató segítségét és közbenjárását. Imád szeretnék még kérni a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, azokért a lelkekért, akikért nem imádkozik senki, a háborúk megszűnéséért, Magyarország békéért, a Mária Rádió dolgozóiért és hallgatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretném imáimat kérni az eddigi mostani jövőbeni imaszándékaimért, édesanyám Lilla bátyám megtéréséért, dolgok elrendeződéséért, békéért, hazánkért, családunkért, tündéért. Köszönöm szépen! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a szűzanyának. Szeretnék tovább is közös imát kérni elhunyt családtagjaim lelki üdvért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, és megköszönve a jó tanulmányi eredményeiket, és a magam egészségéért, a világ békéért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Kicsitessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Köszöntjük az Óbuda Hegyvidéki Szent Háromság plébánia Kisszeli dombon 212 éve épült Szentvér kápolnájában egybegyűlt testvéreket, és a Mária Rádió közvetítésével velünk együtt imádkozó híveket. Tegnap előtt volt a Szentvér ünnepe, és az egész július a Szentvér hónapja. Ezért itt most kápolnánk búcsúját ünnepeljük. De a tegnapi napon Sarlós Boldogasszony ünnepén egy másik eseményre, a történelem legnagyobb találkozására, Ann Karenben Mária és Erzsébet találkozására, s méhükben a két magzat, János és Jézus találkozására is emlékeztünk. Most Erzsébethez hasonlóan mi is újongó szívvel magasztaljuk a megváltó Istenünket. Az ő irgalmát megköszönve elimádkozzuk az irgalmasság rózsafűzérét közösen. Első.
3: Atyánk,
1: a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
3: Amen. Üdvözlégy, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogadhatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus Szentegyházat, valamint közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet.
3: Amen. Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneinkért.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és

0: kiszállnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk is az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk is az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk is az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánljuk neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk is az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk is az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk is az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk is az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk is az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk is az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk is az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk is az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk is az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk is az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak drága szent testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: És az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazd nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazd nekünk és az egész világnak. Amen.
5: Most pedig kapcsolódjunk a Szent Misébe, Berán Ferenc, a szomszédos Sarlós Boldogasszony templom plébánosa mutat be.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevével.
1: Amen.
0: Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te
0: lelkeddel. Szeretettel köszöntjük a ide zarándokoló, hegyvidéki, kedves testvéreinket, de ugyanakkor a Mária Rádió hallgatóit is, akik belekapcsolódnak ebbe a szentmisébe. Bevezetőben hallottuk, hogy legalább három ünnep fonódik össze a mai napon. Első péntek, vagy Jézus szentsége szívére emlékezünk. És ne látjuk, ami Urunk Jézus Krisztus drága vérét, és arra feledkezzünk el, hogy Szent Tamás apostolra emlékezik a mai napon az Szentegyház. Ezt a szentmisét azért ajánljuk föl, hogy minket is ihlessen meg Jézus szentséges vére, hogy ezt Szent Tamás apostolt is megihlette. És ez vezessen minket vissza újra és újra, ha is távolodnánk rövidebb-hosszabb időre, és ez vezessen vissza hozzá. Ez a szeretet, ami a szívéből árad, és ami a vére hullásával is megmutatkozott. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Egészen biztos hosszú hívódáson ment keresztül Szent Tamás apostol, amíg visszament Jézushoz, az ő közösségébe. Emberi észre felfoghatatlan volt akkor, hogy Istennek a fia meghal a kereszten. És azt jön mennyire, hogyha föltámasztja őt, ez az ő válasza az ő szeretetére. Hogyan ismerhetjük föl Isten szeretetét a mi hétköznapi életünkben? Hogyan tudunk választ adni erre? Gondolom, amit adtunk Isten,
1: és tettek testvéreim, hogy sokszor és sokat rendeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én igen nagy védkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szüzdeljen az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

0: Könyörögjünk, Istenünk, te egy szülötted drága vére állán minden embert megváltottál. Őrizd meg bennünk irgalmad művé, hogy üdvösségünk misztériumát szüntelenül ünnepelve, annak gyümölcseiben is részesedjünk. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Szentezke, Szent Pál apostolnak az Efezusiakhoz írt
2: levelében.
1: Testvéreim, nem vagytok már idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Isten háza népe. Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, amelynek szegletköve maga Jézus Krisztus. Benne kapcsolódik egybe az egész épület, és emelkedik az Úr szent templomává. Ő benne épültök egybe ti is, és lesztek a Szent Lélek közreműködésével Isten hajlékává. Ez az Isten igéje.
3: Istennek legyen hála!
1: Zsoltára a válasz, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot.
3: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot.
1: Dicsérjétek az Urat minden népek, magasztaljátok őt minden nemzetek. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Mert erős rajtunk az ő irgalma, és az Úr hűsége örökké megmarad.
3: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot.

0: Jézus mondja, most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek.
1: Halleluja!
2: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel!
2: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
2: Húsvét vasárnap este 12 közül az egyik Tamás, vagy melléknéven Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent neki. Később a tanítványok elmondták neki, láttuk az Urat, de így szólt, ha csak nem látom a kezén a szegek nyomát, és nem érintem ugyanint a szegek helyére, és nem tapintom meg kezemmel az oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket. Békesség nektek! Tamásnak pedig ezt mondta. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és érintsd meg oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt. Én Uram, én Istenem. És ezt mondta neki. Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Ezek az evangéliumi igéi.
1: Áldjunk téged, Krisztus!
2: Kedves testvérek, hallgatjuk a mai evangéliumot. Megfordulhat a fejünkbe, hogy mi vitte vissza Tamás apostolt, ugye szoktuk be a hitetlen Tamás apostolt, az apostolok közösségébe és Jézushoz. Hitetlennek szoktuk őt nevezni, de nem volt ő hitetlen, hiszen tudjuk a apostolok cselekedetéből, amikor Jézus azt mondja, hogy megy Jeruzsálembe, meghal, akkor ők azt mondja, vagy ő azt mondja, hogy menjünk és halljunk meg vele együtt. Nem. Ő inkább racionális volt. Tehát mindent az eszével próbált úgy megragadni és fölfogni. És számára, tehát az, hogy az Istennek a fia engedi azt, hogy megöljék őt a kereszten, hogy meggyalázzák, ez az értelműen felfoghatatlan volt. De ez is felfoghatatlan volt, tudjuk a János evangéliumból, amikor mondja, hogy elmegy és előkészíti számukra az utat Jézus. És akkor Tamás mit mond? Azt sem tudjuk, hova megy. Hogyan ismernénk át az utat? Megint racionálisan közledett ehhez. És ez nem ment a fejébe, hát hogy lehet ez, ugyanakkor pedig ugye Jézus föltámadt, és azt mondja, hogy mi is föltámadunk. A föltámadásról az Ószövetségben, a farizeusok közében nem volt egy tiszta, letisztult kép arról, hogy ez mit jelent. És ez egyfajta dacot váltott ki benne. Nem értette, nem fogta föl az eszével, és inkább távol maradt. És ezt a dacot, ezt az ellenszenvet mégis valami feloldotta. Az egyik ok szerintem az lehetett, hogy visszaemlékezett Jézusnak a beszédeire, amit mondott a nyolc boldogságban, a nyolc boldogsághegyén. Aztán, amikor a szeretetről beszélt, különösen az utolsó vacsorán, úgy szeressétek egymást, mi én szerettelek titeket. És ez a felszított, a szívében felszított szeretet vitte őt vissza. A teológusok vagy a lelkélet mesteri azt mondják, hogy más is lehetett. Tehát ő elszakadt az egyháztól, és minthogyha ez a történet azt is jelezni, hogy lehetnek az embereknek problémái, nehézségei, amikor úgy érzi azt, hogy valamit kért az Isten, és az Isten nem adta meg számára. Ez kiválthat valami dacot benne, egy bizonytalanságot. De az egyháztól akkor se szabad elszakadni. Mert igazából ő az egyházba talált rá Jézusra, hiszen a 11 közösség az maga az egyház volt. És ez az, ami igazán üzenetértékű lehet számunkra, hogy az egyház egy hajó, még akkor is, ha nem tudunk lépni, gyengék vagyunk, fizikai értelemben, lelki értelemben, de beszállunk a hajóba, az a hajó visz minket előre. Úgy is, hogy mi egy lépésre teszünk. Az egyház ilyen. Az egyház küldetése rendelkezik, a Szentlélek irányítja a vezetés, ha benne maradunk az egyházban, sokkal könnyebben tudunk találkozni Jézussal, mint hogyha egy külön utakat járnánk. És ez az, ami igazán azt hiszem, hogy a mai embernek szól, hogy nagyon sokszor az egyházat, mint intézményt fogják fel. Az egyház nem intézmény, Jézus misztikus teste, Istennek a népe, a Szentlélek vezet. Tapasztalhatom a mai világunkban egy ilyen intézmény jelenesség, de az egyháznak van egy intézményes arca, de nem az. Egy nép, Istennek a népe. Egy misztikus testemnek a tagjai vagyunk. Nem szabad kiszakadni innen, hanem egyre jobban bele kell gyökeresni ebbe. Ezt fedezte föl Szent Tamás apostol, és az egyház életében is a szentek, akkor is, hogyha voltak nehézségei, aki kívülről kezdte kritizálni az egyházat, az eretnek lett. Azok a szentek, akik az egyházon belül maradtak, felelősséget vállaltak az egyházért, hordozták azokat a sebeket, amelyeket az egyház is viselt, azok szentek lettek. Az egyházban megszentelődtek. Imádkozzunk azért, hogy mi is, ha lehetnek nehézségeink, problémáink, Krisztus népétől ne szakadjunk el, a misztikus testtől ne szakadjunk el, higgyünk van, hogy itt újra és újra felfedezhetjük Jézus szeretett szívének a ritmusát, fölismerhetjük az ő áldozatának a mélységét, ami a véréből, és megmutatkozik, vére untásában is megmutatkozik. És akkor meg tudunk újulni, és így tudjuk folytatni utunkat az üdvösség felé. Amen. Kérjük testvéreim, Urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy Szent Tamás és a többi apostol közbejárására hallgassa meg kéréseinket.
0: Áld meg, Urunk, egyházadat, Leó pápánkat, Péter főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon szívükben.
1: Kérjük téged, hallgass meg minket.
0: Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Árazd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tartsd távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Végül engedd, Urunk, hogy elhunyt szeretteink már most, és majd a mi is az apostolok boldog társaságának örvendezhessünk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hallgass meg, Urunk, hívből fakadó kéréseinket, és teljesíts reményünket, hiszük és reméljük, hogy javunkra válik, megadod nekünk, biztosan mi Urunk által.
1: Amen.
2: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a fő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere.
1: Áldott legyen az Isten, mindörökké.
2: E víz és bor titka által részesünk annak istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk néked, mint a szőtő termését, és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek utal.
1: Áldott legyen az Isten, és mindenki.
2: Most, de Uram, bűneimet, vétkeimtől tisztíts meg engem. Imádkozzatok, testvéreim, az én áldozatom és a tiétek. Kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész nagy szent egyház javára.
2: Hát Istenünk, amikor fölséges színe elé hozzuk áldozati adományainkat, hadd járuljunk most Jézushoz az új szövetség közvetítőjéhez, és úgy ítsd meg az ő vérének üdvösségszerző kiáradását, aki él és uralkodik mindörökké.

0: Hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk szentséges atyánk, mindenható, örök Isten. Mert fiadnak üdvözítő szenvedése által az egész világ felismerte, milyen nagy hálával tartozunk néked. A kereszt kimondhatatlan ereje nyilván hirdeti, hogy Krisztus győzött a világon, és megfeszítve úrrá lett rajta. És ezért mi is az összes angyalokkal és szentekkel együtt Urunknak vallunk téged, és újhongva zengünk.
1: Szent vagy.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, amirunk Jézus Krisztus által a szent élek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népegyűjt tesz magadkor és szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk át, Istenünk, a szent élek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, amirunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

0: A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük, tehát Istenünk, hogy viad üdvösségünkért szenvedett. Csodálatosan föltámad, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz veszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyeressük az üdvösséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, elsősorban Szent Apást, Tamás apostol emlékezünk, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben, földi zarándok útját járva egyházadat, szolgáldat Leó pápánkat, Péter püspökünket, segédpüspökeit, a püspökök testületét, a papságot, és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népek kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, mondd magadhoz irgalmasan, a világon szétszorodott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig. Egyszerre gondolhatunk plébánián híveire, barátainkra, ismerőseire. Utóbbi időben a háború áldozataira és természeti csapásoknak az áldozataira is. Akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd őket be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és Isteni tanítása szerint, így merünk imádkozni.
1: Mi atyának, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Eljöjjön az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki ezt is uralkodó mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk
2: mindenkor. Isten bárány, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd meg.

0: Ima az Isten báránya. Ima, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjjek, hanem csak egy szóval van, és megkódul az én lelkem.

0: Most nigériai Barnabás Szentvér Litájának elimádkozásával megemlékezünk a Nigériában több mint másfél évtizede folyó kegyetlen keresztény üldözés 50 ezret is meghaladó vértanújáról. A Krisztus vére iklessen meg minket, hogy mi is minden kockázatot vállalva álljunk ki hitünkért, és akárhogy alakuljanak a körülményeink, bátran tegyünk tanúságot kereszténységünkről. Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus kegyelmez!
1: Krisztus kegyelmez!
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szentlélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus Krisztus drága vére, megváltásunk vére, hődj be minket és az egész világot. Továbbiakban a válasz, majd szabadíts meg minket. Jézus Krisztus vérének óceánja,
1: szabadíts meg minket.
0: Jézus Krisztus szentséggel és részvéttel teli vére,
1: szabadíts meg minket.
0: Jézus Krisztus drága vére, erősségünk,
1: szabadíts meg minket.
0: Jézus Krisztus drága vére, az örökké tartó szövetség,
1: szabadíts meg minket.
0: Jézus Krisztus drága vére, a keresztény hit alapja,
1: szabadíts meg minket.
0: Jézus Krisztus drága vére, Isten fegyvere,
1: szabadíts meg minket.
0: Jézus Krisztus drága vére, isteni könyörület,
1: szabadíts meg minket.
0: Jézus Krisztus drága vére, a gonosz szellemek ostora,
1: szabadíts meg minket.
0: Jézus Krisztus drága vére, a fogságban lévők segítsége,
1: szabadíts meg minket.
0: Jézus Krisztus drága vére, szentséges bor,
1: szabadíts meg minket.
0: Jézus Krisztus drága vére, keresztények erőssége,
1: szabadíts meg minket.
0: Jézus Krisztus drága vére, a keresztény hit védelmezője,
1: szabadíts meg minket.
0: Jézus Krisztus drága vére, keresztények igaz hite,
1: szabadíts meg minket.
0: Ezután a válasz, ments meg minket. Jézus Krisztus drága vére, gyógyító vér,
1: ments meg minket.
0: Jézus Krisztus drága vére, felkent vér,
1: ments meg minket.
0: Jézus Krisztus drága vére, Isten gyermekeinek bátorsága,
1: ments meg minket.
0: Jézus Krisztus drága vére, a keresztény harcosok fővezére,
1: ments meg minket.
0: Jézus Krisztus drága vére, a feltámadás vére,
1: ments meg minket.
0: Jézus Krisztus drága vére, a mennyei angyalok itala,
1: ments meg minket.
0: Jézus Krisztus drága vére, a mennyei Atya vigasztalója,
1: ments meg minket.
0: Jézus Krisztus drága vére, a szentek ereje,
1: ments meg minket.
0: Jézus Krisztus drága vére, a világ békéje,
1: ments meg minket.
0: Jézus Krisztus drága vére, égnek és földnek napsugara,
1: ments meg minket.
0: Jézus Krisztus drága vére, szivárvány az égben,
1: ments meg minket.
0: Jézus Krisztus drága vére, az ártatlan gyermekek reménye,
1: ments meg minket.
0: Jézus Krisztus drága vére, Isten szava a szívünkben,
1: ments meg minket.
0: Jézus Krisztus drága vére, égi fegyver,
1: ments meg minket.
0: Jézus Krisztus drága vére, isteni bölcsesség,
1: ments meg minket.
0: Jézus Krisztus drága vére, a világ alapja,
1: ments meg minket.
0: Jézus Krisztus drága vére, az Atya Isten irgalma,
1: ments meg minket.
0: Ó Jézus Krisztus legdrágább vére,
1: tisztítsd
0: meg a világot a bűntől. Ó Jézus Krisztus legdrágább vére,
1: újítsd meg a világot.
0: Ó Jézus Krisztus legdrágább vére, taníts minket, hogyan vigasztaljuk Jézus. Könyörögjünk. Ó megváltásunk drága vére, hiszünk, remélünk és bízunk benned. Esedezve kérünk, szabadítsd ki azokat, akik a pokoli szellemek kezében vannak. Oltalmazd a haldoklókat a gonosz szellemek támadásaitól, és fogadd be őket a te örök dicsőségedbe. Irgalmazd az egész világnak, és erősíts minket, hogy imádjuk és vigasztaljuk a szentséges szívet. Imádunk téged, ó irgalmasság drága vére. Amen. Ó Jézus Krisztus legdrágább vére, gyógyítsd a sebeket Jézus legszentebb szívébe. Ó Jézus Krisztus legdrágább vére, gyógyítsd a sebeket Jézus legszentebb szívében. Ó Jézus Krisztus legdrágább vére, gyógyítsd a sebeket Jézus szentséges szívében.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, az üdvösség ételével és italával tápláltál minket. Kérünk, járj át bensőnket mindenkor Krisztus vére, és legyen az örök élet forrása számunkra, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Az Úr legyen veletek.
1: És a feleketekkel.
2: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.

0: És még két fohász mondjuk a befejezésül. Az egyik a szintén Nigériából származó, itt az ambó alatt látható véres Krisztus arccal kapcsolatos fohász. Ó, legdrágább vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus szent fejéből, az isteni bölcsesség templomából, az isteni tudás tabernákulumából, égnek és földnek napsugarából árad, fődj be minket és az egész világot. Amen. Amen. Szent Buffalo Gáspár, a Szent Vér római apostola, kápolnák védnöke, jár közbe értünk, és az egyházért, és egész hazánkért. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenki. Amen.

Gondolatok a júliusi életigéhez. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallgatja az igét, és meg is érti. Aztán gyümölcsöt hoz. Az az ige, mely Jézus szava, lélek és élet. Ne hagyjunk egyet sem a kövek közé hullani, nyitott szívvel fogadjuk be. Örök életet adó igék. Mert amikor éljük az igét, Isten országát építjük, mely átvezet az örök életre. Ahogy az eukarisztia minden morzsájának jelentőséget tulajdonítunk, és nem hagyjuk veszni, úgy az ige minden szavára is ilyen törődéssel kellene figyelnünk. Először is döntenünk kell, méghozzá nem egyszer, hanem minden nap, minden percben. Imáinkkal, döntéseinkkel, tetteinkkel műveljük a földet, hogy az igét be tudjuk fogadni. Mint Mária, mi is forgassuk szívünkben az igét, elgondolkodva rajta, így születik meg bennünk a szenvedélyes szeretet Isten igéje iránt. Isten igéjében, Jézusban, aki legyőzte a világot, találjuk meg reménységünket. Amikor az ige által Jézus élő bennünk, segít, hogy megszülessen az egység közöttünk. Ahhoz, hogy egy termés megérjen, sok feltételnek teljesülnie kell a jó földön kívül. Napfény, víz, hőmérséklet. A mi termésünket az erények táplálják. Szeretet, türelem, megértés, életünk odaadása. Kiára Lubik gondolatai. Jézus szava lélek és élet, mert az égből származik fény, amely a magasból száll alá, és magasságbeli hatalma van. Igéi átfogóbbak és mérehatóak, bármilyen más szónál, még a filozófusok, politikusok vagy a költők szavainál is. Örök életet adó igék, mert magukban foglalják, kifejezik és átadják az isteni élet teljességét, amelynek soha nem lesz vége. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallgatja az igét, és meg is érti, aztán gyümölcsöt hoz.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Július 1-én ismét elindult a Mária Rádió Mária Kertje kampánya. Gyakorlatorientált új képzésekkel várja a jelentkezőket a Pázmány BTK. Jubileumi herendi kiállítás nyílt Tihanyban. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika és Németh Petra. Július 1-ével a Mária Rádió elindította újra Mária Kertje kampányát. A cél, hogy a rádió 20 éves évfordulóján 20 ezer virtuális virággal és ennek árával támogassuk a Szűzanya Rádióját. A rendkívüli adománygyűjtésre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban kevesebb adomány érkezett, mint amennyi a működési költségeket lefette volna, így most a rádió 14 millió forintos negatív egyenleget görget maga előtt. Kérünk mindenkit, hogy csatlakozzon az összefogáshoz, és támogassa a Mária Rádiót. A támogatás küldésekor megjegyzésként tüntessék fel Mária Kertje. Részletek a Mária Rádió honlapján és felületén. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK már meglévő színes képzési kínálata szeptembertől új szakirányú továbbképzésekkel bővül. A korszerű szakmai gyakorlatban is közvetlenül hasznosítható tudást kínáló programokra július 15-én 20 óráig lehet jelentkezni, írja a Magyar Kurír. Az egyetem képzési kínálatában kiemelt szerepet kapnak azok a gyakorlatorientált szakirányú továbbképzések, amely gyorsan reagálnak a társadalmi változásokra, a munkaerőpiac új igényeire. A programok elsősorban azoknak a már diplomával rendelkező szakembereknek szólnak, akik új kompetenciákat szeretnének szerezni. Az új képzések között szerepel a demencia szaktanácsadó szakirányú továbbképzés, amely a demenciával élő személyek és hozzátartozóik támogatására készít fel, de új képzésként indul a kínai nyelvi szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzés is. Királyok porcelánja, Porcelánok királya címmel nyílt kiállítás július 1-én szerdán a Tihanyi Bencés Apátsági Múzeum galériájában a herendi porcelán manufaktúra alapításának 200. jubileuma alkalmából. Olvasható a Magyar Kuríron. A szeptember 2-ig látogatható tárlat célja, hogy a látogatók betekintést nyerjenek a herendi porcelán manufaktúra két évszázados történetébe, valamint kulturális jelentőségébe. A kiállítás a porcelán manufaktúra legikonikusabb motívumait és műtárgyait mutatja be, köztük a magyar Szent Korona porcelán másolatát, az életnagyságú Sissi Mel szobrot, a Viktória minta monumentális alkotásait, valamint a királynő lepkéi fantázia nevű díszvázát. A kiállítás megnyitóját követően Simon Attila, a herendi porcelán manufaktúra vezérigazgatója, exkluzív tárlatvezetést tartott a megjelentek számára. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: beszélgetés életről és a Szentírásról. Szabó Laura textilművésszel Dömötör Ildikó beszélget.
1: Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióba Szabó Laurát is. Én magam Dömötör Ildikó vagyok. A mai hitvallóban Laurával fogunk beszélgetni egyrészt a munkájáról, másrészt pedig a hithez való viszonyulásáról. Akkor először arra kérlek, Laura, egy kicsit pár mondatban mutasd be magad, mivel foglalkozol, mert azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes munkaterületen tevékenykedsz.
2: Én is köszöntöm a rádióhallgatókat. Textil és aranyművesként dolgozom. Igazából 26 éve aranyékszereket tervezek és készítek. A textilek úgy jöttek az életembe, hogy először textilművesként végeztem Szombathely Művészeti Gimnáziumban, de utána ékszerészként tanultam és helyezkedtem el.
1: És hogy jött ez az ékszerész? Hát ugye mondtad, hogy textil területen végeztél, és utána hogy fordultál az ékszerek felé?
2: Egy nyári táborban találkoztam közelebbről az ékszerekkel, és ott beleszerettem igazából, és Pestre kerültem, felvettek egy aranyműves iskolába, és onnan meg már valahogy olyan sima út volt az ékszerek felé. Az aprólékos munkával, precíz kis apróságokkal nagyon szerettem foglalkozni.
1: Gondolom, főleg egy fülbevaló, hogyha kis méretű, akkor ott tényleg nagyon aprólékosan és ilyen apró kis szerszámokkal is dolgozol?
2: Igen, abszolút. Jelenleg otthon van a műhelyem, egy nagyon kicsi kis helység igazából kialakítva, de minden kézi munkával készül. Nagyon sok finom apró szerszámom van. A mai technika viszont már arra felé megy, hogy minden egy kicsit szeparálódott a szakmában, úgyhogy kollégákkal is együtt dolgozom, akik bizonyos területeken, például drágakőfoglalás, vagy öntések, lézergravírozás, vagy számítógépes tervezésben átveszik ezeket a kis munkafolyamatokat.
1: Mondtad, hogy 26 éve foglalkozol ezekkel az ékszerekkel, meg aztán majd áttérünk a sálakra is. Mennyit változott esetleg az igény, vagy a stílus, vagy a divat, hogy látod?
2: Ó, nagyon sokat változott, és ezért nagyon fontos, hogy mindig meg tudjon újulni az ember az ékszerek terén is, a vevők igényei felé is, hiszen régebben sokkal nagyobb igény volt egy aranyékszerre, egy komoly drága köves ékszerre. Manapság inkább technikai eszközöket vásárolnak mondjuk egy ballagásra a fiataloknak. 26 évvel ezelőtt ez azért máshogy nézett ki, mikor én végeztem az iskolában. Úgyhogy azt gondolom, mindig együtt kell változni a trendekkel.
1: Ez egy igazán elegáns és nőies szakma. Azt gondolom, hogy így a női hallgatók nevében is mondhatom, hogy az, hogy ékszereket készít egy nő, ennél szebbet nehezen tudok elképzelni. És így visszakanyarodva erre az ominózus táborra, arra lennék kíváncsi, hogy jutott eszedbe, hogy ékszereket készítsél, mert a nők nagy része nagyon szereti az ékszereket. Fülbevaló, gyűrű, nyaklánc, de azért nem az jut eszünkbe, hogy akkor mindjárt készítsünk is ilyeneket.
2: Mindig érdekeltek a különleges technikák, és mindenféle területen szerettem volna régebben is kipróbálni magamat. Annak idején szobrászkodtunk és festettünk, és hát az ilyen apró kis drótokból kezdtünk természetesen először, meg gyöngyökből ékszert fabrikálni magunknak. Nyilván annak idején gyerekkoromban még mindenféle technikai háttér nélkül. És hát mikor oda kerültem, hogy egy klassz ötös műhelybe kipróbálhattam ezeket, hát ott nyilván ez szerelem lett.
1: És az elején mondtad, hogy először ékszerkészítő voltál, tervező és ékszerkészítő, majd ugye később sejem festő, sejem sálakat készítesz. Most elsősorban ugye ez a fókusz.
2: A fókusz úgy került át igazából 5-6 évvel ezelőtt, hogy én a Pilisben élek jelenleg, és imádom a természetet, és lovagoltam. És egy elhibázott szőrén lovaglás kapcsán sajnos egy komoly balesetet szenvedtem, és a jobb kezemmel nem tudtam az aranyműves szakmában egy jó időre helytállni, és akkor egy picit visszakanyarodtam az én régi szakmámhoz, tehát textilműves goblenszövőként végeztem, és elkezdtem újból a textileket

0: felfedezni, hogy így mondjam, mert 26 évvel ezelőtt azért még nem állt rendelkezésre ennyi szuper alapanyag, teljesen mások voltak az eszközök, és tényleg nem lehetett hozzájutni ilyen minőségű anyagokhoz. És elkezdtem pici terápia jellegűen is, amíg épült a kezem, sejmet festeni, az nem okozott akkora igénybevételt a karomnak.
1: Mert hogy nem volt annyira aprólékos, ugye, mint mondjuk egy ékszer elkészítése?
0: Hát igen, nem is az aprólékosság csak, hanem tulajdonképpen mire ilyen csillogó kis ékszer születik, addigra elég nagy igénybevételnek van a szakmabeli kitéve, mert kalapálni kell, reszelni, tehát komoly fizikai munkavégzés tulajdonképpen, amit nyilván a vásárlók már nem látnak, mert csak a csillogó csoda van a kezükbe, de ahhoz azért koszos kezek és fájó izmok vannak néha magunk mögött, míg elkészül egy ilyen munka.
1: És akkor tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egy szerencsétlen baleset folytán fordultál az ékszertől a sejemfestés felé?
0: Igen, így utólag már abszolút ez látszik. Nyilván akkor nem gondoltam bele, hogy ebből a komoly traumából majd valami jó is születik, mert azóta átalakítottam az egyik részét a aranyműves műhelyemnek, sejemfestő és nemezelő műhelyé, úgyhogy most helyet kapott elég nagy területen újból a textil is az életemben.
1: És milyen alapanyagokból dolgozol?
0: Hernyósejmeket festek, nagyon sokféle sejem van, nagyon szeretem mindegyiket kipróbálni a festés terén is. Professzionális sejemfestékekkel dolgozom, ami azt jelenti, hogy egy gőzölős technikát alkalmazok utána, ami nagyon hosszadalmas tulajdonképpen, de ilyen gyönyörű, repülő szépségek tudnak születni belőle, mert nem tömörítik el a hernyós sejem textúráját, és nagyon finom leheletnyi alapanyagok tudnak készülni, bármilyen mintával, színekkel, innen már csak a fantázia szab határt. A másik alapanyag pedig az ausztrál merino gyapjú, ez pedig egy elképesztően finom alapanyag. Gyerekkorunkból szerintem, már mint az én korosztályom, biztos, hogy csak a szúrós, gyapjú pulcsikra emlékszik, amit nem szerettünk hordani. Ezek viszont álompuha alapanyagok, és ezt a két alapanyagot egyesítem tulajdonképpen, a hernyósejmet és az ausztrál merino gyapjút összenemezelem, és nagyon klassz textúrák alakulnak ezzel a technikával, ez egy vizes nemezelés tulajdonképpen.
1: És sajnálhatják a rádióhallgatók, hogy nem látják ezt a gyönyörű munkát. Én most itt szerencsére láthatom a stúdióban az egyik sálat, és csak megerősíteni tudom, hogy tényleg nagyon szép és finom munka. Főleg ez a két anyag így összekombinálva, a hernyósejem és a merino gyapjú, nekem sose jutott volna eszembe, de így együtt ez valami csodálatos. Az előzőekben ugye beszéltünk arról, hogy egy ilyen szerencsétlen fordulat miatt fordultál az ékszertől a sálak felé, és mondtad, hogy ebből a traumából nem is gondoltad volna, hogy esetleg ilyen jó dolgok sülhetnek ki. Mi volt az, ami téged átsegített ezen a nehézségen? Mert ugye itt alapvetően a Hitvalló című műsorban vagyunk, és én arra lennék kíváncsi, hogy mi volt az, ami téged segített, vagy hol találkoztál a hittel ebben a nehéz időszakban?
0: Tulajdonképpen gyerekkoromban vallásos neveltetésemből adódóan.
1: Mert hogy római katolikus igen, vagy, ugye azt elárulhatjuk.
0: Igen, tehát egy nagyon otthonos közeg nekem, akár egy templomban való imádkozás, illetve otthon egy komolyabb nehézség kapcsán főleg talán egy kapaszkodót jelent. Azt hiszem, hogy a gyerekkori imát mondjuk elmélyülve elmondja az ember, és mindig volt, vagy jött valami, hogy mondjam, B-terv az életembe, amit, hogyha mondjuk nem tudom az ékszereket csinálni, akkor kell, hogy legyen valami más, amit éppen tudok. Elsőnek még balkezes szakácskönyvet is elkezdtem festeni, mert hogy nagyon szeretek főzni is, és jön valahogy mindig valami ötlet, ami lelkesedéssel tud eltölteni, és szerintem ez egy komoly érzelmi segítség az ember életébe.
1: És mi az a kapaszkodó, ami ilyenkor átlendít a nehézségeken, mert azért nem tudom, hogy mennyire elárulható, azért elég sok nehézség volt az életedben ezen a lovas baleseten kívül is, amikor ugye lebénult a pont a jobb kezed, amivel dolgoztál, hogy mik voltak azok a kapaszkodók, amik hát segítettek. Persze gyerekkorodban misére jártatok, meg imádkoztál, de azért lehet, hogy még valami is kell ahhoz, hogy meglásd a fényt az alagút végén.
0: Szerintem egy mély hit abban, hogy talán úgy tudnám fogalmazni, hogy honnan jött az ember, hol vannak a gyökerei, és a régi tanítások, amik úgy annak idejénről benne maradtak az emberbe a felnőtt korában. És még ha rögtön nem is, az ember mindig elkezdi meglátni, hogy mi lesz a kiút, és aztán lehet, hogy teljesen más felé megy mégis, de ha B terv nem jön be, akkor ott a C, a D, tehát mindig lesz valami új, ami ugye egyszer csak adódik, és amikor anyagi nehézségek vannak, akkor is valahogy mindig ott volt valami megoldás, szóval soha nem éreztem magamat elhagyva, elhagyatottan. Természetesen ott volt mellette mindig a családom is, akiknek nagyon hálás vagyok. Szüleimék, bátyám, vagy van egy 18 éves fiam, és akkor így együtt csináljuk mindig végig azokat a dolgokat, amik jönnek az életbe, ha jó, ha rossz éppen.
1: Köszönöm. Pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire voltál egyedül ezekben a nehézségekben, kik voltak körülötted, vagy kikre számíthattál?
0: Nagyon sok barátom is van, barátnőim, akik mindig mellettem vannak, és ez is egy hatalmas erő szerintem, mert bármilyen nehézség van, hogyha valaki fogja a kezedet, akkor ez hatalmas erőt ad. Tehát szerintem az egyedül lét de sokkal gyengébb az ember, mindig kell, hogy valaki ott legyen, és semmitől sem félek, ha valaki ott van mellettem, mögöttem, vagy fogja a kezemet.
1: És ezt az erőt, amit így közben megtapasztaltál, és amikor ilyen nagyon nagy nehézségek voltak az életedben, és végül is mindegyikből talpra álltál, ezt az erőt, ezt a tapasztalatot tovább tudod adni, vagy te is esetleg gondolsz arra, hogy másoknak tudnál ebből adni, vagy valahogy segíteni őket is, mert elég sok elakadás van, én is tudnék mesélni az életemben, hogy körülnézek, és mindenkinek máshogy nehéz, én azt szoktam mondani, hogy hogyan tudunk egymásnak segíteni, vagy hogyan tudjuk egymást támogatni.
0: Elsősorban talán jelenleg a példamutatással, hogy néha akaratlanul is az ember az életével, a munkájával, vagy a tetteivel, vagy a másik emberekhez való hozzáállásával akaratlanul példát mutat talán. Én is szeretnék mindig jobb ember lenni, és ezt nem csak a magánéletbe vagy munkában gondolom így, hanem így egyáltalán mindenben. Kicsit szebbet alkotni, kicsit jobban odafigyelni másokra, többet segíteni. Most például a legutóbbi nehézségeim kapcsán az jutott eszembe, hogy nagyon szívesen önkénteskednék, akár kórházakban is, mert látom, hogy nagy nehézségek vannak. És akkor, ha jön egy ilyen ötlet, nagyon klassz, amikor az ember meg tudja valósítani ezt.
1: És olyan kicsi is elég ahhoz, hogy valakinek talán jobbá tedd az aznap délutánját, vagy azt a napját.
0: Jaj, abszolút, sokszor egy mosoly egy nénire az utcán, vagy bármi, szerintem nagyon sokat tud segíteni. De épp tegnap este egy orvosi konzultáción megdicsértem az orvost, akinek azt hiszem szintén sokat jelentett az a két mondat, hogy én mennyire örültem, hogy így áll hozzám.
1: És mit üzensz a Mária Rádió hallgatóinak? Mert én gondolom, hogy biztos sokan vannak a hallgatók közül olyanok is, akik éppen legnehezebb időszakon mennek keresztül, mert én úgy gondolom, hogy te már kifelé jössz a nehézségből, ha megengeded, hogy
0: azt
1: ezt
0: remélem,
1: így...
0: Azt remélem, igen.
1: Igen, tehát akkor a remény is.
0: Habár mindig van valami új nehézség.
1: Igen, az ember azt gondolja, hogy megvan, lefutottam a távot, megúsztam a távot, és akkor, mikor éppen már hátra dőlnék, hogy jaj, de jó, akkor kapom a következő feladatot, és akkor onnan is kell megint erőt meríteni, újra nagy levegőt venni, és folytatni az utunkat, hogy ahogy te is mondtad, hogy egyre jobb emberré váljunk. Tehát itt a nehézségeknek melyik fázisában vagyunk éppen, ugye ez is egy nagy kérdés. Mit tudsz javasolni, vagy mit üzenni azoknak, akik esetleg még benne vannak a legnagyobb nehézségekben?
0: Szerintem nagyon ki kell először szomorkodni magunkat, és nagyon klassz, ha van hozzá támogatásunk, ahogy az előbb is mondtam, hogyha valaki áll mellettünk.
1: Akár valakinek a vállán sírni az mégiscsak jobb, mint egyedül. Erre gondoltál?
0: Talán nem biztos, hogy ennyire konkrétan, mert nem biztos, hogy annyira jó a barátnőket is terhelni, akár egy sok-sok hosszú telefonhívással a problémákkal, de nyilván nagyon klassz, hogyha van, aki meghallgat minket, és van, aki velünk tart, elkísér, vagy fogja a kezünket egy problémában. Azt üzenném esetleg, ami az én élettapasztalatomból adódik, hogy miután kiszomorkodtuk magunkat, mindig később, sokkal később tudjuk esetleg meg, hogy az a nehézség mire volt jó, úgymond, mire tanított minket, és mindig mindennek később meg lesz az értelme, amit akkor a nehézségben biztos, hogy nem tudunk látni, de kell egy olyan hit, hogy ez majd megmutatkozik később, és bátran álljunk ott, hogy majd átmegyünk mindenen.
1: Akkor tulajdonképpen neked ez a hitet, hogy meg fog oldódni, végig tudom csinálni, és meg lesz ennek majd a magyarázata is.
0: Igen, sokszor visszamennék a szomorkodó félős Laurához, hogy megsimogassam, vagy egy picit megrázzam, hogy ne féljen, mert hogy minden rendben lesz.
1: Mert akkor még nem láttad, de utólag visszatekintve ki tudtál jönni azokból a nehézségekből, csak akkor még nem láttad.
0: Igen, így van.
1: Köszönjük szépen, kedves hallgatóink! A stúdióban Szabó Laurát és Dömötör Ildikót hallották. Köszönjük szépen a figyelmet!
2: Szabó Laura textilművésszel Dömötör Ildikó beszélgetett.

Valaki értem imádkozott, mikor a bűntől meggyötörten a lelkem terheket hordozott. Egyszer csak könnyebb lett a lelkem, valaki értem imádkozott. Valaki értem imádkozott, talán apám, anyám régen, talán más is, aki szeret, jó barátom vagy testvérem. Én nem tudom, de áldom Istent, ki nékem megváltást hozott, és azt, aki értem, csak egyszer is imádkozott.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Papágnes. Közel 600 pályamű közül választották ki a Palackposta irodalmi pályázat díjazottait. Július 1-én ismét elindult a Mária Rádió Mária Kertje kampánya. Jubileumi herendi kiállítás nyílt Tihanyban. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika és Németh Petra. Megvannak a Palackposta, a Petőfi Kulturális Ügynökség országos irodalmi pályázatának díjazottai. A szakmai zsűri közel 600 pályamű közül választotta ki azokat az alkotásokat, amelyek elismerésben részesülnek, szerzőik pedig mentor programban vehetnek részt, országos publikációs lehetőséget kapnak, valamint bemutatkozhatnak a Palackposta Pocket külön kiadásában, írja a kultura.hu. A pályázat célja az volt, hogy párbeszédet kezdeményezzen a magyar irodalom klasszikus művei és a mai olvasók, alkotók között. A pályázóknak a saját nézőpontjukból kellett reflektálniuk a meghatározó magyar szerzők műveire személyes hangvételű írásokkal, újraértelmezésekkel, képzeletbeli párbeszédekkel. A díjazott alkotók nevei megtalálhatók a kultura.hu oldalon. A Palackposta nem csak pályázatként, hanem országos programsorozatként is népszerűsítette az olvasást. Július 1-ével a Mária Rádió elindította újra Mária Kertje kampányát. A cél, hogy a rádió 20 éves évfordulóján 20 ezer virtuális virággal és ennek árával támogassuk a Szűzanya rádióját. A rendkívüli adománygyűjtésre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban kevesebb adomány érkezett, mint amennyi a működési költségeket lefette volna, így most a Mária Rádió 14 millió forintos negatív egyenleget görget maga előtt. Kérünk mindenkit, hogy csatlakozzon az összefogáshoz, és támogassa a Mária Rádiót. A támogatás küldésekor megjegyzésként tüntessék fel Mária Kertje. Részletek a Mária Rádió honlapján és felületein. Királyok porcelánja, Porcelánok királya címmel nyílt kiállítás július 1-én szerdán a Tihanyi Bencés-apátsági Múzeum galériájában a Herendi Porcelán Manufaktúra alapításának 200. jubileuma alkalmából, olvasható a Magyar Kuríron. A szeptember 2-ig látogatható tárlat célja, hogy a látogatók betekintést nyerjenek a Herendi Porcelán Manufaktúra 2 évszázados történetébe, valamint kulturális jelentőségébe. A kiállítás a Porcelán Manufaktúra legikonikusabb motívumait és műtárgyait mutatja be, köztük a Magyar Szent Korona porcelán másolatát, az életnagyságú Sisimel szobrot, a Viktória minta monumentális alkotásait, valamint a királynő lepkéi Fantázia nevű díszvázát. A kiállítás megnyitóját követően Simon Attila, a Herendi Porcelán Manufaktúra vezérigazgatója, exkluzív tárlatvezetést tartott a megjelentek számára. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.
2: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
3: Kedves hallgatóim, könnyű átmozgató tornára hívom önöket. Tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjünk el kényelmesen ülésben az ágy szélén, vagy egy széken, lábak csípőszéles terpezben legyenek, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be jó mélyen a hasunkat, tartsuk is meg, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, nyújtózkodjunk meg törzsel és a fejünk bubjával felfelé, tarkót hosszan simítsuk egy képzeletbeli falhoz. Emeljük fel a két kart az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, kapaszkodjunk bele az egyik csuklónkba, és húzzuk meg finoman a kart az ellentétes irányba. Közben nyúljon meg az oldalunk is, fejet finoman engedjük le, majd fogjuk meg a másik csuklót is, és az ellentétes irányba húzzuk meg finoman a kart, nyújtsuk az oldalunkat, engedjük le a fejet, majd jöjjünk vissza középre, és nyújtott karokkal nagy köröket írjunk le hátra. Egyszer húzzuk a hasat, aztán még egyszer, közben vegyünk nagy levegőt, egy utolsó. Ezután hozzuk mindkét karunkat előre, mellső középtartásba. Váltott karral nyújtózkodjunk előbb az egyik, majd a másik karral, és mehet folyamatosan váltva egyik, majd a másik karral. Közben fejtetővel magasak vagyunk, figyelünk a helyes testtartásra. Megragadunk egy képzeletbeli evezőlapátot, és húzzuk hátra, záródik a lapocka. Majd nyújtózunk megint előre, megragadjuk az evezőlapátokat, és evezünk, húzzuk hátra a két lapátot, záródik a lapocka. És egy utolsó, nyújtózunk előre, húzzuk hátra, magasan a könyök. Majd engedjük le a két kart, váltott válkörzés következik. Egyik vállat húzzuk a fülhöz, körzünk és nézünk, utána forgatjuk, csavarjuk a gerincet. Majd hátulról indítunk egy válkört, és jövünk vissza középtartásba. Jöhet a másik vál is, húzzuk a vállat a fülhöz, csavarjuk a gerincet, nézünk hátra, majd előre indított válkörrel jövünk vissza középre. És mehet belőle még egy pár. Közben ügyeljünk arra, hogy fejtetővel is végig magasak legyünk, szívjuk a levegőt, ahogy húzzuk a vállakat a fülhöz, tartsuk megfeszítve a far és hasizmokat. Alkarral támaszkodunk a térden, megnyújtjuk a derekunkat, kicsit kitartjuk, húzzuk a hasat, homorítjuk a hátat, veszünk egy nagy levegőt, és puposítjuk a hátat, fújjuk a levegőt, húzzuk a hasat. Még egyszer homorítjuk a hátat, szívjuk a levegőt, záródik a lapocka, és puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt. Marad az alkartámasz a térden, egyenes a hát, emeljük a sarkunkat fel és vissza, picit edzük a vádlinkat, emeljük fel és engedjük vissza még néhányszor, egy utolsót. Ezután megtámaszkodunk tenyérrel a tért felett, előre hozzuk a testcsúlyt és elemelkedünk a széktől, megemelkedünk és visszaülünk óvatosan, még egyszer megemelkedünk és visszaülünk. Ha ügyesek vagyunk, nem is ülünk rá a székre, csak nyújtjuk a lábat, és hajlítjuk, és így végzünk néhány guggolást. Jövünk vissza függőleges testhelyzetbe, emeljük a két kart, vegyünk egy nagy levegőt, még egyszer páros karral megnyújtózkodunk, majd leengedjük a két kart, kedves egészségükre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott szép napot kívánok!
2: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Házas Hétvége Lelkiség Boldogan Élnek Még című műsorát hallgatják. Mai vendégeink Henten Zsolt és felesége Ági. A műsort Pap Ági és Miklós vezetik.
1: Életünk során különféle helyzeteket élünk meg, és sokféle döntést kell hoznunk. Számunkra, házasoknak a legfontosabb, hogy egymás mellett döntsünk, és a döntéseink a szeretetünk növekedését szolgálják. A mai beszélgetéseink erről szólnak.
2: A család mellett lelkiségeket is ápoltok, illetve lelkiségekhez is tudtatok kapcsolódni. Hogyan sikerült a sok otthoni elfoglaltság meg a munka mellett még beépíteni az életetekbe a lelkiségeket?
3: Mi viszonylag későn kapcsolódtunk be ezekbe a lelkiségi mozgalmakba, ugye a kurzió és a házas hétvége az, amiben többi években aktív szerepet is vállalunk. Mondtuk, hogy gyerekeink már felnőttek, és repülnek kifelé, és tulajdonképpen ez volt az az időszak, amikor bekapcsolódtunk a kurzióba, akkor első hétvégén voltunk, viszont nagyon jó volt, hogy ezt az űrt, hogy otthon kevesebb volt a feladatunk, ezeken keresztül is be tudtuk tölteni.
4: Meg is kaptuk a vőnktől a dicséretet. Milyen jól csináljuk mi, hogy nagyon sok házaspár, amikor kirepülnek a gyerekek, akkor nem tudnak mit kezdeni magukkal, és elkezdenek veszekedni, és időnként válások lesznek belőle. És tényleg nekünk a legjobb időben jött ez, hogy 5 éve voltunk a házas hétvégén először, és egyszerűen annyira magával ragadott az egész, nagyon örültünk, hogy mélyebben is bekapcsolódhattunk, és már tímpárok is vagyunk. Ápoljuk a házasságunkat, egyszerűen tudunk mit kezdeni magunkkal, sőt másoknak is segítünk ebben. Ez egy hatalmas erőt, lendületet hozott az életünkbe, és tényleg, ahogy Zsolt is mondta, azt az űrt kitöltötte, amit a gyerekek maguk után hagytak, és másfél éve rá pedig a kurzióba is bekapcsolódtunk, mindegyikbe tulajdonképpen egy pap kezdeményezésére.
0: De ez egy óriási dolog, amikor a családból jön a visszajelzés. Ez számotokra is, sőt a környezetetek számára is milyen fontos, és mennyire megvan az eredménye.
3: Hát tulajdonképpen a gyerekeink egészen el voltak hűve, hogy nézzétek, anyuék újra szerelmesek egymásba. Tényleg elkezdtünk ilyen régi módi szerint randizni, és hát látták rajtunk tényleg, hogy valami változás történt. Előtte is tényleg boldog házasságba ért, de azért lejött a gyerekeink számára is, hogy valami nagy változás történt ott.
0: Schubert Péter és felesége Judit.
5: Hála a jó Istennek, ajándékba kaptunk 3 gyereket, és kaptunk 14 unokát. Nagy öröm van bennem emiatt, hogy nagy családba élhetünk. Én magam is nagy családban nőttem föl, mi 5-en voltunk testvére. Nagy öröm ez nekem, hogy én is szolgálhatok ebben a nagy családban.
0: Hogyan tudjátok őket elgardírozni?
5: 2 család a gyerekeink közül távol élnek. Az egyik család Szegeden, 3 gyerekkel, a másik tőlünk 50 kilométerre, Tamásiban 5 gyerekkel, viszont a környezetünkben lakik a 3. gyerekünk tőlünk Szekszártól 10 kilométerre, ott 6 gyerek van. Ott nagy szükség van a segítőkézre, mert a legidősebb gyerek is 11 éves csak, és a legkisebb pedig 2 hónapos. Én, a segítőkész Jutka, valóban ahol tud, ott segít. Ha szükség van rám, akkor úgy gondolom, hogy nekem mindig készenlétbe kell állnom, és ahol tudok, ott segítek. Vasalásban, gyerekvigyázásban, gyerekek ide-oda szállításában, vendégül látásban, mindenhol, ahol tudok, ott segítek.
6: Nagyon szeretem Jutkánál nézni azt, amikor itt nyüzsögnek körülötte a gyerekek, és valami hihetetlen biztonsággal mozog közöttük, a legkisebbel is tud beszélni, meg a legnagyobbal is, mesélni tud, imádkozni, történeteket mondani, játszani. Valami csodálatos élmény nézni, hogy a gyerekek mind az igazi nagymama körül hogy gyűlnek köréje.
2: Középiskola mindenkinek egy nagyon erős élmény, te középiskolába oktattad, nevelted őket, és azt hiszem, hogy a lelki batyújukat megtöltötted. Mivel? Hogyan?
5: Igyekeztem sok szép és jó dolgot a batyújukba belerakni a ballagáskor. Az egyik ilyen ajándék az a szeretett himnusz volt, amit beletettem a tarisznyába. És mielőtt megkapták, végigolvastam, és végigmeséltem, hogy mit is akar mondani, mit üzen nekik Szent Pál a szeretett himnuszban. És én úgy gondolom, hogy ezt a szeretett himnuszt talán nem felejtik, és talán, ha belenéznek abba a tarisznyába, akkor emlékezni fognak arra, amikor kapták, illetve arra a 3-4-5 évre, amit együtt töltöttünk.
6: Meg van egy valami, az a 4 szó, amit adsz nekik.
5: Plébános atyánktól hallottam, egy alkalommal az új évet azzal kezdte, hogy kint a főtéren az újévi köszöntőkor ezt üzente a városnak, hogy 4 szót, 4 fogalmat jegyezzenek meg, és soha ne felejtsék. Tanuljanak meg kérni, és megköszönni, bocsánatot kérni, és megbocsátani. Ezt a 4 dolgot nem a tarisznyájukba tettem, hanem már mindjárt, ahogy találkoztunk, az első hetek, hónapok, és ezt is meg kellett nekik magyarázni. Nem csak odadobálni a szavakat, a fogalmakat, hanem helyre rakni ezeket a fogalmakat, hogy tudják, hogy miről is van szó. Én azt hiszem, ha ezt a 4 szót, ezt a 4 fogalmat mindenki magával vinni és feleleveníteni az életébe, akkor azt hiszem sokkal nagyobb béke lenne az emberek között. Kérni, megköszönni, bocsánatot kérni és megbocsátani.
2: Köszönöm. Úgy hallottam, hogy elég távolról is jött visszajelzés ezekre a nevelési elveidre. Mostanában történt valami. Telefon.
6: Én vettem föl a telefont, egy női hang jelentkezett be, és közölte, hogy Angliából beszél, és hogy a tanárnőt kéri. Odaadtam neki a telefont, és utána mesélte el, hogy egy tanítványa hívta föl, aki visszaemlékezett egy ilyen nagyon nehéz lépése előtt kint Angliában, ahol dolgozott, visszaemlékezett Jutka osztályfőnöki órájára és az ott hallottakra, és azért hívta föl, hogy megköszönje neki.
5: Független attól, hogy nem katolikus iskolába tanítottam, azért nem fukarkodtam az osztályfőnöki órán néha a Bibliára emlékezve onnan példákat mondani. Valószínű, hogy egy ilyen alkalomra emlékezett ez a tanítvány. Nagyon meghatódtam, és meglepődtem, amikor felvettem a telefont, és egy volt technikus tanítványom hívott, két pár éve már külföldön élt, csak meg akarta köszönni azt, hogy én ilyenekről is meséltem neki, mert hogy ő nemrég talált rá az evangélikus egyházra, és most kezdte megérteni azt, hogy amikor én a Bibliából hoztam példákat, az mit jelent.
0: Kocsi András és felesége Ancsa.
7: Szerettem ezt a fantasztikus kalandot, amit 30 éve folytatunk.
2: Közel.
7: Még ha nem is egy sétagalop, de minden elemében nagyon szép volt.
0: Ez óriási ez a kapcsolat közöttetek, és ahogy itt elmondtátok, valóban kiegészítitek egymást, és egymás támaszai is vagytok. És ahogy mondtad, ez a vitatkozás, ez meg külön izgalmas olyan értelemben, hogy az elmét is élesíti és tisztítja, újabb és újabb gondolatokat, meg lépéseket segít mindkettőtök számára.
2: És ahogy látom, többször találkoztunk már, mindig mosolyogtok, mindig sugároztok, mindig valami derű és szeretet vesztiteket körül, befelé, egymás felé is, meg kifelé azokkal az emberekkel, akikkel találkoztok. Úgyhogy ez nagyon megfogott engem minden találkozásunkkor.
7: Tudunk nem mosolygósak is lenni, tehát vannak negatív érzéseink is, és vannak nehezebb időszakaink is, és én úgy gondolom, hogy ez egy fontos tanulság volt például az én számomra a kapcsolatunkban, és aztán talán szülőként is erről törekedtünk, hogy amikor nem mosolygós a kedvem, akkor ne erőltessem a mosolyt az arcomra. És hogyha a gyerekeim észreveszik, és már most, hogy már nagyobbak, most már rendszeresen észreveszik, és esetleg rákérdeznek, hogy éppen mi az, ami miatt nem mosolygok, akkor ezt meg tudjam velük őszinteni. Zárójeles megjegyzés, ettől aztán persze sokkal könnyebben túl tudok rajta lépni, és jöhet vissza a mosolygás is. Tehát, hogy van egy ilyen terápiás része is a dolognak, de amikor mosolygunk, akkor azt hiszem nyugodt lélekkel mondhatom, amikor tényleg akkor belül is mosolygósak vagyunk, tehát csak az jön kifele.
8: Ami pedig a vitával kapcsolatos, amit mondtál Miklós, én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a világot minél jobban megértsük, nagyon fontos a nyitottság az ellenkező vélemény meghallgatására, és azáltal, hogy mi sok területen különbözően gondolkodunk, vagy másképp látjuk a világot, szerintem mi is gazdagodunk azáltal, hogy a másikat meghallgatjuk. Ez nem mindig volt ilyen könnyű, tehát amikor megismertük egymást, akkor hát vérremenő viták is voltak, és csapkodtunk, és mondtuk, hogy de biztos, hogy ez nem így van. Elmondhatom, azt hiszem, hogy tényleg a 30 év alatt őszintén tudom sokszor mondani, hogy lehet, hogy neked van igazad, de én meg vagyok győződve a saját igazamról, lehet, hogy mind a kettő valahol működhet. Én azt hiszem, hogy gyerekeinknek ez egy jó példa Tehát vannak olyan napok, amikor ha hangosabban vagy erősebben vitatkozunk, akkor oda jön mondjuk a lányunk hozzám, és azt mondja, hogy anyu, szerintem nem neked volt igazad. És akkor jó érzés azt mondani, hogy Dorci, lehetséges, de én meg vagyok róla győződve. És akkor ezt elengedem, valószínű, hogy 15-20 évvel ezelőtt megsértettem volna. De ez is szép a vitában, hogy az én belső szempontomból én úgy érzem, hogy nekem igazam van, akkor ebből nem csinálok presztist. El tudom engedni, hogy neki is igaza lehet a saját szempontjából. Tehát erős egyéniségek vagyunk, ezt aláírom.
7: És azért szerintem mielőtt még túl rózsás kép alakulna ki a hallgatóban rólunk, azért azt hozzátenném, hogy ebben a 30 évben, amikor tényleg szószoros értelmében vita alakult ki köztünk, az esetek nagy részében ez valamilyen piszlicsári kérdésből kiindult, és végén magyar nyelv értelmezésébe torkoló vita volt, hogy te azt mondtad, de nem én nem azt mondtam, mert hogy gyakorlatilag elbeszéltünk egymás mellett. És ha valamit tanultunk szerintem a hosszú évek alatt egymás jobb megértésével, az talán pont az volt, hogy ma már ugyanúgy bele megyünk és elkezdjük ezeket a vitákat, de adott esetben észre tudjuk venni, hogy ez egy zsákutca, mert nem a lényegről van szó, és nem a lényegről vitatkozunk, ami igazából érdekes lenne, amiről jól lenne beszélgetni, hanem valamilyen jelentéktelen formalitásbeli különbségről.
1: Az, hogy 25 éve vettetek részt első hétvégén, és akkor csatlakoztatok a közösséghez, és még mindig benne vagytok nagyon aktívan, ez azt mutatja a számomra, hogy egész biztos, hogy már az elején is, és azóta is mélyen elköteleződtetek. Tehát ez valahol az életetekben nagyon fontos lehet. Mert 25 évig az ember nem tartozik sehová, csak úgy, úgy
7: immel
1: ámmal, az egészen biztos.
7: Az a szándék, az a megközelítés és az az üzenet, amit a házas hétvége hordoz, az biztos, hogy nagyon fontos számomra. Ancsa is és én is alapvetően közösségekben éltük és éljük az életünket, tehát hogy magában a közösséghez tartozás is szintén fontos az életünkben. Ami nehéz, az inkább ezeknek a közösségek az egymás melletti létezése, hogy mi az, ami belefér, és hol van az, amikor azt kell mondani, hogy most átmenetileg egyik vagy másikat előtérbe helyezzük. Tehát például így az első hétvége után, bármennyire is felemelő volt az élmény, az a szerencsés változás következett be, hogy 6 év házasság után megszületett az első gyermekünk, aztán utána még született 2. Tehát például itt volt egy idézőjelben egy természetes törés a történetben. Ugyanakkor egy szandai táborba, úgyhogy hallottunk a táborról, nem is tudom már, hogy kitől hallottunk róla, de a lényeg az, hogy elmentünk egy házas hétvégés nyári táborba 3 évvel az első hétvége után, úgyhogy nem voltunk aktívak, ahol olyan barátságok szövődtek, és egy olyan hívást kaptunk egy közeli jó barát házaspárról, akiről ott kiderült, hogy hétvégések, hogy utána kezdtünk el tulajdonképpen a hétvégés közösségbe bekapcsolódni, és a kis közösség, tehát ilyen dialógus csoportok szintjén azóta folyamatosan részesei vagyunk, és az pedig az élethelyzetünk, ahogy alakult tulajdonképpen a nagyobb közösség életében, pedig az, hogy kisebb-nagyobb intenzitással úgy vettünk mindig részt, ahogy ezt az életünk engedte.
8: Ami nagyon érdekes, és ami engem megerősít, hogy a házas hétvége egy nagyon elfogadó és szerető közösség. Tehát mi nem úgy tartoztunk ide, mint a nagy többsége a házas hétvégés pároknak, hogy beléptek, és teljesen ugyanolyan intenzitással részt vesznek a házas hétvégében. Tehát mindig volt egy ilyen hullám mozgásunk. Tehát hol elkötelezettebbek voltunk, hol egy kicsit visszafogtuk magunkat. Volt, amikor külföldön éltünk egy évet, akkor például nem tartoztunk a közösség erős keringésébe. Utána kicsit távolabbra kerültünk, és megint. Tehát ez a folyamatos elfogadó szeretet, újra és újra hívás, hogy gyertek, mindig visszahívott minket. Tehát, és sose éreztük azt, hogy szemrehányás van, hogy miért nem voltatok itt az elmúlt egy évben, miért nem látunk benneteket. Ha mondták is, hogy miért nem látunk benneteket, akkor inkább az volt, hogy hiányoztatok. És ez olyan jó, amikor az embert elfogadják, hogy vannak olyan életállapotai, amikor nem tud valamiben olyan lelkesen részt venni, mint ahogyan előtte, és szerintem a házas hétvége egy borzasztóan elfogadó és nagyon szerető közösség. És az, ami még nagyon klassz benne, hogy minden korosztály képviselteti magát, és akármikor találkozunk házas hétvégésekkel, teljesen függetlenül 80 évesekkel, vagy 30, ugyanúgy tudunk beszélgetni egymással. Tehát egy nagyon erős közös nyelvben köztünk, és ez megtart. Szerintem ez a közösség, amit te is mondtál, ez egy élő erőforrás.
0: Mátraházi András és felesége Krisztina. Heteken, hónapokon keresztül a bezártságot, a karantént éltük át a járvány miatt. Bennünk is sokszor felmerülhetett a kérdés, hogy mi lesz velünk holnap, a Jóisten hogy fog velünk cselekedni, mi fog velünk történni. Ti hogy gondoljátok ezt? Rámeritek-e bízni magatokat egyértelműen a Jóistenre, hogy majd ő irányít bennünket, hogy ő majd elrendezi a holnapunkat.
9: Amikor megtudtuk, hogy karantén lesz, akkor megmondom őszintén, hogy bennem volt egy adag lelkesítő izgalom, hogy hogyan fogjuk megoldani ezt az időszakot a gyerekekkel, és ez motivált engem arra, hogy például a napi menüt megtervezzem, és sokkal tudatosabban odafigyeljek a főzésre és bevásárlásra, és nem rettegtünk és nem féltünk, hogy ezt az időszakot hogyan kell túlélni, hanem bíztunk abban, hogy ez egy lehetőség, és hogy lehetőségként éltük meg ezt az időszakot. Bíztunk abban, hogy Istennel ezt végigcsináljuk, és próbáltuk megtalálni a pozitívumokat, és minél inkább kihasználni és megélni a lehető legjobban. Például minden hétköznap reggel együtt imádkozott a család, amit békeidőben ugye nem nagyon tudunk megtenni, mert nincs rá idő.
1: Akkor a bizalom a jó Istenben nagyon sokat segített nálatok.
9: Igen.
10: Igen, és ezek a reggeli imák számomra is szokatlanok voltak, ugye este a család szokott imádkozni, 3 gyermekünk van, és az olyan megszokott volt, és az, hogy reggel imádkozzunk, a Kriszti be is rendezett egy ilyen mini oltárt, ahol szentírást, keresztet, gyertyát helyeztünk el, és Pió atyai máját imádkoztuk. 10, 8 és 4 évesek a gyerekeink, és hát eleinte nehezen ment, hogy ők ebbe beleszokjanak, hogy reggel imával kezdjük a napot, illetve hát otthon tanulás, de aztán kis belejöttek.
1: Kezdtünk mi is hozzátok hasonlóan megélni az önálló időket is, meg a kapcsolatokat kifelé, de hát az nagyon fájdalmas volt, hogy a kisunokkák aranyos mosolya elmaradt, meg a kedves közeledésük. Ti hogy éltétek meg, hogy a távolabbi rokonság, Andris, tudom, neked is messze lakik az édesanyád, meg a testvéreid, és gyakran szoktatok mégis találkozni, mert szorosak a kapcsolatok, de most ez sajnos szünetelt.
10: Igen, nagyon nehéz volt, mert ugye elkozni, amióta édesapám meghalt, én próbálok többet segíteni otthon vidéken édesanyámnak a nagy kert miatt. Ugye ebben sem tudtam most jelen lenni, és a testvéreimmel, illetve az unok a hugok öcsékkel is a találkozás, meg hogy együtt legyen ennek a mi gyermekeink, a testvérem gyermekeivel, az is nagyon hiányzott, hogy így látni őket együtt, de próbáltunk telefonon, illetve videótelefonon beszélgetni minél többet, képeket küldeni egymásnak, így valahogy így jelen lenni egymás életében ebben az időszakban.
9: Amit korábban nem csináltunk, hogy gyerekek is videótelefonáltak a nagyszülőkkel, és így oda-vissza meg volt az, hogy a gyerekek láthatták a nagyszülőket, a nagyszülők láthatták a gyerekeket. Ez izgalmas volt mindannyiuk számára, illetve tanulták, hogy ez hogy működik, ez a fajta kommunikáció. Illetve volt párszor olyan alkalom, hogy a nagyszülők így vigyáztak a gyerekekre, hogy videótelefonon olvastak nekik, meg játszottak együtt, amíg nekünk közösségi alkalmunk volt egy délutáni időpontban. Nem volt könnyű, de valahogy így kreatívan lehetett ezt megoldani.
10: Így a karantén vége felé gondolkodtam, hogyha egy ilyen mérleget kéne készíteni, akkor pozitív vagy negatív hatással volt-e a családunkra, és úgy valahogy azt tudom mondani, több volt benne a pozitív, és megerősödött így a kapocs így ötünk között, mert nagyon sokat is beszélgettünk erről, hogy ezt most végig kell csinálni, még hogyha nagyon nehéz is, és igazából, ahogy az előbb mondtam, nagyon jó volt otthon a családdal, és nem biztos, hogy megadatik ilyen máskor, hogy öten összejünk zárva, de jó értelemben, mert szeretet vesz körül minket, együtt imádkozunk, együtt élünk meg mindent, csak egy picit be vagyunk zárva, de ez talán nem olyan nagy dolog.
0: Fehér Balázs és felesége Györgyi.
1: Úgyhogy nagyon örülök, hogy ti is a lelketek ápolásával készülöttök az ünnepekre, és a gyerekekkel együtt tudtok ünnepelni. Hogyan fogadják az új családtagok a családba belépést, meg egyáltalán a szokásokat, elfogadják-e, ami nálatok vannak?
11: A lányoknál tapasztaljuk, hogy ők viszik magukkal az itthon látottakat, és próbálják beépíteni az életükbe, de egy kicsit átgyúrják és átformálják a saját képükre. És ez szerintem így a jó. Így a jó. Mi is hoztunk hagyományokat magunkkal, de mi is kialakítottuk ami a saját családunknak a rituáléit, és azt látom, hogy a lányoknál is ez alakul a családjukban. Együtt, közösen ők alakítják ki, ahogy nekik a legjobb.
0: De ez nagyon izgalmas és igen, lényeges, mert igen. Folytatják, tehát az alapok azok megvannak, csak igen. Díszítik, kicsit tovább viszik, igen, mást igen, tesznek igen, hozzá.
11: Igen, igen, igen. de a folytonosság az, az megvan.
0: Balázs, nagyon megérintett engem az, amit az előbb mondtál, hogy ahogy haladsz előre a korban, a nagy bőti időszak is mást jelent neked, és lelkileg mennyire megérint. És most butának hangzik a kérdés, hogy tudsz-e ezzel valamit kezdeni? Vagy látod-e, hogy hogy tudsz ebben tovább lépni, fejlődni?
12: A mostani nagy bőt az különösen érint engemet, hiszen tavaly volt ugye egy operációm, és nagyon elkeseredtem, és helyre kellett tenni magamban a dolgokat, és ugye még nincs vége, kezelések és egyéb egészségügyi dolgok történnek, és nagyon megérintett engem akkor az életnek a hogy is van, meddig tart, mi értelme van, és úgy gondolom, hogy ezekre a kérdésekre a mostani nagybőjtben sikerült többször megállnom, hogy választ keressek, és sikerült aktívan, nem elkeseredve, nem lemondóan, hanem inkább úgy előretekintően vagy derűsebben választ találnom, illetve hát én olyan megosztó típus vagyok, van, amikor megírom a bennem lévő dolgokat, érzéseket, akár a többieknek, munkatársaimnak is továbbadom. Karácsonykor is volt egy ilyen megosztásom, nem szégyellem.
0: És ezt el tudják fogadni a munkatársak?
12: Hát nagy meglepetéssel fogadták, emlékszem, és mindig mondták, hogy megrígatál a másik is ezt, vagy 10-15-en elmondják. Ha már egynek jelentett valamit, akkor már megérteszek.
0: És gondolom Györgyivel meg különösen meg tudod ezeket beszélni.
12: Persze, hát most már viszem magammal mindig, amikor megyek orvoshoz, mert nem csak azért, mert hát Györgyi, én bízom benne tehát. És másik az, hogy megmondom őszintén, én egy kicsit ilyen buta vagyok, hogyha nekem mondanak valamit latinul, és nem szadni neki, úgyis megkérdezi, hogy miről is van szó, és hát ezt érzem annyira komolynak, hogy akkor az ő segítségét kérem ehhez.
0: És van-e itt olyan lelki atya vezető, akivel esetleg szintén meg tudod ezt beszélni, vagy tud ebben még többet segíteni?
12: Gyakorlatilag a Jónásanyban kaptam segítséget sokszor. Sziszter templomban két atyának is megosztottam ezt, és mind a kettő tudott olyant mondani, ami által megerősödve jöttem ki.
0: Ez egy nagyon fontos dolog, igen.
1: Györgyi, te a munkahelyeden mennyire tudod vinni a szeretet lelkületét, illetve a hitünknek a lelkületét?
11: Igyekszem. Bár sokszor elfáradok, de azért igyekszem a gyerekekhez mindig szeretettel, mosolygósan fordulni. Ez a könnyebbik része, a nehezebbik dolgom a szülőkkel van, ahogy halad az idő én felettem is, a korral egy kicsit bölcsülök. Nem teszek szóvá olyanokat, amiket korábban esetleg igen, viszont sok mindent szóvá teszek, amit korábban nem, már nem akarok mindenkinek megfelelni, de amikor jobbító szándék motivál, akkor annak hangot szoktam adni. Finoman, udvariasan, kedvesen, de igyekszem. És hát minél több szeretetet, meg türelmet viszek a munkámban.
1: A gyerekorvosként ez nagyon lényeges, azt gondolom, hogy a gyerekek ne féljenek tőled, hanem...
11: Igen, általában nem szoktak, nagyon sokan kifejezetten szeretnek jönni a rendelőbe. Ez azért egy jó leső dolog, és ezt nagyon nagy örömmel tudom nyugtázni. Sokszor nehéz a nehézsorsú emberek problémáit, meg nehézségeit kezelni, de... ezt is igyekszem szeretettel, hittel végezni. Meg hát nyilván, ahol tudok, segítek is, mert ez fontos, tehát nem elsősorban a tárgyi segítség a lényeg, hanem a lelki támasz.

0: Magyarország volt a plébános. Sikerült ott mindent fölforgatnom magam mellett, tehát új plébária, új közösségi ház, új lelkigyakorlatos ház, focipály, játszótér, mit tudom én, házas párok útja, minden lett ott Belegszázba, és hát 4 éve, amikor hazajöttem, akkor Józsefvárosba landoltam, ha lehet így fogalmazni.
1: Szémán Miklós és felesége Adrien. Most már egy kis ideje Szentendréhez kötődtök. Nem jelente ez valami újat, valami törést az eddigi olyan szépen alakuló és szépen testesedő életetekben Kanizsával kapcsolatban?
2: Talán törésnek nem nevezném, de az egy ilyen kis döccenő. Mindenféleképpen azért volt, de mi vállaltuk, ezt mi döntöttük el. Tulajdonképpen több mindegy éve ott élünk, meg hát azért az egész folyamat, mire ide költözünk, az is egy másfél évet igénybe vett, úgyhogy tulajdonképpen már olyan 2015-ben vagy 2016-ban indult ez az első gondolat, és ahhoz képest elég gyorsan meg is valósult. Először olyan bizonytalanul éreztem magam ezzel kapcsolatban, hogy jól gondolom-e, vagy jól gondoljuk-e magam ezzel kapcsolatban, hogy 30 évet éltünk Nagykanizsán, az a sok-sok barát, a közösség, a gyerekeink ott ülettek, ott nőttek föl, a pedagógusoktól elkezdve a postásig, mindenki, tényleg minden követ ismertünk már. De így, hogy a Miklós 16 előtt már 6 évet már ott dolgozott. De akkor még a gyerekeink, amikor ő elment, a két fiú otthon volt. És akkor még azért én se éreztem olyan egyedül magam. De ez alatt a 6 év alatt úgy kiürült a ház is. Akkor tulajdonképpen teljesen egyedül maradtam, akkor jött ez a gondolat. Valaki mondta is, épp a Tár Zoltán nagy volt nálunk, hogy ha a gondolat megszületik, akkor utána már valószínű, hogy az meg is történik. És a gondolat megszületett. És utána az már nem hagyott minket nyugodni, hogy tényleg akkor próbáljunk meg ez irányba valamit keresgetni, vagy lépni. És hát nagyon sokat imádkoztunk, beszéltünk több agyával is, és barátokkal, szülőkkel, hogy ők mit szólnak hozzá. És igazából érdekes volt, mert mindenki azt mondta, hogy megértem. Minket is megnyugtatott, hogy akkor ez talán nem annyira ilyen ördögtől való gondolat, hogy igaz, hogy ott volt 30 év, igaz, hogy azt a házat mi építettük, de azok kövek. És hogy mennyire fontos az, hogy viszont mi együtt legyünk. Hogy olyan rövid az élet ahhoz, hogy mi most ezt így külön éljük. A hétköznapokat és a Miklós meg hétvégén jön haza. Úgy éreztük, hogy ahhoz meg még fiatalok vagyunk, így 50 után is, kicsivel, hogy még van előttünk annyi, hogy ezt érdemes meglépni. Ha viszont megszületett a gondolat, és szeretnénk menni, akkor menjünk minél előbb, hogy még itt új helyen is gyökere tudjunk ereszteni, hogy itt is még legyen alkalom barátkozni, barátokat szerezni.
3: És sikerült?
2: Igen, én szerintem sikerült. Bár ezt ott mondogattam is mindig, hogy én most azért idézőjelből rámenős leszek, de itt most nekem nincs időm 30 évig pátyolgatni egy-egy, hanem most úgy nagyon szeretnék kapcsolatokat, igen, találni. De hát mondjuk az nekünk egy óriási nagy segítség, hogy Szentendrén is nagyon nagy házas hétvégés élet van. Ugye a Blankenstein György atya, amikor mi első hétvégén voltunk, ugye 24 évvel ezelőtt Szombathelyen, akkor éppen ő volt a timpa. Hogy mik azok a kis apró jelek, hogy érdekes, hogy melyikén mi nem gondolkodtunk Szentendrébe. Aztán valami miatt ott kötöttünk, és hát az atyához való viszony, hogy 24 éve ismerjük egymást. Hogy ő ott minket úgy fogadott, és nagyon közel van a plébánia és most a mi kis lakásunk, és hogyha éppen az utcán is találkozunk, a túloldalon megy, akkor is integetünk egymásnak, tegező viszonyban vagyunk. Ezek olyan sokat jelentenek, hogy nem a nulláról kellett építeni egy kapcsolatot, hanem vele például már egy csak folytatni kellett. És igaz, hogy a házas hétvégében ott lehet, hogy személy szerint nem ismertünk olyan sok párt. A házas hétvégés lét az olyan, hogy házas hétvégés vagy, és mindjárt úgy érzem, hogy egy hullám hosszon vagyunk, és barátok vagyunk.
3: És a gyerekeitek hogy viszonyult ehhez a váltáshoz, Miklós?
4: A gyerekeink azok támogattak ebben a váltásban bennünket, főleg a legnagyobb Zsófi lányunk, azért nagyon mellette volt, ő azt mondta, hogy ez a legjobb döntése ez a váltás. Azért mindenképpen úgy szerettük volna kialakítani magát az otthonunkat is, hogy a gyerekeknek, még ha most már nem is velünk lakik egyik sem, azt mondják, hogy hazajönnek, akkor tényleg most már Szentendrére gondoljanak, és hogy ott legyen egy kuckójuk, egy szobájuk, a tárgyaik, a bútoraik, a ruhájuk, legyen hova hazajönni, és azt gondolom, hogy ezt azért sikerült így megvalósítani. Csak egy picit visszatérve, így a szentendrei költözéssel, meg ezzel a ottani beilleszkedéssel kapcsolatosan, azt tényleg azért azt el kell mondani, hogy az első időszak az nem volt könnyű, tehát az nagyon nehéz volt. Függetlenül attól tudtuk, hogy ez egy jó döntés, hogy ennek így kell lennie. Kicsit minden és mindenki idegen volt, és ezt azért fel kellett dolgozni. Azt gondolom, hogy ebbe egyrészt nagyon sokat segített

0: Adinak a nyitottsága, amiről beszéltünk. Tehát ő bárhol, bárkivel szóba elegyedik. Aztán beszéltünk arról, hogy persze a közösség, a házas hétvégés közösség is, hiszen nagyon hamar befogadtak bennünket.
1: Mervai Miklós és felesége Eszter. Milyen más feladatokat vállaltatok még az elmúlt időszakban? Gondolok itt a papokkal való foglalkozásra, a papi tanácsnak a összejövetelére, vagy a papi napokra.
2: Az elmúlt több mint 10 évben a papnap szervezését, felelősségét hordoztuk, vittük, amit éppen tőletek vettünk, kaptunk meg feladatként. Kedves Miklós, nagy szeretettel és örömmel végeztük. Közel annak az atyák a szívünkhöz, mind a kettőnknek. Igyekszünk velük, amennyire csak lehet, szoros kapcsolatot ápolni, amennyire tőlünk telik a környezetünkben, látókörünkben levő atyák iránt érdeklődni és velük törődni. Tulajdonképpen a papnak értük jött létre, ezt itt tudjátok a legjobban, és igazából ebben a szerepben, ebben a felelősségben szerveztük ezeket az alkalmakat évről évre.
1: És ahogy szerveztétek, nekünk nagyon tetszett az, hogy mindig új helyszínt választottatok, tehát nem Budapest-centrikus volt a dolog, hanem tényleg az ország egyik határától a másikig, és rendkívül színesen is, tehát sok-sok tímet kértetek fel arra, hogy valóban bemutassák, hogy milyen a kapcsolat házaspár és pap, egyház és család között.
2: Igen, ez nem kis részben köszönhető Farkas Béla atyának, akivel ezekről a programokról és annak a terveiről, hogyan nyáról, szervezéséről sokat beszéltünk, illetve e-mailt váltottunk. Az ő ötlete volt, hogy igyekezzünk a helyszínt nem csak nem Budapest-centrikusan tenni, hanem amennyire lehet mindig annak a bevezetőt, gondolatot tartó, vendéglátó, házigazda atyának a plébániáján összegyűlni, aki a saját életének a tapasztalatát osztja meg a vele készülő házigazdát, párral, és ilyen formán a témák választását is teljes egészében rájuk bíztuk, mi nem akartunk ebből semmit meghatározni vagy megmondani, mert ők tudják, hogy mi az, ami őket foglalkoztatja, milyen örömeik, nehézségeik vannak, amit szívesen megosztanak. Talán, ami igazán fontos még a papnapok szervezésében, hogy ezt igyekeztünk mindig jó egy évre előre tudhatóan már előkészíteni, megszervezni, és kötöttük ezt többnyire a papok számára egy picit szabadabb, liturgikus szempontból szabadabb holtidőhöz, a farsangi időhöz, amiből persze sok nehézség is adódott, hiszen időnként hóesés vagy hóvihar közlekedési nehézség akadályozta ezeket a programokat. Ugyanakkor ez az időszak, a február első szombatja, ez mégiscsak a megszentelt élet ünnepéhez, február másodikához köthető, és bár a megszentelt életet elsősorban a szerzetesek kapcsán szoktuk említeni, de azért a papság Istennek, Isten és ember szolgálatára szenteli a teljes életét, tehát mi ezt a dátumot, időpontot ezért tartottuk pontosnak, hogy akkor a liturgikus időben az atyák számára egy szabadabb terület, már nincs karácsonyi ünnep, még nem kezdődött el a nagybőti programsorozat, és mégis egy ilyen ünnepi időszakhoz, a megszentelt élet ünnepéhez tudjuk kapcsolni az ő számukra készített programot.
3: Aztán nagyon nagy élmény volt számomra évről évre olyan házaspárokat megismerni, olyan házaspárokat hallani, bevezetőt mondani, akiket úgy általában nem látunk a hétvégén, illetve lehet, hogy látunk a nagy találkozókon, de nem hallunk beszélni. És az ő példáik és az ő megnyilásaik és szavaik olyan óriási értéket jelentettek a számomra, és a hétvége befejezésekor, vagy a papnap befejezésekor a megosztásoknál újra és újra előjött, hogy nem gondoltuk volna, vagy nem ismertük őket, vagy de jó, hogy hallottunk. Legyen az fiatal új házas hétvégés házaspár, de sokszor egész idős emberek, akik régóta házas hétvégések, de valahogy a süteménysütésben, a háttérben mindig ott voltak, de bevezetőt, az életükről való megnyilatkozásokat, tanúságtételeket nem hallottunk még, és ez a papnap olyan szép alkalom volt erre is, hogy újabb arcokat ismerhetünk meg.
1: Visszatérve a megerősítésre, hétvégére, ahol a szeretet himnusz is szóba került. Tudnátok-e valamit tanácsolni, vagy ajánlani, hogy hogyan olvassuk, hogyan éljük meg a szeretet himnuszt, illetve annak tanításait?
2: Hirtelnyében erre a kérdésre az jut eszembe, hogyha bármelyikünk úgy kezdi olvasni a szeretet himnusznak a második felét, ami arról szól, hogy a szeretet türelmes, a szeretet jóságos, hogy a szeretet szó helyett behelyettesítjük, és ha nem is hangosan, de magunkba olvasva mondjuk az én esetemben például Miklós türelmes, a Miklós jóságos, biztos, hogy másképp csengenek ezek a szavak bizonyos helyzetekben, és abban a pillanatban, mint egy lelki tükör, talán észre fogom tudni venni, hogy hol nem tudok úgy szeretni, ahogy kellene, mert most ebben a mondatban, vagy ebben a szókapcsolatban furcsán cseng a türelmes és a jóságos és a többi jelző. Míg ha csak egyszer elolvasom azt, hogy a szeretet türelmes, jóságos, akkor könnyen elsikkadok a fölött, hogy én vajon tudok-e úgy szeretni, és tudok-e úgy türelmes és jóságos lenni.
3: De én kiterjeszteném az egész szeretet himnuszra, mert ha behelyettesítem, hogy nem fuvalkodik fel, nem keresi a rosszat, hogyha én a saját magamat képzelem oda, akkor ez már egy olyan teljes kört zár be, hogy tulajdonképpen megkapom azt a receptet, hogy mit nem, és mit kell tudnom elérni, milyen célkitűzéseim kellenek, hogy legyen.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Házas Hétvége Lelkiség Boldogan élnek még című műsorát hallották. A műsort vezették Pap Ági és Miklós. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az Életre növelő pénteki műsorát hallják, amelyben dr. Pécsi Ritával, az Apor Vilmos Főiskola tanárával, nevelés kutatóval beszélgetünk. Minden alkalommal valamilyen problémát próbálunk körbejárni. A mai alkalommal egy olyan szinte mindenkit érintő kérdéskört járunk körbe, hogy miért van az, hogy az óvodapedagógusok, alsós tanítók azzal a probléma halmazzal találkoznak, hogy a bejövő gyerekek, mintha kimaradt volna a gyerekkoruk. Minthogyha egy csomó olyan dologgal nem találkoztak volna, amivel kellett volna találkozniuk, és egy csomó olyan dolog kerül az életükbe, amit pedig ebben az életkorban vastagon ki kellene hagyni. Megpróbáljuk ma ezt a kérdést olyan szempontból is megvizsgálni, hogy olyan világot élünk ma, hogy a gyerekeknek alapvetően a legszebb gyerekkort adhatják a szülők, nagyszülők. Gondoljunk a szüleink, nagyszüleink generációjára, mi mindenen kellett keresztül menni egy gyereknek. Az első világháború után, második világháború után egy 10 éves fiúcska már eltartotta a családot sok esetben, ahol az édesapa meghalt, vagy megnyomorodott, sérült lett, fogyatékkal kellett tovább élni az életét. Hol vagyunk ma ettől? Ma azt veszük észre, hogy 40 évesre találja a helyét, és még nem tudja, hogy merre van az az arra. Valami itt nagyon elcsúszott. Na, próbáljuk meg megfejteni. Kevés az időnk igen, rá, mert azért ez egy nagyon nagy problémakör, de ezzel együtt próbáljunk választ adni.
2: Érdemes ugye ezen legalább elgondolkozni, mert azt hiszem, hogy az is egy nagyon nagy probléma, hogy el se gondolkozunk rajta, és talán nem is hiányoljuk, vagy nem tartjuk eléggé fontosnak. Tehát azt hiszem, hogy ez teljes mértékben megállapíthatjuk, hogy a mai felnövő generációknak, és most már nem is egy, egyszerűen nincs gyerekkora. Tehát nem is tartjuk eléggé fontosnak, hogy a gyerek az gyereknek. Tehát hogy gyerek? Először is pont amit mondtál, hogy nagyon nagy szüksége volna egy olyan lassan járó, biztonságban eltelő, vidám időszakra. Ez egy vidám időszak, tehát egy derűs légkör. Tehát ennek a gyereknek egy légkör kellene, ahol ő lassan, biztonságban, egyszerűen játszhatna. Mindenképpen a játék a gyermeknek a nyelve, illetve részt vehetne abban a kapcsolatban, és az sincs meg mögötte, a kapcsolati rendszer, az a szűk kapcsolati rendszer, amire például egy kisgyereknek szüksége lenne, akár például óvoda előtt, vagy az óvodás korban. De most még egy kicsit tennék egy zárójelet, hogy a gyerekkor nem csak az óvodáskor végéig tartana elvileg, hanem még bőven benne van a kisiskoláskor. Tehát a gyerekkor kicsit átfordulva abba a kicsit tudatosabbá váló kisiskoláskorba, az egészen addig tart a személyiség fejlődésében, ameddig a serdülőkor, a kicsi serdülőkor el nem kezdődik olyan 10 éves kor körül. Tehát ez egy szép, nagyon hosszú időszak. Na most ennek a kellékei nagyon egyszerűek lennének, de nagyon kéne rá vigyázni, hogy egy ilyen keretet kapjon az a gyerek, vagy egy védelmet. És nincs meg a védelme. Tehát egyszerűen kilóg a gyerekkor ebből a védett, óvott burokból. Na most igenis burokra van szüksége. Sok szülő mondja azt, még akár iskolába menve is, amikor például egy háziskolába, vagy valamilyen választott iskolába megy, hogy akkor ott egy szűrve vannak ugye az emberek, meg a programok, meg a mindenek, és azt mondja, hogy hát nem szabad burokba nevelni a gyerekeket, mert hogy akkor kikerül az életbe, és akkor mi lesz vele. Hát pont fordítva van, nagyon is burokba kellene nevelni a gyerekeket, hogy belül megerősödjön, és ez a szilárd kis belső én kerüljön ki ebbe a viharba, ahova ma kikerül. Na most, nincs meg a burok érzelmileg. Az első burok érzelmileg az apa és az anyának a kapcsolata lenne. Tehát ezt régóta látjuk, régóta tudjuk, hogy ez, de szokták is mondani, hogy ha valami jót akarsz tenni a gyerekeddel, szeresd az anyját. Mert ugye az anya van egy olyan kapcsolódó élet kapcsolatban vele jó esetben, de ha az anya, hogy úgy mondjam, jó kezekben van, ha az anya kiegyensúlyozott, hogyha az anya megkapja szintén azt a biztonságot, amit egy férfivel való kapcsolat, és itt nem csak az, hogy most hol hazadja a pénzt, vagy nem adja haza, hogy van-e hol lakni, vagy nem, nyilván ezek is nagyon fontos dolgok, de az a kapcsolódás, tehát most minden szakirodalom azt írja, hogy ugye a gyerekeknek egy olyan átélhető, gyengéd, játékos, szilárd, hatékony, megbízható, és egy ilyen jókedvel beleállok az életbe kapcsolatra van szüksége a szülei részéről, tehát hogy ebbe helyezkedik bele. Ugye egy kisgyereknek az apa és anya én vagyok élmény, az egy nagyon meghatározó, felépítő, hogy mondjam, belsőjüket felépítő élmény, tehát hogyha azt érzi, hogy hú, ezek olyan jó lelkesedéssel állnak neki a fűnyírásnak, a főzésnek, a munkahelynek, a nagyival való kapcsolatnak, a kiskutyához, a gyerekekhez.
1: És a velünk való játszásban.
2: Pontosan, és ebben. Na most ez a közeg, de hogy látják azt is, hogy egymással is szívesen vannak. Tehát, hogyha azt át tudják, tudom, hogy ez most egy elég ideális kép, amit festek, és nekünk sem volt nagyon könnyű megoldani, én is dolgoztam mellette, férjem is dolgozott mellette, igaz, hogy ott volt a közelünkben édesanyám, aki sokat segített, és nagyon sok családnak ez nincs meg, tehát erről is már többször beszéltünk, hogy ezt a légkört megteremteni igazából egy házaspár egyedül, hát alig tudja, vagy nem. Tehát a mai világban, amikor az anya ilyen mértékben ki van, hogy úgy mondjam, szakítva a családból, de mégis erre van szüksége egy gyerekkornak. Na most az, hogyha nincs egy biztonságos ilyen kikötő, tehát ez hiányzik a gyerekeknek, hogy nincs egy kikötő, nincs egy valami olyan, ahol én lassan játszhatok, de lassan. Persze akkor ő abban fölgyorsulja, és mindenféle csinál, majd mindjárt erről is beszélünk, az unalom is nagyon fontos lesz benne, a játék is, a közös játék, de nem csak a közös játék, csak a beindított játék, vagy ott vagyok egy megszólítható távolságban, amikor kérdezhet akármit, hogy miért nincs a hangyának szőre, anya, ez miért így van itt, apa, ez hogyan működik, és akkor érdekes dolgokat, van ideje apjának egy kicsit elmagyarázni, egy kicsit birkózni vele, szóval ezek párna csatázni, tehát ezek ugye fizikailag az apával tudna nagyon jól, tehát látjuk is, hogy például az apával élő gyerekek, vagy együtt élő gyerekeknek például az érzelmi intelligencia nagyon érdekes, sokkal magasabb, tehát ott abban nagyon komolyan belejátszik az apa jelenléte, mert ő sokkal több érintős játékot játszik, sokkal több, hogy úgy mondjam, belemenős játékot, amiben izgalom van, nagy érzelmek vannak, fellángolások, akkor mit tudom én, felsülések, még egyszer újra kezdjük, gyere már. Tehát ez egy nagyon erős apai érzelmi intelligencia fejlesztő, ami aztán a kognitív és az értelmi fejlődésre is hatalmas lehetőséget nyit majd meg, mert ezek az idegrendszeri pályák ezeken a mozgásokon keresztül épülnek. Na most az anyának pedig az a biztonságot jelentő, nem tudom én, fészek melege, tehát ezt nem tudja kiváltani, hogy eljáratom víz alatti lovaglásra, meg angol, nem tudom én, cseréprakásra, vagy nem tudom, akármire, a lehető legjobb programokra is, mert az program, viszonylag idegen ember, másik kapcsolódások, tehát nincs kész a kötődés képesség. És a kötődés képesség az szeret egy ilyen biztonságba, tehát kevés tárgy, kevés program, kevés ember, kevés személy, és azt sokszor átélve. És ez mindig egy kicsit tágul természetesen. Tehát ugye van egy ilyen 2-3 éves gyerekünk, ugye nyilván ő neki viszonylag még kevesebb kell, aztán bekerül az oviba, de ott se kell kis millió ovis külön másik közösség, hanem az a megbízható közösség, az az ovonéni, az a valaki, és megint a család, nagyszülők, unokatestvérek, tehát. Na most ebben a helyzetben viszont nagyon fontos, hogy mitől tartsuk távol. Tehát ez az egyik, hogy hol legyen meg neki ez a talán időtlennek is mondanám, egy kisgyerek időtlenségben él. Tehát, hogy úgy érezze azt, hogy ezt a várat addig rakom, ameddig csak lehet, van, ameddig akarom, és hogy azt a hangját addig figyelem meg, amíg érdekes lesz számomra, és akkor ehhez kapok kis eszközöket, kis indításokat, kis játék, kis mintát. De most a hétvégén az egyik ilyen 5 éves unokánkkal együtt voltunk, és kapott azt hiszem most a szülinapjára egy ilyen kicsi gyerek mikroszkópot. Hát ez mindenfélét megnéz. Tehát el akartunk benni, el is mentünk egy kicsit erdőbe sétálni, hát nem messze jutottunk, mert az összes kérget meg kellett nézni, az összes földet, az összes mohát, az összes nem tudom micsodát, bogaracskát. És ez, hogy rá tudjon nyitni arra, ami neki szép, ami újdonság, ami érdekes, és ott legyél a közelében. Jó. Tehát ez a lassan működő idő, keretekben lassan működő. Nagyon-nagyon fontos neki a keret, a ritmus. Hogy arra számíthasson, hogy ekkor van a vacsora, ekkor van a reggeli, ilyenkor ezt szoktuk játszani, közben anya főz, vagy valaki, vagy mindegy, valami történik, és szóval ennek a ritmusát, ennek a nyugodt ritmusát, akkor most ott tartottuk, hogy mit nem engedünk be. Hát biztos, hogy nem engedjük be az állandóan szóló híreket. Ez biztos, hogy nem. Tehát ez olyan mértékben felnőtt tartalom, amire már nem is gondolunk. Beültetjük az óvodából, vagy az iskolából hazafelé menő gyereket az autóba, és szól a rádió. Most akkor mi szól a hírekbe? Megölték, neki ment, kidobták, elkeseredett, nem tudom, mit csinált, tarthatatlan, mocsok, nem, tehát minden, és ez olyan szókincsel, ami egyrészt befogadhatatlan, érthetetlen, megkérdezni nem tudja, ömlik rá, hát ha még majd szól rá egyet apja vagy anya, Jézusom, már megint ezek a hülyék, nem tudom. Na ez. És akkor ez folytatódik a vacsora asztalnál, hogy hallottad, ez a hülye főnököm, hát ez nem gyerek téma. És ebből nem védjük meg a gyerekeinket. Tehát emlékszem azért, sokszor minden este együtt vacsoráztunk annak idején gyerekkoromban, sőt, sokszor együtt ebédetünk, mondjuk jó, apukám nem volt ebédnél még otthon, de azért együtt voltunk sokat. Azt nagyon sokat láttam, szüleim sokat beszélgetnek, de nem minden beszélgetésükben lehettünk jelen. És bizony volt az, amikor ugye már tudtuk is azt, hogy nem tudom én, zsindely van a tetőn, ez volt nekik a szólásuk, ugye, és akkor tudtuk, hogy valami olyanról akarnak beszélni, ami nekünk biztos nem való. Persze kíváncsiak voltunk, de nem engedték be ezeket a tartalmakat, tehát meg kell óvni, mert nem tudja feldolgozni egy kisgyerek, és túl hamar beletoljuk ezekbe. Mibe toljuk még bele? Hát például nagyon egyértelmű az, hogy személyes képernyő 14 éves korig nincs, mert az beletolja, és most nem csak azokra a felnőtt tartalmakra gondolok, ami valóban tényleg a 9 éves gyerekeinket is már utolérik a kemény pornók, hogyha benn van a zsebében, hanem az is felnőtt tartalomnak számít, ez a rengeteg információ, a nagyon sok történés, a nagyon sok érthetetlen. Háborús hírek vannak, ne felejtsük el. Tehát nagyon közeli. Klímakatasztrófa hírek vannak, azt se felejtsük el.
1: Hergelik is,
2: és a gyerekek már látszik egyébként, már a pszichológusok, gyerekpszichológusok már szépen jelzik, hogy óriási a klímaszorongás, óriási a jövőtől való szorongás, félelem. Most ezek a gyerekek, ezek tényleg teljesen eszköztelenül kivannak ennek szolgáltatva. Hogy van ez a védett gyerekkorban, hogy tulajdonképpen bízik abban, hogy ott vannak azok a felnőttek, akik a jövőnek az alakításáért felelnek, vállalják is a felelősséget, tesznek is érte, belefeszülnek, jó kedvel, de ez nem az én dolgom. Tehát ezt nem nekem kell megfélni, hogy úgy mondjam, meg feldolgozni, meg megrákcsálni. Tehát van egy ilyen védelem. És erre nagyon nagy szüksége van, mert belül még védtelen. Tehát belül még ezzel nem tud meg, tehát nem tudja megérteni ezeket, nem tudja átfogni ezeket a helyzeteket. Azért gondoljunk bele, hogy egy felnőttnek se könnyű, és azt hiszem, hogy a mostani felnőttek is rendkívül kiszolgáltatottak ennek a hatalmas nagy információ ömlésnek, mert egy csomó olyan információ van a birtokunkban, amivel semmit nem tudunk kezdeni.
1: Egyfelől, másfelől téves információk sokasága, még noktacunk.
2: Igen, tehát egyszerűen nem is tudjuk, hogy az most igaznak vehetem-e, foglalkozzak-e vele, vagy nem, ez engem érinte, vagy nem, fog-e érinteni, vagy nem. Tehát ezt a felnőtt világot most nagyon érdekes. Nézzük csak meg azt, hogy ez külsőségekben is mennyire megjelenik. Tehát megjelent a gyerekeknek az öltözködésében a felnőttes öltözködés. A babát, amikor keresztelőre viszik, tehát nem olyan kicsi angyalka ruhában, hanem csokor csokornyakendőben jelenik meg a kis csecsemő. Most nincs bajom a csokornyakendővel, és valóban a felnőtt fejével, vagy egy felnőtt világból visszatekintve olyan kicsit vicces is ezek a kis férfiak, ezek a kis, nem tudom, hercegnők nyilván, még hagyján, hogy ha hercegnő, ebbe a helyzetbe. Milyen hamar megjelentek azok ugye a gyerekeknek árult sminkészletek, például a kislányoknak árult sminkészletek. Tehát valami nagyon előretolt felnőtt világot tolunk rájuk, így a külsőségekben is. Persze én is látom, persze nyilván játszottak a védett gyermekkorban is apást-anyást. Persze eljátszotta, hogy kirúzsozza magát, meg felhúzta anyukájának a magas sarkú cipőjét, de ezt azért érezte, hogy ez nem az, amelyik egy 22-es lábra tervezett magas sarkú cipő, amiben én most megjelenek. Tehát nagyon nem szabadna úgy csinálni, mintha te felnőtt lennél. És hogy ezek a felnőtt stimulusok, ezek a felnőtt felhívások a gyerekeknek nagyon hamar kitolják őket a gyerekkorból, és ezt a védelmet, ezt fel is oldják. Na most ehhez mi jön még hozzá? Bekerül ugye 6-7 évesen az iskolába. Hát ott olyan, de olyan felnőtt megterhelést kap. Tehát azért ezen nagyon el kéne gondolkozni. Tehát ott még mindig nagyon nagy szüksége volna. Ugye azt látjuk kisiskolásoknak napi 3,5 óra szabad mozgásra. Szabad mozgásra. Szabad játékra. A szabad játék ugye azt is jelenti, hogy kortársakkal nagyon nagy, hogy mondjam, tehát határokkal körülvéve, de nem nagyon-nagyon szabályozott határokkal. Tehát ezt csináltuk mondjuk régebben, amikor kimentünk az erdőre, vagy a mezőre, vagy akárhová.
1: Ha van ilyen. Lehet.
2: Mert ugye a nagyon nagy mozgás nagyon kell nekik az idegrendszer fejlődéséhez. De és ahhoz az intellektuális megterheléshez, amit ma kapnak az iskolába. Na most, ez nem csak programozott mozgás, vagy leginkább nem annak kéne lenni. Tehát például Gerált Hüterő, ugye gyermekneurológus, aki nagyon sokat foglalkozik azzal, hogy a természetben való játék, és hogy annak micsoda fejlesztő hatása van, tehát nem tudunk ilyen fejlesztő foglalkozást, ugye alkalmazkodni is kell hozzá, de azért uralni is kell, de a testemet is uralni kell, akkor például egy ilyen, hogyha összeverődik például egy játékos társaság, egy ilyen kis iskoláskorú gyerekek közül, hát azok azt élvezik, hogy maguknak csinálnak szabályokat. És akkor próbálják, hogy ahhoz hogyan tudok alkalmazkodni, és akkor másik szabály van, és akkor de azért tehát együtt is lenni, meg kiemelkedni is, tehát ezek nagyon szükségesek, hogy ilyen viszonylag szabad környezetben, de védett szabad környezetben. Azt mondja múltkor az egyik egy iskolaigazgató, hogy megkeresték a szülők őt, hogy ilyen kora nyáron, ugye, amikor már annyira nagyon nincs olyan komoly, nagy, erős tanulás, de meg aztán utána jönnek a táborok is, meg a mindenfélék, és akkor, hogy mégis hát, hogy mi az, amire a gyerekeknek szükség van, és azt mondja, hogy megkerestek azzal, hogy jó lenne, ha az iskola megszervezni számukra a semmit. Azt a semmit, ahol ő biztonságban van, de játszhat szabadon, találkozhat a többiekkel, de van ott jelen egy valaki, aki azért figyel rájuk, aki az kis apró konfliktusaikat időben elcsípi, aki azért a rendet, a kereteket, annak ezt a vezetést magára vállalja, de nem folyton programozza őket. Valóban, erre lenne szüksége, és azt látjuk, hogy ez a legelső fejlesztő közeg, tehát ennél jobb nincs. Most még ehhez még hozzájön, ugye a mese, a fantázia. Tehát, hogyha ebben az életkorban sok mesét kap, de olyan igazi mesét, tehát itt most nagyon fontos lenne, ugye, ezeket a meséket is egy kicsit felváltotta az az ilyen kicsit felnőttes. Tehát, hogy megpróbáljuk azt elmesélni, hogy mit csinál a tűzoltó, ezek nem rossz dolgok, meg hogy mit csinál a, nem tudom én, meg a doktorbácsi, ezek fontos dolgok, hogy ebben egy kicsit ugye belevezessük őket, de nem csak ilyen mese. Tehát nagyon szükségük volna arra a nagy fantáziát igénylő. Tehát nem csak a valóságot egy kicsit ilyen majdnem felnőttesen, de azért kicsit gyerekesen elmesél. Tehát nem erre van igazából szüksége, hanem arra, amit azért nagyon jól tudtak az előző generációk, és amit felépített ugye az emberiség, a mondák, a mesék, a hősök, a kis hősök, a hétköznapi hősök, akikből királyfi lett a végén, aki legyőzte, de aki jóba volt a hangyácskával, és azt mondta, hogy szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottál, tehát az egy különböző korosztályokkal is megküzdött magával, de gyerekként, tehát a gyerekvilágba belehelyezve, és nem ugye egy háborús világgal valami találkozással. Tehát ez is hiányzik, mert ebből lesz egy olyan játék, amit ő tovább tud vinni, tehát hogy a fantáziájába megjelenik, és akkor eljátsza, hogy ő boszorkány, hogy ő tigris, hogy ő vezér, hogy ő királykisasszony, hogy ő anya, és a legkülönbözőbb dolgokat is, és itt a fantázia, ugye hát a képzeletre támaszkodik majd az akarat. Tehát, hogy ez a terület is hiányzik, és hogyha ezt még egy kicsit tovább visszük, a szabadjátékot, azoknak a kereteit, a gyerekközeget, a védett érzelmi közeget, tehát amiben nem engedünk be olyan érzelmeket, amit biztos, hogy nem tud feldolgozni, és akkor még ugye a széteső családokban lévő megküzdeni valóról nem beszéltünk, csak éppen arról, hogy ha egyben van a család, akkor mivel szolgálhatjuk a legoptimálisabb fejlődést, és ezt nem hangsúlyozzuk eléggé, hogy őrizzük meg a gyerekkort. Ez egy korjelenség, tulajdonképpen egy kortünet, hogy a személyiség fejlődésének a bizony nagyon meghatározott. Tehát a teremtés azért gondoskodott erről, hogy különböző fázisokban érik meg a személyiség, hogy itt nem szabad átlépni fázisokat, mert akkor később akarja ezt megélni. Tehát vigyázzunk, amikor ő 40 éves, és akkor akar gyerek lenni, vagy amikor ő 45 éves, és akkor akar serdülő lenni, és minden ellen lázadni. Ott van éppen pont ugye az életközepi válságban, ez elő is hívja ezt a nyugtalanságot. És hányszor látunk olyat, hogy hát még szerelmes se voltam, hát még nem is játszottam, hát még, és itt minden bejöhet, mert egyszerűen kimaradt az életkor. Tehát nem engedtük meg, hogy gyerek legyen, hogy serdülő legyen, és ugyanúgy a felnőttkor életszakaszaiban is bizony sok minden kimaradt, mert betoltuk már a gyerekeket is egy teljesen erős felnőttes világba. Tehát például azt írja az egyik kutató, hogy a modern iskola nem is veszi figyelembe, hogy a léleknek is van tempója. Tehát itt csak az intellektuális, tehát hogy felfogja, mert okos, mert tájékozott, mert ezer dologról már hallott, mert megvan az a szókincs, hát olyan felnőttesen beszélnek gyerekek, hogy elájulsz. Hát nem is gondolod, persze nem érti igazából ezeket a fogalmakat, csak használja, mert nyilván mintán nevelkedik, de ezt pedig, hogy úgy mondjam, visszaél vele az iskola, mert felveszi azt a tempót, amit csak az elme tud követni, ha ugyan. Tehát valamelyest megérti, de a lélek tempójával nem számolunk, meg az érzelmi feldolgozással, és nem történik érzelmi feldolgozás, mert annak idő kellene, annak fantázia kellene, annak játék kellene, annak érzékszervi tapasztalatok kellenek, és legfőképpen, ami annak kellene, az a kapcsolat. A kapcsolat, tehát ezt ma már látjuk, ugye pont az AI korában, hogy az AI mennyi mindent meg tud tanítani a gyerekeknek, meg nem tudom micsoda, meg milyen türelmes, amely egy tanár se, de már látjuk azt, hogy igazából hosszú távú alkalmazható tanítás csak a kapcsolatból van, empátiából van, ami az AI-nak nincs, csak tükrözése van. És ebből nem születik, és tulajdonképpen ebből az érzelmi biztonságból és kapcsolatból születne meg a kíváncsiság. Tehát az is nagyon érdekes, ez is a gyerekkornak tulajdonképpen egy nagy feladata lenne, a kíváncsiság megőrzése. A kíváncsiság a lehető legjobb motor egyébként ösztön, tehát lehetne rá jó támaszkodni, minden gyerek kíváncsi még az elején, aztán utána becsukódik, mert úgy csupa olyan dolgokat
1: nem,
2: meg olyanokat kínáljuk meg, amit nem is érthet. Tehát gyakorlatilag ez az akár csak a klíma, akár csak a felnőttek világa, akár csak a háború, akár bármi, és sorolhatnánk. Tehát ebből a kíváncsiságból is tulajdonképpen ez nem dolgozik benne, és ezért a tudása sem lesz, tehát abba az érzelmi, hogy mondjam, ragaszkodásba, beleágyazva, nem is tudja alkalmazni, csak felmondja. És ebben a helyzetben tulajdonképpen még egy valami hozzájárul, tehát most elég sok oldalról próbáltuk meg gyorsan-gyorsan megvilágítani, hogy nem is akarnak felnőni. Tehát betoljuk őket egy korai, egy éretlen állapotba, egy olyan helyzetbe, mintha már érettek lennének, de nem akarnak felnőni, hát ezt látjuk, ez már nagyon régóta itt van, hogy csak a 20 évesek ki a világ, visszafelé akar érni, még a 30 éves is úgy akar érni, mint egy tinédzser. Nagyon
1: akar
2: sok
1: minden. Akar.
2: Hát és nem akar gyereket vállalni, mert akkor nincsen buli. Hát akkor mi lesz a bulival? Nagyon sok fiatalnál hallottam ezt, hogy tulajdonképpen a gyerek az megakadályozza, hogy éljek. Tehát igazából a felnőtt létnek az örömteli életét nem vágyja. Gyökösi nagyon régen mondta már azt, hogy akkor, hogyha a fiatalságunk céltalan és kedvetlen, annak nem a kor az oka, hanem mi magunk. Mert ugye az elöljárók, akikre ránéz, hát hogyha az minden nap azzal jön haza, te úristen, itt nem lehet élni, jaj, hát mert csak hétfő ne legyen, csak már végre el legyen. Ezek viccesen hangzanak, de tulajdonképpen ez tragikus. Mert mit lát, hogy élni nem jó, dolgozni nem jó, kapcsolódni nem jó, házasságban élni nem jó, gyereket vállalni, hát az egy olyan teher, ami valami iszonyat a világban. Tehát ezeket, hogy úgy mondjam, nem csak érvekkel, vagy hát azzal ilyen tanokkal tudjuk valahogy átadni, hanem a legközvetlenebb léttel. Tehát, hogy látja, a szomszédnéninek is van kedve élni, anyának meg apának is, és még jut egymásra is ideje, jut idő arra, hogy egy kicsit évődjünk, egy kicsit. Én is tudom, hogy ez idő, hát én is egy szoros időben, meg az én szüleim is nagyon szoros munkában éltek, de azért láttuk őket örülni, láttuk őket lelkesedni, láttuk őket barátkozni, láttuk őket imádkozni, láttuk őket kicsit megnyugodni. És tényleg, ahogy mondtad így a bevezetőben, hogy a gyerekkor még egy ennél sokkal terheltebb korszakban is meg tudott maradni gyerekkornak. Nem. Tehát a felnőttek megtartották, még akkor is, hogyha korán belekerültek, ugye persze a munka világába, de ugye akkor másképp rendeződött az egész család élete, sokkal korábban kerültek felnőtt korba, meg családi korban is, de akkor is megvolt a gyerekkora. Tehát azért voltak hát a gyerekjátékaink, amiket a néprajz összegyűjtött. Hát az valóságos játszás volt. Tehát mikor játszanak a mostani gyerekeink egymással, felszabadultan akár csak kidobóst, vagy bármilyen bujócskát? Tehát nincs rá idő, nincs rá keret, és tulajdonképpen ebből nem születik egy érzelmi biztonság, nem születik egy kíváncsiság, és ha még van egy pár percig, egy valamire felhívnám a figyelmet a gyerekkorban, az unatkozásra. Tehát arra a jó termékeny unatkozásra nagyon nagy szükség lenne. A szülők nagyon félnek az unatkozástól, hát most jön a nyári szünet, most pláne nagyon félnek, és már biztos előre van készítve a 225 tábor, ami nem is olyan tábor, hogy a semmit megszervezik, amit például egy nagyszülő tudott csinálni annak idején, vagy csak éppen valahol, ahol együtt voltak, hanem tanulós tábor, angol nyelvi tábor, utána kínai nyelvi tábor, utána programozó tábor, utána nem tudom milyen tábor, meg nem. Amiknek persze van is, vagy lehetne jelentősége, de nem egy áttanult tanév után. És ebben a helyzetben megint egy jelenlétre volna csak szükség. Egy jó, biztonságos jelenlétre, ahol unatkozhat is. Mi az unatkozás? Tulajdonképpen az embernek az idegrendszere az egy hiányvezérelt szerv, úgy, mint a gyomor. Akkor érzi jól magát, illetve akkor kezd mozogni, akkor kezd dolgozni, ha van valami hiánya. Ez a kíváncsiság az agyban. Na most ez valamelyest, tehát tényleg úgy, mint a gyomorban, amikor elkezd piszkálódni, mintha fájna. Tehát most nem azt mondom, hogy ez egy fájás, de azért egy nyugtalanság, egy kicsi olyan, legyen már valami. Na most ettől nagyon megijednek a szülők, és rögtön azonnal megpróbálják ezt betölteni szórakoztatással, néha evéssel, nem tudom én, valamiféle foglalkoztatással, vagy nagyon sokszor képernyővel, ami aztán rögtön be is tömi ezt a mocorgást. Na most ez azzal is jár, hogy minden alkalommal külsőből kapja meg ennek a kielégítését. Ennek az lenne a funkciója, tehát azért megint csak gondoljunk, a teremtés miért teremtette ezt így? azért, hogy akkor keressen, hogy keressen és felfedezzen valamit. Egy kukacot a földön, egy valami, egy kis építkezést, egy csinálást, tehát egyszerűen egy bevonódás kellene, nem egy ilyen külsőleg kielégítés. És most erről lehet, hogy egyszer érdemes is egy kicsit részletesebben is beszélnünk, hogy hogyan működik ez a jó értelmű kíváncsiság, és hogy ennek mindig először kell adni egy ilyen kis időt. Mondja is az egyik ilyen, egy anya, hogy hát tanyán nőttek fel, és hogy hát ott is persze unatkoztak a gyerekek, de arra nagyon vigyáztak, hogy ezt az anyuk ne tudja meg, mert ott annyi tennivaló volt rögtön, hogy mindjárt ráakadt egy kis tennivaló, hogy akkor etesd meg, gyűjtsd ki, igazod ki, nem tudom, mit csinálni. És azért tulajdonképpen jó volt, másképp is lehet ezt csinálni, de az biztos, és erre hívnám fel nagyon komolyan a figyelmet, mert most itt a képernyő ebbe egy hatalmas nagy, hogy mondjam, egy kényelmi megoldás, egy nagyon gyors kényelmi megoldás, és azt kínálja fel, hogy ezt a kis fájdalmat, ezt a kis nyugtalanságot, ezt a kis szorongást, hogyha azonnal megoldom, akkor nekem is nyugtom lesz, meg neki is. Csak hogy ez a függőségnek ágyaz meg. Mert mindig, amikor valami kis diszkomfort érzése van, kívülről fogja keresni. Alkoholba, cigarettába, viselkedésfüggésekbe,
1: drogba,
2: bármibe, képernyőbe, játékba, bármiben. Így van. Úgyhogy jön ez a nyár, és jótékony az a kíváncsiság, és próbáljuk meg azt fenntartani, és valami olyan lehetőséggel megkínálni, ahol bevonódik, valami egyszerű dolgot csinálhat, átélhet, beszélgethet, kapcsolódhat. Biztos, hogy sokkal többet érünk vele, mint hogyha gyorsan betömjük egy szórakoztatással vagy egy képernyővel.
1: Hát köszönjük szépen a mai beszélgetést. Alapvetően rávilágítottál egy jó néhány olyan momentumra, amit nagyon könnyedén meg tudunk oldani.
2: Igen, ezek egyszerű
1: tehát
2: eszközök.
1: Egyszerű eszközök, nem túl, de nagyon fontos a szülőkapcsolata mindenféleképpen, ami viszont már nem egy egyszerű.
2: Ez nem egyszerű.
1: Ez már nem egy egyszerű. Szerintem folytatni fogjuk még ezt a témát, mert van erről még mit beszélni. Következő alkalommal még körbejárjuk még jobban, még alaposabban ezt a gyerekkort, ami ha kimarad egy ember életéből, bizony az tragédia. Pécsi Rita volt a vendégem, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
2: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!
3: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közleményrovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 000 szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessem. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
2: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Egyházi kalligráfia és ikonfestő tábort tartottak Zsidán. Az ökumenikus patriarchátus küldöttségét fogadta Leó pápa. Új Mária szoborral gazdagodott a kőszegi Kálvária templom kertje. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Egyházi kalligráfia és ikonfestő tábort rendeztek június 22 és 27 között a Vas vármegyei Zsidán, a Pannonkapu Kulturális Egyesület és a Szombathelyi Egyházmegye együttműködésében. Olvasható a martinus.hu oldalon. A tábor vezetője Malika nővér volt, aki a résztvevőket bevezette az ikonfestés és kalligrafikus írás művészetébe. A táborban minden nap a zsolozsba elimádkozásával és szentmisével kezdődött. Az élménybeszámolóból kiderül, a tábor lelki tartalmához hozzájárult a helyszín is, hiszen Boldog Brenner János mártíromsága helyének közelében tartották a tábort. A Zsidát és Rába Kethelyt összekötő új keresztutat a tábor első napján szentelte fel Székely János megyés püspök. A keresztut állomásain Boldog Brenner Jánostól származtak a felolvasott gondolatok, amelyek betekintést engedtek a vértanú mély és gazdag lelkiségébe. Szent Péter és Szent Pál ünnepére Rómába érkezett a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus küldöttsége, amelyet 14. Leó pápa június 30-án fogadott a Vatikánban, írja a Vatikán News. A pápa mélységes háláját fejezte ki az ökumenikus pátriárkának és a Szent Szinódus minden tagjának, hogy küldöttséget küldtek Rómába, hogy folytatódjon a hagyományos, kölcsönös látogatás a katolikus és az ortodox egyház védőszentjeinek ünnepein. Hangsúlyozta, jelenlétük kifejezi Bartolomaios ökumenikus pátriárkának a testvéri közelségét. A Szentatya az ökumenikus patriarchátus képviselőihez szólva kérte, hogy minden keresztény legyen hiteles tanúságtevő ebben a háborús és polarizált időszakban. Továbbá reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt fog működni a 2033-as év megünneplésében, amikor az Úr megváltásának 2000 éves évfordulójára emlékezünk. Kőszegen, a Kálvária templom kertjében vasárnap megáldották azt a Szűz Mária szobrot, amelyet a plébániai zarándokai a tavaszi medjugorjei útjukról hoztak magukkal. A szűzanya a Krizevácsról hozott szikladarabokon áll, és várja a hozzáérkezőket, írja martinus.hu. Az ünnep szentségimádással és a Mécses zenekar dicsőítésével kezdődött. A szentmisét de Miranda Marco Antonio atya és Kirner Antal Zoltán plébános mutatták be. Markó atya szentbeszédében a szentírási szakaszokra és a megáldás előtt álló szűzanya szoborra utalva tanította a jelenlévőket. Mint mondta, Mária meghívott, de Jézus befogad minket. Ide a Kálváriára is a szűzanya hívta a híveket, de Jézus fogadja be őket. A szentmise záróáldása után Zoltán atya megáldotta a szűzanya szobrát a Kálvária templom kertjében, majd közösen elimádkozták a dicsőséges rózsafüzért. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.

köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Szekszártól Székesfehérvárig, Elektől Szegedig. A mikrofonnál Takács Ilona. A mai életige műsorban Nagy Károly plébános atyával beszélgetek. Károly atya a fővárosi 14. kerületi Rózsafűzér királynéja plébánia templom plébánosa. Sportos gondolatokat hallunk az evangéliumról. Megtudhatjuk, hogy melyek azok az értékek, amelyek közösek a kereszténységben és a sportban. Az örök élethez milyen edzésterv kell. A foci VB-t sem hagyjuk ki a beszélgetésből. Néhány izgalmas tapasztalattal, tanúságtétellel készültünk a hallgatóknak. Hallgass!

A júliusi életigét és magyarázatát hallják. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét és meg is érti. Azután gyümölcsöt hoz. Jézus, miután példabeszédekben szólt a Genezáreti tó partján összegyűlt hatalmas tömeghez, tanítványaihoz fordult és elmagyarázta nekik szavai mélyebb értelmét. A történet főszereplője Isten igéje, amelyet egy kicsi és törékeny maghoz hasonlít. A kövek, a tövisek, a madarak megakadályozhatják, hogy kicsírázzon, gyökeret eresszen és kalászt érleljen, de a bölcs magvető ismeri a mag duzzadó élet erejét. Ezeken a képeken keresztül Jézus feltárja az ember és az Isten által felkínált ige kapcsolatát. Van, aki befogadja, és van, aki különféle okokból veszni hagyja anélkül, hogy gyümölcsöt teremne. Az emberi szívben ugyanis a felületesség és az anyagiak miatt túlzó aggodalom komolyan veszélyezteti a természet feletti élet csodáját, amelyet Isten felszeretne lobbantani a teremtményeiben. A tanítványokhoz hasonlóan Jézus minket is hív, hogy lépjünk be Isten szeretetének alázatos misztériumába, ugyanakkor személyes döntésre indít, hogy milyen föld akarunk lenni. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét és meg is érti. Azután gyümölcsöt hoz. Figyeljünk oda és értsük meg. Úgy tűnik ez a titka annak, hogy befogadó földé váljunk, ahol az ige magja kifejtheti erejét és jó gyümölcsöt hozhat. Milyen értékes, ha készen vagyunk odafigyelni, meghallani, ez az a szellemi tér, ahol helyet készítünk Isten életének, aki mindig megelőz minket irgalmával. Ő türelmes földműves, aki ismeri és tiszteletben tartja az érés idejét. Isten igéje, ahogy Kiára Lubik is írja, belülről világítja meg nem csak az elmét, hanem az egész létet. Békét ad, azt a békét, amelyet Jézus sajátjának nevez, az én békémet, még a zavaros, szorongatással teli pillanatokban is. Teljes örömöt ad még a lelket marcangoló fájdalom közepette is, erőt ad különösen akkor, amikor elcsüggednénk, vagy elbátortalanodnánk. Szabaddá tesz, mert megnyitja az igazság útját. Bennünk is szenvedélyes szeretetnek kell megszületnie Isten igéje iránt, figyelemmel be kell fogadnunk, amikor a templomban hirdetik, olvasnunk, tanulmányoznunk, elmélkednünk kell azt. Mindenekelőtt azonban arra kaptunk meghívást, hogy megéljük. Jézus egy-egy igéjét megélve éljük az egész evangéliumot, mert ő minden igéjében teljesen nekünk ajándékozza magát.

Ő maga jön hozzánk, hogy bennünk éljen. Apránként lelkünk mélyére hator, és korábbi gondolkodásmódunk, akaratunk és viselkedési szokásaink helyébe lép az élet minden területén. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét és meg is érti. Azután gyümölcsöt hoz. A mexikói Vambil meséli. Volt idő, amikor úgy éreztem, mintha egy mély gödörben rekedtem volna. Erőszakos kapcsolatban éltem, próbáltam menekülni, és mindent a saját erőmből megoldani. A közösségi média és a környezetem hatására gyakran olyan dolgokat hajszoltam, amelyekben nem Isten vezetett. Hiába erőlködtem, üres és céltalan volt az életem. Tudtam viszont, hogy a szeretet egyetemes nyelv. Így aztán elkezdtem önkénteskedni. Ettől kezdve olyan teljességre jutottam, amely csak Istentől származhatott. Idővel felfedeztem egy helyet, ahol hallgathatom az ő igéjét, és fejlődhetek a vele való kapcsolatomban. Mélységesen hálás vagyok ezért. Még akkor is, amikor kiszáradt és köves talajba érezzük magunkat, az ige maga hatékony. Ahogy Izaiás próféta mondja, amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, éppen úgy lesz a szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbe viszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem. Ebből a reményből meríthetünk erőt a félelmek és feszültségek uralta időkben is, és bizalmunkat vehetjük azokba az emberekbe is, akiket az élet mellénk ad. Higgyünk benne, hogy képesek jó gyümölcsöt hozni, és teremtsünk sok alkalmat a meghallgatásra, a párbeszédre, hogy együtt haladjunk a testvériség távlatai felé. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét, és meg is érti. Azután gyümölcsöt hoz.

0: Vendégem az Életige műsorban Nagy Károly atya. Károly atya, Isten hozott.
1: Köszönöm szépen a meghívást. Én szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Károly atyával régen ismerjük egymást, ezért tegeződünk. A mai Életige műsorban a sportos életedről szeretnék kérdezni. Milyen kapcsolatod van neked a gyerekkorodtól kezdve a sporttal?
1: Hát a gyerekkoromtól kezdve, ott kezdem, hogy nem igen jártunk óvodába se, mert otthon voltunk nagymamával vagy akárkivel, kivel. És az utcán játszottunk, mezítláb, mikor milyen labda volt. Lényeg, hogy én a 4 éves koromban kaptam az unokabátyámtól, az volt az első labdám, ő katonatiszt volt, és honvéd drukker, úgyhogy labdával együtt megörököltem, hogy akkor én honvéd drukker leszek, úgyhogy örültem, hogy van labdám, és hát rúgtuk minden nap.
0: Akkor már az első pillanattól fogva gyerekkorodban egy meghatározó élmény volt a foci.
1: Igen, természetesen. Hát sok mást is játszottunk, de már az általános iskolában természetes közel laktam a focipályához is, meg hát akkor már voltak ilyen úgynevezett osztálymeccsek, meg válogatott meccsek idézőjelbe, még általános iskolás. Kapusként kezdtem, mert kis növésű voltam, ezért volt egy magasabb növésű vetélytársam. Na, de én voltam a tartalékja. Aztán később az évek folyamán, aztán már hátvéd, majd csatár is lettem.
0: És a gimnáziumi években hogyan alakult a sport szeretet, vagy a foci szeretet?
1: Igen. Hát ugye ebéd után mindig volt egy óra, másfél szabadidő, kimenő, hát ki mire használta, és ott volt egy ilyen kézilabda nagyságú pálya, és ott komoly mérkőzések folytak, osztályok egymás ellen, úgyhogy én általában minden napot fociztam, sőt volt egy atya is, aki közénk állt, hogy ő is minden nap már várta, hogy menjünk focizni. Hát emellett aztán persze pingpongoztam is, meg, de főleg a foci, ez volt a mindennapos.
0: Meghívtak focizni a papi válogatottba?
1: Hát ez ott kezdődött, hogy egy kispapként a szemináriumban is, ott is ebéd után volt szabadidő, ott pedig egy nagyon pici pálya volt, ilyen 3-3 fős csapatok játszottunk egymás ellen, és épp most döbbentem, meg épp olvastam a Magyar Kurírba, hogy meghalt egy csoda csatár. Először rácsodálkoztam, hogy 86 éves, hű, de öreg. Aztán rájöttem, hogy már én is közeledek, ugyan még 10-zel kevesebb, de lényeg az, hogy vele, tehát 3-3 fő, ott egyfolytában fociztunk minden nap, hóba, sárba, egyfolytában.
0: Van valami történet papi foci válogatottról?
1: Igen. Szóval, ahogy aztán pappá szenteltek bennünket, akkor az egyház megyéknek is volt papi foci csapata. Engem ugye, én a Váci egyház megyéhez tartoztam, és tudom, hogy volt a Győri egyház megyének, Esztergominak, Kalocsainak, őt se tudom sorolni, hogy több egyház megyének foci csapata, és hát ebbe is beneveztem, sőt, hogy érdekes történetet mondjak, akkor emlékszem, hogy a Veszprémiek ellen játszottunk, és hát én akkor még csak diákónus voltam, tehát idézőjelben hamis igazolással játszottam, mert még nem voltam pappá szentelve, de hát a diákonátus már azt jelenti. Na és a meccs előtt egy atya, egy szurkoló atya mondta, hogy ki az első gólt rúgja, annak ad 100 forintot. Hát ez 73-ban az nagyon nagy érték volt, a 100 forint. És rögtön az első fél időben rúgtam félpályáról egy hatalmas nagy gólt. Már fél időben adta a 100 forintot. Na, hát ez egy ilyen érdekes élmény. De hát volt egy komolyabb is. Akkor meg a Győri egyház megye ellen fociztunk, és a győriek nem voltak ki, akkor a tatai edzőtáborban volt a meccs, és oda egy arab sportolót kiegészítésül, hogy ki legyen a csapatuk, befogadtak, vagy megkértek, és hát úgy foci hevébe összeszaladtam vele. És a térdem szétment, keresztszallagszakadás, oldagszallagszakadás, és még így hazavezettem Kecskemétre autót, akkor telefonáltam az orvosnak, hogy mi van, nem mondta, hogy gyere be reggel azonnal, és hát meg is műtöttek a térdemet. Azóta is viselem óriási vágások rajta. És később, hát ugye papok, mi együtt nyaraltunk minden évbe, és ott magunk között is fociztunk. Ott megint az történt, ott meg csak egy hirtelen mozdulat, és ugyanaz a térdem megint elszakadtak a szalagok, akkor megint térdműtét. Ez x évre rá volt, tehát, hogy egy két térdműtéten volt mind a kettő foci baleset.
0: És mi történt akkor, amikor ez a baleset bekövetkezett, akkor egyenest hazautaztál, vagy még esetleg foci meccset is néztél?
1: Hát akkor volt a világbajnokság.
0: Mint ahogy most is?
1: Mint ahogy most is van. Hát ahol nyaraltunk, ott nem volt tévé, és akkor bementünk a városba keresni tévét, egy ilyen étterembe, vagy hova találtunk. De hát akkor én már sérült térdel. De az étterem az első fél idő után bezárt. Akkor húztam a lábam, és egy páran mentünk keresni, hogy hol lehetne még meccset nézni tovább a második fél időt. És egy szállodának a halljába. Hát ott találtunk tévét, és akkor másnap engem Salzburgból, Ausztriába történt mindez. Hát hazahoztak ide Budapestre, és már is hát megműtöttek.
0: A foci pályafutás egy kicsit lecsendesedett?
1: Hát az lecsendesedett, még mondták, hogy az ilyen hirtelen mozgásoktól most már óvakodjak, mert hát gyerekekkel ugye papként én hát szintén fociztam Izsákon, Kecskeméten, ott ezek mindennaposak voltak a focizások, Kecskeméten, a Mária kápolna, mindig délután kettőkor foci, vasárnap az azzal kezdődött, hogy foci meccs, utána 4 órakor szentmise, és ez nagyon hát bevett szokás volt, de hát akkor már óvatosan kellett. Maradt a gyalogtúra, az nagyon sok gyalogtúrára jártam, hát papokkal is természetesen, meg a hívekkel is. Ha van a lakótelepen, szolgáltam meg most a Rózsafüzér királynél a templomban. Nagyon sok gyalogtúrát, szinte minden hegyet bejártunk rendszeresen. Télen, nyáron és kerékpártúrák, és emellett kiegészítésül, hát uszodába is szoktam járni.
0: A hívekkel hová zarándokoltatok?
1: Hát most a gyalogtúrákról beszéljük, vagy a zarándoklatokról, mert ez két műfaj.
0: De talán össze is kapcsolható a kettő.
1: Hát igen, hogy most visszafelé menjek, most voltunk pár hete, két hete talán Győrbe, hogy a könnyező szűzanyához elzarándokoljunk egy külön busszal, aztán ugye az Apor Vilmos előtt tisztelektünk, és onnan Pannonhalma felé vettük az irányt, ahol hát egy volt minisztrásom, hittanosom, már szerzetes. Ő a Havana lakótelepről. Ennek is úgy örültem, előre telefonáltam neki, hogy hát tud-e bennünket fogadni egy kis idegenvezetésre. És őtől hallottam, hogy 1993. szeptember 27-én én kereszteltem. És most íme ott állt előttem egy szerzetes. Na hát hála Istennek, hogy ilyen gyümölcse is. Volt ennek az zarándoklatnak, mert kaptunk szakszerű vezetést. Amúgy mindenfelé zarándokoltunk, itt belföldön is, most nem sorrendben mondom, de hát Báta, akkor Mária Gyűd, Csatka, Péliföld Szent Kereszt. Az úgy érdekes, mert ott lelki gyakorlatokat is sokat tartottunk, és most, ahogy a Szent Év volt, akkor itt az Esperes kerület papjai, mi tavasszal és ősszel mindig mentünk egy közös egynapos kirándulásra, vagy zarándoklatra, hogy vesszük. Ilyen csapatépítő volt. A Szent Évben megszületett ez a gondolat, hogy hát ne csak mi menjünk, hanem a hívekkel együtt zarándokoljunk a Szent Évbe, és így Péliföld Szent Kereszt volt kijelölve az egyházmegyénkbe egyik zarándokhelynek. 5 busszal, mint az Esperes kerületünk papjai, hívei együtt mentünk. Ez nagyon nagy élmény volt nekünk is, meg a híveknek is, hogy itt a szomszéd plébániák együtt zarándokolnak. De hát Mária Pócsonni is, meg Vátra Verebély Szentkút, meg Petőfi Szállán Szentkút, Szeged, mindenfelé zarándokoltunk már. Külföldön is természetesen, hogy Lengyelországban, Csenztóva, meg a Szentatyának a kegyhelyt, Vadovice, Kálvária, Krakó, Nova Uta, de is zarándokoltunk, meg Medjugorje, ezek a külföldi zarándoklatok is voltak.
0: Nézted a Bajnokok Ligáját, és követed a VB-t?
1: Hát a Bajnokok Ligáját azt hosszabb szünet után, mert itt közös meccsnézések is szoktak lenni a plébánián, csak azt hiszem a Covid-dal abban maradtak, de most nagyon megszervezték, hogy akkor újra jöjjünk össze, és akkor hát közösen néztük a Bajnokok Ligáját. Hát ilyenkor mindig ugye zsíros kenyér, hagyma, akkor azért sörözgetünk közbe. Meg tippeltünk, föl lett írva a táblára, név szerint, hogy ki mit tippel. Nem csak, hogy melyik csapat győz, hanem az eredményt is, hogy ki találja el, úgyhogy óriási izgalmak voltak ezek is. Na, de maga ez a közös szurkolás jó hangulat volt.
0: És a VB?
1: A VB-n egyelőre még csak a összefoglalókat nézem, vagy a gólokat, amikor visszajátszák. Még azért nem ülök oda a tévé elé, mert azért nagyon, meg hát éjjel vannak általában, vagy 9 után. Lényeg az, hogy arra azért már kevesebb időt szenteltem. Később biztos, hogy majd egyik-másikat meccset jobban meg fogok nézni. Úgyhogy most végig még egyet sem néztem, vagy tegnap is például, hát akkor csak a második félidőnek a felét néztem, a vége felé. Itt a gyerekek nézték, de én is bekapcsolódtam. Híreket, ezt minden nap nézem, a sporthíreket, mert az érdekelnek ezek.

0: készült rólad egy képeskönyv, mi van a címlapján, és mit jelent neked?
1: Hát igen, a kedves hívek, ha nem tévedek, a 60 éves lehettem körülbelül, a 60. születésnapomra csináltak egy ilyen fotóalbumot, és a címlapján kezembe tartok egy nemzeti sportújságot. Na, tehát a sportújságnak ez volt a címe, hogy öröm és szenvedés, és ezt tartottam a kezembe, és ez roppant megtetszett a híveknek, mert én ezt gyakran szoktam mondani, kérdezik itt, hogy hogy vagy, meg hogy vagytok, mi van nálatok. Mondom, nálunk mindig húsvét van. És akkor örülnek, hogy de jó nektek, vagy irigykednek, mert a húsvét alatt az alleluját értik, ahhoz az öröm. Na csak akkor el szoktam magyarázni, vigyázzunk, a húsvét az először is szenvedés, halál és feltámadás. És akkor ezért volt a címe is ez, hogy öröm és szenvedés. Mert vele jár, hogy ahhoz, hogy öröm legyen bennünk, azért meg kell sokszor szenvedni. Vagy ahogy hát idéztem, tehát a húsvétnek ez a lényege, napi szinten is. Hogy szenvedés, halál, és ebből születik a feltámadás. A napi szinten is, meg hát Krisztus követése erről szól.
0: És számunkra ez a legnagyobb öröm.
1: Igen, igen, igen, hát ez természetes, ezt én is érzem, meg este, ha visszatekintek a napomra, hála Istennek már nekem nem jelent gondot, hogy most jön valami szenvedés, meg hányszor meg kell halni, már hogy ne az én akaratom legyen, le kell mondani saját elképzelésről, mindegy, ki vagy mi húzza át a tervemet. Tehát ezek a meghalások ott vannak, de olyan jó, ha így visszatekintek a napra, ha ezeket jól tudtam csinálni, hát akkor este már a feltámadásba megyek át, akkor már örömbe megy, csak előtte, hát meg kellett halnom, vagy fel kellett vennem a keresztet és hordoznom.
0: Az albumban katonakép is van rólad. Milyen volt a katona időszak?
1: Hát az érdekes volt, ez még ugye a 60-as évekbe kezdődött a múlt rendszerbe, vagy hogy mondjam. És addig nem vitték el a kispapokat katonának, mert én szeptemberben elkezdtem a tanulmányaimat a szemináriumba, és hát ugye szeptemberben elkezdtük, és novemberben jött katonai behívó, a névsor közepéből, vagy 20-an kezdtük legalább, névsor közepéből 5-ünket elvittek katonának. És megmondták, hogy sportszázadba kerülünk, aztán kiderült, hogy mi az a sportszázad.
0: Mi volt az?
1: Hát oda voltak begyűjtve a kispapok, börtöntőtelékek és cigányok. Na, ezeket kell nyírni, testileg, lelkileg megtörni, és szó szerint egyfolytában éjjel-nappal. Hát kezdjük ott, hogy 100 személyes szobába laktunk, 100-an egy térbe. Ott éjjel-nappal ment a egymás szidása, anyjának káromkodás, meg a mindenféle ocsmányságok. Hajtottak bennünket. Egyfolytában futkosnunk kellett, követ mosni, szóval nem volt megállás. De főleg nekünk, ebbe a sportszázadban. Nem az éve sportolók voltunk. Na most nekem annyira nem volt gond, ami a fizikai megterhelést illeti, mert én ugye fociztam addig is minden nap, tehát én bírtam futkosni, de hát volt, aki ott összeesett mellette, mert nem bírta ezt a kiképzést. De meg ez sok megalázás, tehát csuhások sorakozó, meg ilyen vezényszavak elhangoztak. Meg kezdjük ott, hogy én, aki naponta mentem misére, én fél évig ki sem mehettem a laktanyából. És akkor volt, akinek sikerült előbb is kimenni, és becsempészni az oltári szentséget, hát titokba. Mert akiről meglátták, hogy bemegy egy templomba, hát azt azonnal lecsupták. Na, de mégis megoldódott ez, hogy azért olykor-olykor tudtunk szent áldozáshoz járulni, bebújni egy raktárba, és akkor ott Krisztussal is tudtunk táplálkozni. Na, de hát imádságot azt nem tudták megtiltani, hogy mit tudom, őrségbe kellett menni, ott 2 óra hosszát kellett sétálgatni. Volt idő rózsafüzért imádkozni egyrészt, másrészt meg volt egy papbarátom már akkor, aki a Békés Dallos Szentírásból egy-egy lapot kitépett, és azt levélbe nekem elküldte. És ilyen köröm nagyságúra én azt összehajtogattam, mert azt el tudtam ugye dugni, mert ha megtaláltak nálunk valami vallásos szöveget, azonnal dobták a kályhába. Bibliát is találtak valakinél, fősorakoztatták a századot, és ünnepélyesen dobták bele a kályhába a Bibliát. Így becsempészve egy-egy oldalt én a Szentírást is tudtam olvasni. De hát ezt most el se lehet képzelni manapság már, hogy mi minden volt ott. Amellett, hogy ilyen kiképzésbe részesültünk, én 67-től 69-ig voltam katona, és közben jött a 68. Olyan alakulatnál voltam, úgynevezett első lépcső, hogy Csehszlovákia akkor még, hát ebből a szocialista táborból ki akart lépni. És akkor ezt a Szovjetunió nyilván nem engedte, ezért megvolt a haditerv. 5 ország egyszerre meglepte, hát elfoglalta Csehszlovákiát. Ebben benne a magyarok is, meg lengyelek, meg NDK-sok, meg na, szóval 5 ország, 5 oldalról. Na lényeg az, hogy ott én is belekerültem ebbe a helyzetbe. Hát most nem részletezem, de volt egy nagyon meleg helyzet. Persze mi kispapok megbeszéltük, hogy hát mi embert nem fogunk ölni, az természetes. De hát ha valaki ezt megtagadja, akkor ott azonnal ott bíróság, vagy legjobb esetben börtön, vagy ott fejbe is lőhetik. Harchelyzet volt, tehát ez nem játék volt. Egyik alkalommal én is ki voltam állítva őrségbe, hát amikor azt hazudták még, hogy az egy élelmiszer raktár, aztán kiderült, hogy fegyverraktár volt, amit szét akartak osztani már civilek között. Az az őrhelyre én a századparancsnokommal voltam együtt. Nekem olyan fegyverem volt, amivel harckocsit kellett kilőni. És ott az őrhelyen látom egyszer, csak közeledik egy harckocsi. Na most ez, ugye ez a fegyverem, ami volt, ez annyit jelent, hogy ha telibe találom, az átfúrja magát a páncélon, és ott fölrobban. Ott 4 ember akkor halott. Ha csak véletlen nem találom, és súrolja, akkor meg 500 volt, akkor meg szétégnek benne, lényeg, hogy akkor is halottak. Na most, ha én nagyon jó mellé lövök, hát ezt a parancsnokom tudja, hogy egy legjobb lövők közé tartoztam, hát akkor az ilyen szabotásnak számított volna, hogy én direkt mellé lövök. Közben a harckocsi meg közeledett, és akkor kiadta a parancsot, hogy felkészülni. Ja, és ez a mellé lövök címszó, most akár véletlen, akár szándékosan, hát akkor a harckocsi visszalőhet, akkor meg belőlünk nem marad semmi. Teszem föl a kérdést, már sokaknak elmeséltem, hogy te most mit választottál volna ebben a helyzetben? Amikor már gondolkodni nem nagyon lehetett, mert a harckocsi meg közeledett, és megkaptam a parancsot, hogy felkészülni. Utána csak az jön, hogy tűz. És egyszer csak észrevettem, hogy ez a mi harckocsink. Meg volt jelölve, csak messzűri még ugye nem láttam. És fölismertem, hogy ez a mi harckocsink. Szóval nem kellett lőni. De hát ott akkor, hát ez azért kivert a veríték egyrészt, másrészt meg hát világos volt, hogy nem fogok belelőni. Hát lesz, ami lesz.
0: A gondviselés belépett.
1: Igen.
0: Istennek hála érte.
1: Hát még a katonaságnál volt egy érdekes gondviselés. Véradás is volt, és aki vért adott, az 2 napra hazamehetett, én eltávozást. Na most hát én 200 nem tudom hány kilométerre laktam a szülőfalunktól, de mielőtt kiengednek a kapun, ott mindent átvizsgáltak, tükörfésű gombkészlet, minden rendben van-e, direkt húzták az időt. Lényeg, hogy lekéstem a vonatot. Annyit jelent, hogy 1/2 nap úszott, akkor nem óránként mentek a vonatok, hanem annyit jelent, hogy akkor lekéstem a vonatot, hát 1/2 nap oda. És akkor megint hát zúgolódhattam, hogy Istenem miért pont én, hát kispap vagyok, meg na, stb. Miért pont én? Másnap megtudtam. Magyarország legnagyobb vasúti szerencsétlensége volt, ott Mendej és Sűsáv között.
0: És arra a vonatra szálltál
1: igen,
0: volna fel?
1: Hát igen. Miért késtem le? Hát tudja a ti atyátok, hogy mi fog történni. Na hát egyébként lehetett volna reklamálni, de az élet sok területén, hogy miért engedte meg az Isten, stb. De én nem lázadoztam sose, elfogadtam Isten akaratát. Hát akkor lekéstem a vonatot, és másnap ugye a rádióban hallottam, hogy mi történt.
0: Melyek azok az értékek, amelyek közösek a kereszténységben és a sportban? Az örök élethez milyen edzésterv kell?
1: Hát igen, mondjuk a közös értékek, van ilyen mondás is, hogy épp testben, épp lélek. De a sport, az én ezt látom, meg olvasom sokszor, és sportolók közül sokakkal készítenek interjút, és nagyon sok keresztény van köztük, akik hát komolyan veszik a keresztény életet, meg ilyeneket mondanak, hogy ezt Istennek köszönhetik, nem az ő érdemük, stb. A talentumot is, hát ezt Istentől kapták, hogy mi köze van. Tehát ez épp testbe, épp lélek, tehát ez nagyon jó, hogyha testemet is karban tartom, akkor talán a lelkem is. Mert ezekre az edzésekhez, testkarbantartáshoz kell egy önfegyelem, lemondás, bevállalni sok mindent, és ez javára állik az embernek. A szenté vállás útján, most aki nem sportol, hát annak is nincs mese, ha valami eredményt akar elérni, hát még ha az örök életet. Ezért mindent bevállal az ember. célunk az örök élet egyértelmű, és akkor Jézus mondta, hogy aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, és kövessen engem. Ha tetszik, akkor ez az edzésterv egyik része, hogy akkor ismerjem föl bármi testi-lelki fájdalom, vagy lemondás, önmegtagadás, meghalás. A cél az örök életért, bevállalom, Krisztus követéshez hozzátartozik. Na, tehát ez így összefügg.
0: Biztatjuk a Mária Rádió hallgatóit a sportolásra, hogy épp testben, épp lélek lehessen.
1: Igen, hát ezt még egyszer csak ismételni tudom, hogy ez nagyon összefügg, mert ahogy említettem is a sportból, még a prédikációkban is sokszor veszek hasonlatokat.
0: Károly atya, nagyon köszönöm a gondolatokat, a tapasztalatokat, hogy megosztottad a hallgatókkal. Kívánok neked további sportos életet.
1: Köszönöm szépen. Még amit esetleg kifelejtettem mondani, az edzéstervhez hozzátartozik, hát élni az evangéliumot, élni az igét. Tehát nekem is itt van minden nap a zsebembe. Sokszor csak az aláhúzott mondatokat átszaladok rajta, mert az ige élése, hát ez az igazi edzésterv.
0: Sok örömet neked az ige élésbe, és sok kegyelmet a mennyei atyától. Köszönöm, hogy megosztottad a gondolataidat.
1: Köszönöm szépen. Folytassuk együtt, kedves hallgatóim.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Az Életige műsort hallották Takács Ilona szerkesztő műsorvezetővel és a vendéggel Nagy Károly atyával. Károly atyával a sportról beszélgettünk, és hogy melyek azok az értékek, amelyek közösek a kereszténységben és a sportban. Köszönjük szépen hallgatóink adományait, amelyen lehetővé tették ennek a műsornak a létrejöttét. A következő Életige műsorral augusztus 28-án pénteken 18 órától jelentkezünk. A júliusi életigével köszönök el, a jó földbe vetett mag pedig az, aki hallgatja az igét és meg is érti, aztán gyümölcsöt hoz. Váltsák életre, hozzanak sok gyümölcsöt. Befejezésül hallgassák meg Chiara Lubich elmérkedését a vakációról és az áldás gondolatokat. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Ámen. Chiara Lubich gondolatai a vakációhoz. Az aranyfonál a létezők között, aki mellettem van, ajándéknak lett teremtve számomra, és én is ajándéknak születtem annak, aki mellettem áll. A földön minden, mindennel szeretett kapcsolatban él, minden létező összefonódik a másikkal. De ahhoz, hogy fölfedezzük az aranyfonalat a létezők között, meg kell élnünk a szeretetet. Ma megértettem, hogy a vakációnak valóban annak kell lennie, aminek nevezzük, pihenésnek. Úgy kell berendezni a napokat, hogy azok a testnek és a léleknek is jót tegyenek, ébren tartani és mélyebben megélni az Isten kapcsolat gyakorlatait, majd séták, testmozgás, ha van rá lehetőség, evezés a tavon, játék a szabad ég alatt, s esténként együttlét az asztal körül. Jó könyvek olvasása, tartalmas és felemelő filmek, dokumentumok megtekintése. Mindezt kiegészíti a bőséges pihenés, túl szigorú időbeosztás nélkül a mindennapi felüdülés és a helyes táplálkozás. Hiszen Isten azt bízza ránk, hogy őriznünk kell testünket, ahogy ő akarja, amíg ő akarja, készen arra, hogy a hívás órájában neki ajánljuk.

Áldás gondolatok. Ez a mai nap a nagy lehetőségeké, mert tágas térre állította Isten lábadat. Ez a mai nap a megvalósuló álmoké, mert vele még a falakon is átugorhatsz. Ez a mai nap a kapaszkodás biztonságáé, mert ő erősen fogja kezedet. Ez a mai nap az igazi találkozásoké, mert szeretetével jön feléd Istened. Ez a mai nap a munka öröméé, mert kezed munkáját ő teszi maradandóvá. Ez a mai nap az otthon lét békességéé, mert megláthatod Isten jóságát az élők földjén. Ez a mai nap Isten áldásával teljes. Neked adatik, hogy áldással

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseknek az aranymisé, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Köszöntök mindenkit szeretettel. Szabó Tamás vagyok. Együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet. Vagy két évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a szent évben a remény zarándokai témát. Balatonalmádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket. A részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almádialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket, áldás legyen mindenkin, Szabó Tamást hallottátok.

0: akik könnyek között vetnek, majd újongva aratnak. Vágytam egy harmadik gyermekre, és gyümölcsoltó boldogasszony után a nyár folyamán kiderült, hogy nálunk lesz egy újabb gyermek. Ez egy nagy meglepetés volt, és öröm is. Átalakult az egész életünk. Az elején, ugye a nagy öröm után, az első vizsgálatok alatt, akkor egy picit megijesztettek minket, mert a genetikai ultrahangon valamilyen rendellenességet láttak, és onnantól erősen azt mondták nekünk, meg abban erősítettek minket, hogy nagy valószínűséggel valamilyen genetikai rendellenességgel fog születni az a baba, ami egy kicsit rosszul érintett minket, és úgy próbára tette a türelmünket. Egy hitpróba is volt talán ez nekünk. Megbeszéltük a férjemmel, hogy bármi lesz ezzel a gyerekkel, bármilyen lesz ez a gyerek, akkor is szeretni fogjuk, a miénk lesz, és nem fogunk neki ártani, és mindenképp megtartjuk. Egy édesanyának azért sok minden megfordul ilyenkor a fejében, hogy mire számíthat, hogy milyen lesz ez az egész helyzet. Nagyon sokat imádkoztunk azért, hogy ez a baba egészséges legyen, vagy ha nem lesz az, akkor legyen úgy, ahogy az Isten akarja, és nekünk adjon hozzá erőt. Közben persze az orvosi vizsgálatokra jártam, mondták, hogy kellene egy magzati vizsgálat, amiből a magzatvízből megállapítják a babának a kromoszóma állományát, hogy van-e rendellenesség, vagy nincs. Beleegyeztem ebbe a vizsgálatba azért, hogy tudjam, hogy mire készülhetek, mert ez nagyjából a várandóság felénél volt ez a vizsgálat. Szerettem volna tisztán látni a jövőnket, hogy mire kell készülnünk. Amíg ennek a vizsgálatnak az eredményére vártunk, lelki válság az embernek, ebben voltunk benne, sokat imádkoztunk. Néha sírtunk, emlékszem, amikor szentmisén ültem, és a könnyeimmel küszködtem, egy olyan zsoltár rész volt, ami tudtam, hogy nekem szól, ami úgy szólt, hogy akik könnyek között vetnek, majd újongva aratnak. Egy pozitív megerősítés volt, és most már azóta, ugye a vizsgálatra is megkaptuk az eredményt, hogy egy egészséges kislányunk lesz. Azóta is ezt tudom megerősíteni, hogy akik könnyek között vetnek, újongva aratnak, mert rengeteg örömünk van ebben a gyermekben.
1: Szlomszky Szabó Mária tanítónő gondolatait hallották.
2: Hírpercek.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Július 1-én ismét elindult a Mária Rádió Mária Kertje kampánya. Gyakorlatorientált új képzésekkel várja a jelentkezőket a Pázmány BTK. Jubileumi herendi kiállítás nyílt Tihanyban. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika és Németh Petra. Július 1-ével a Mária Rádió elindította újra Mária Kertje kampányát. A cél, hogy a rádió 20 éves évfordulóján 20 000 virtuális virággal és ennek árával támogassuk a Szűzanya Rádióját. A rendkívüli adománygyűjtésre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban kevesebb adomány érkezett, mint amennyi a működési költségeket lefette volna, így most a rádió 14 millió forintos negatív egyenleget görget maga előtt. Kérünk mindenkit, hogy csatlakozzon az összefogáshoz, és támogassa a Mária Rádiót. A támogatás küldésekor megjegyzésként tüntessék fel Mária Kertje. Részletek a Mária Rádió honlapján és felületén. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK már meglévő színes képzési kínálata szeptembertől új szakirányú továbbképzésekkel bővül. A korszerű szakmai gyakorlatban is közvetlenül hasznosítható tudást kínáló programokra július 15-én 20 óráig lehet jelentkezni, írja a Magyar Kurír. Az egyetem képzési kínálatában kiemelt szerepet kapnak azok a gyakorlatorientált szakirányú továbbképzések, amely gyorsan reagálnak a társadalmi változásokra, a munkaerőpiac új igényeire. A programok elsősorban azoknak a már diplomával rendelkező szakembereknek szólnak, akik új kompetenciákat szeretnének szerezni. Az új képzések között szerepel a demencia szaktanácsadó szakirányú továbbképzés, amely a demenciával élő személyek és hozzátartozóik támogatására készít fel, de új képzésként indul a kínai nyelvi szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzés is. Királyok porcelánja, Porcelánok királya címmel nyílt kiállítás július 1-én szerdán a Tihanyi Bencés Apátsági Múzeum galériájában a Herendi Porcelán Manufaktúra alapításának 200. jubileuma alkalmából. Olvasható a Magyar Kuríron. A szeptember 2-ig látogatható tárlat célja, hogy a látogatók betekintést nyerjenek a Herendi Porcelán Manufaktúra 2 évszázados történetébe, valamint kulturális jelentőségébe. A kiállítás a porcelán manufaktúra legikonikusabb motívumait és műtárgyait mutatja be, köztük a magyar Szent Korona porcelán másolatát, az életnagyságú Sissi Mel szobrot, a Viktória minta monumentális alkotásait, valamint a királynő lepkéi fantázia nevű díszvázát. A kiállítás megnyitóját követően Simon Attila, a Herendi Porcelán Manufaktúra vezérigazgatója exkluzív tárlatvezetést tartott a megjelentek számára. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Szent Tamás apostol ünnepén az esti dicséretet az apostolok közös zsolozsmájából imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Krisztus némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat evangélistává, pásztorrá és tanítóvá tett, hogy szolgálatuk betöltésére neveljék a szenteket, és fölépítsék Krisztus testét, amíg mindnyájan el nem jutunk a hitben, és az Isten fia megismerésében az egységre, és meglett emberré nem leszünk, elérve a krisztusi teljességet.

0: Testvéreim, mi, akik az apostolok szikla alapján állunk, kérjük szent népért a mindenható Atya Isten, és mondjuk.
1: Emlékezzél meg, Urunk, egyházadról.
0: Atyánk, Te úgy akartad, hogy fiad a feltámadás után először az apostoloknak jelenjék meg. Tégy minket is az ő tanúivá az egész világon.
1: Emlékezzél meg, Urunk, egyházadról.
0: Te elküldted a világba fiadat, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek. Engedd, hogy mi is hirdessük az evangéliumot minden teremtménynek.
1: Emlékezzél meg, Urunk, egyházadról.
0: Te elküldted fiadat, hogy elvesse az isteni ige magvait. Add, hogy akik az ige hirdetésben fáradoznak, egykor örömmel arassák le a termést.
1: Emlékezzél meg, Urunk, egyházadról.
0: Te elküldted fiadat, hogy vére árán kiengesztelje veled a világot. Add, hogy mindannyian együttműködjünk vele a kiengesztelődés művében.
1: Emlékezzél meg, Urunk, egyházadról.
0: Te fiadat jobbodra ültetted a mennyben. Bocsáss be a megoltakat a boldogság honába.
1: Emlékezzél meg, Urunk, egyházadról.

0: Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, Szent Tamás apostol, Urának és Istenének vallotta fiadat. Segítsen minket az ő példája, hogy hitét követve mi is életet nyerjünk Jézus Krisztusban, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.
1: Szeretettel szemlélni a titkot. Johannes Hart, Tűz a szívemben című könyve alapján haladok. Ő összekapcsolja, illetve kapcsolatban beszél a szenvedéssel kapcsolatban beszél az imáról. A szenvedő embernek nincsen szüksége arra, hogy bárki megmagyarázza a szenvedését. Hogy okokat és racionális összefüggéseket keressen. Egyszerűen csak békére van szüksége Istennel és barátokra, akik megértik. Amíg börtönlelkész voltam, vagy kórházlelkész, vagy kollégium igazgató kamaszoknak, mind a három határhelyzet. A kamasz már nem gyerek, és még nem felnőtt. Aki kórházban van, az határhelyzetbe került, mert megbetegedett, és kérdéses, hogy hogy lesz a folytatás. Aki börtönbe került, letartóztatták, annak ugyanez a határhelyzet állt be az életébe. És ha össze akarom foglalni azt, hogy mi a legfontosabb kérdés mind a három helyzetben, azt így fogalmaznám meg, ki az, aki most elfogad engem, ilyennek, amilyen vagyok, és ki az, akit én elfogadhatok, akit szerethetek. Ez volt a legfontosabb kérdés a börtönben is. Ki az, aki engem most ebben a helyzetben, hogy letartóztattak, vádolnak alaposan vagy alaptalanul, alappal vagy alaptalanul, ki az, aki most elfogad és szeret? És ki az, akit én szerethetek? Amikor erre pozitív, hogy lehet engem most szeretni, és tudok-e valakit szeretni, amikor erre pozitív választ kap valaki, akkor béke van. Akkor elhordozható a határhelyzet, és lehet növekedni a szeretetben. Ahogyan Elizabeth Kübler-Ross, ha jól emlékszem, ő írja le azokat a fázisokat, amin végig megy mindenki, amikor krízisbe kerül, amikor megtudja, hogy halálos beteg, akkor először belép a tagadás, hogy ez nem lehet igaz. Nem lehet, hogy én ezt a betegséget elkaptam, vagy velem ez megtörtént. Utána elkezdődik a városkodás, hogy ki az oka. Az önigazolás, a menekülési útvonalak keresése, az önvád, hogy biztos én miattam történt. És azt mondják a szakemberek, hogy akkor van esély, illetve a testünk és a pszichénk akkor áll rá a gyógyulás irányára, amikor ki tudom mondani azt, hogy elfogadom. Elfogadom, hogy ez velem megtörtént. És nem az okokat keresem, hogy ki az oka, mi az oka, hanem elfogadom, és ebből kezdek növekedni. Ezt először nekem a fogyatékkal élő testvéreim tanították. Aki megbénul valami miatt, lehet születési rendellenesség, vagy orvosi műhiba, vagy bármi más, vagy baleset, és sérült lesz, annak el kell, végig kell menni ezen az úton, és az intézetben, ahova jártam évekig, ott azt tapasztaltam, hogy azok tudtak növekedni a szeretetben, akik elfogadták, hogy ez a valóságuk. És már nem vádaskodtak, hanem az volt a kérdés, hogy hogyan lehet növekedni. Akik nem fogadták el, hanem beletörődtek, azok vegetáltak és leépültek, egyfolytában csillapították a fájdalmukat. És sok fájdalomcsillapító létezik. Az elfogadás és a beletörődés között ez a különbség. Elfogadtam és növekszem, vagy beletörődtem, és aztán leépülök. A Szentlélek mindig arra segít bennünket, hogy fogadjuk el a valóságot, és a valóságból induljunk ki. Miért fogadhatom el a helyzetet? Mert az a helyzet is, amiben éppen vagyok, az Isten szeretetében zajlik. A szeretetéből nem estem ki. Nem értem a szeretetét. De Isten nem azt kérte, hogy érts meg engem, hanem higgy bennem, és bízzál bennem, és szeress. Isten szeretetében tudni magunkat az egyetlen remény a kétségbeesés ellen. Önátadás és felajánlás, akaratunk elengedése, az ima gyümölcse. Minden szenvedés, minden krízis, minden kudarc meghívás, hogy elengedjük az elvárásainkat, a jogot, hogy minden kérdésünkre választ kapjunk. Miért, miért, miért, miért? És fordulunk magunk körül. A legfontosabb kérdés nem ez. A legfontosabb kérdés, hogy hogyan tudok ebben a helyzetben növekedni a szeretetben. El kell engednünk magunkat, vagy át kell adni magunkat egy olyan Isten kezébe, akit nem mindig értünk, de hiszünk a szeretetébe, mint a kisgyermek nem érti a szülei döntését. De amikor bízik bennük, és elmeri fogadni a szeretetet, akkor megnyugszik. És az elengedés nem azt jelenti, hogy nem érzünk többé fájdalmat. Korunkban hiányoznak az olyan emberek, akik számára Jézus követése nem csupán egyfajta segítség a mindennapi élet dolgaihoz, hanem mindent egy lapra tesznek fel. Hiányoznak azok a keresztények, akik teljesen elvesznek Istenben anélkül, hogy kolostorba vonulnának. Hiányoznak a radikálisan élő keresztények. Amit megcélzünk, az a középszerű kereszténység. Egy kicsit más, mint a többi ember élete. De a középszerűségből csak lefele lehet tendálni. Amit meg kell céloznunk, az a nagyszerű kereszténység. Hogy sokkal radikálisabban, következetesebben teszem rá az életemet Isten szavára, Isten igéjére. Hogyan nézne ki az életünk, ha mindent az örök életre, a mennyek országára tennénk fel? Mi lenne, ha követnénk a hegyi beszédben leírtakat? Csak ekkor van értelme a rosszal, rosszért jóval fizetni, csak ekkor van értelme szeretni az ellenségeinket, vagy a hűséget és a tisztaságot megőrizni. Az élet minden gazdagsága pompája, de minden szenvedése is elveszíti a súlyát, ha az örökké valóság távlatában éljük meg, akkor értelme lesz minden szenvedésnek, mert a távlat az Isten dicsőségében való részesedés. Nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy belevitt olyan helyzetbe, amikor mindent egy lapra tettem fel, akkor még csak 18 éves voltam, a büntetőezredbe elvittek, hogy kiverjék belőlem ezt az őrültséget, hogy pap akarok lenni. És elég nehéz volt fizikai szenvedések és lelki szenvedések közepette jelen lenni az erőszak világában. Mert bűnözők között voltam, akik azért voltak a büntetőezredben, mert a börtönből odahozták őket letölteni a 2 év katonaságot, és vitték vissza őket a börtönbe. Parancsnokok között is volt sok, aki ott töltötte a büntetését. Én ilyen mértékű erőszakot még nem láttam, és nem éltem át. És egy hónap alatt fizikailag, idegileg kikészítettek. 47 kiló voltam, amikor elvittek katonára. Kifejlett példány. 50 kiló alatt nem szabadott volna elvinni. Papíron volt arról, hogy alkalmatlan vagyok, de hát mivel pap akartam lenni, egyből alkalmassá váltam. A Varsói Szerződés hadseregében védeni a hazámat, vagy az ideológiát, amit ránk kényszerítettek. És ebben a határhelyzetben ehhez el kellett jutnom, vagy elvitt Isten eddig, és nem értettem, én rettentő sokat imádkoztam, vallásos családban nőttem fel, és bencéseknél érettségiztem, úgyhogy minden alapja megvolt az ima életemnek, de nem működött az ima. Semmi nem működött. Működött, én tudtam imádkozni, csak a helyzet rosszabb lett. Minél többet imádkoztam, annál rosszabb lett. És hát rezgett a léc bennem. És hát lépett a Jóisten, meghallgatta az imáimat, de nem úgy, ahogy én szerettem volna. Én azt kértem, hogy takarítsa el ezt a sok erőszakot rólam, meg körülöttem, védjen meg. Hát én jó gyerek vagyok, az jó oldalán vagyok, miért nem véd meg? Nem értettem. És akkor lépett, csak nem akkor és nem úgy, ahogy én szerettem volna, mert sokkal többet kínált föl, amit nem fogadta volna el, ha nem viszel ebbe a helyzetbe. Már nagyon nehéz volt egy hónap után, csak a kávé tartotta bennem a lelket. És ekkor találkoztam egy baptista sráccal, aki azért ugyanazért volt ott, mint én. Ő lelkész akart lenni, és megkérdezte, hogy te tényleg pap akarsz lenni? Mondtam, hogy igen. Van-e szentírásod? Mondtam, hogy van. Hol? Hát otthon. Rossz helyen van. Itt kéne, hogy legyen. Sőt, ha pap akarsz lenni, szerinte, mondta, olvasnod kellene, és meg kellene élni. Tudni, hogy ez elhangzott a hittanórákon. Tehát mindig jártam hittanra, de sose érdekelt. Ez nem érintett engem. Kellett hozzá egy olyan helyzet, amikor ez telibe talált. És akkor ő odaadta a saját Bibliáját ajándékba, hogy jó odaadja, majd ő szeret másikat. Kezdjem el olvasni. És akkor én azt mondtam Jézusnak, és itt tettem fel egy lapra mindent, hogy én kinyitom ezt a Bibliát, elkezdem olvasni. Amit megértek belőle, megteszek. Tehát amit mondasz, megteszek. De ha nem jön be, amit ígérsz, akkor se pap, se keresztény nem akarok lenni. Mert nagyon életveszélyes ez a helyzet. És csak úgy kinyitottam a hegyi beszédnél. 8 boldogság. Első boldogság, boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Az ígéret nagyon tetszett, hogy övék a mennyek országa. És akkor mondtam Jézusnak, hogy hát a szegény nekem azt jelenti, hogy nincs semmilyen, csak ami rajta van. És nekem a málhazsákom tele volt. Igaz, hogy nem a saját cuccommal, kincstári volt, de az biztonság volt, mert lehetett cserélni a ruhát. Úgyhogy fogtam és kihoztottam a századba. A srácok rettenten örültek, mindent átváltoztattak pillanatok alatt alkohollá, mert eladták és piát szereztek rajta. És Isten válaszolt. Soha, illetve mindig szorongtam és féltem, mert mindig kicsi voltam, sovány, és mindig meg lehetett verni, és meg is vertek. Nem tudtam megvédeni magamat. Tele voltam félelemmel, szorongással, bűntudattal és minden mással. És akkor Isten válaszolt, elvette a szorongást és a félelmet. Életemben először felszabadult örömmel voltam jelen a világban. Nem féltem és nem szorongtam. Na erre nem számítottam. Nem az erőszakot vett el körülöttem, hanem belőlem vett el valamit, ami megváltoztatott mindent. Akkor öröm volt bennem, hogy rávetettem időzélben magam a Bibliára, és olvastam és megéltem, amit olvastam. Hát az üldöztetés boldogsága nagyon gyorsan megjött, mert rovancs volt, ellenőrizték a cuccokat, és nekem csak az volt, ami rajtam volt. Azonnal bezártak fogdába, és én boldog voltam. Egyrészt, mert Jézusért üldöznek, hát ezt olvastam, bejött, amit mondott, és fegyveres őr vigyázta az imaidőmet. Senki nem zavarhatott. Én hozzám nem jöhetett be senki. Annyira vigyáztak rám. És ez furcsa dolog történt, talpra állt a világ. Isten talpra állította bennem a világot. Isten országa lett az alap. Addig fordítva volt. És mivel gyorsan végére értem az 5. fejezetnek, ahol ott van az ellenség szeretet, hogy mondatott a régieknek, szemet szemért, fogat fogért. Én pedig mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik titeket üldöznek, áldjátok és ne átkozzátok. És akkor úgy döntöttem, hogy nekem nem a parancsnokaim, a főnökeim, hanem Jézus Krisztus, és letettem a fegyvert. Aki látta a Fegyvertelen Katona című filmet, azt majdnem mindent végigéltem. Nem voltam hadbíróság előtt, azért úsztam meg, mert sárga lapot kaptam. Bolondnak nyilvánítottak, és ez nagy védelem volt sokkal szemébe. De nem kerültem zárt osztályra. Ami nagyon jó volt, mert abban az időben, 70-es évekről van szó, a politikaiakat, a rendszer ellenségeit úgy is kínoszták, hogy értelmiségieket bezártak az zárt osztályra, és megbolondultak. Ez volt az egyik kínzási lehetőség, vagy mód. Én ezt megúsztam, biztos voltam benne, hogy az Isten megment, ha azt akarja, hogy pap legyek. Ha az ő akarata, akkor nincs hatalom vele szemben, és ezt én ilyen húsba vágóan, hát persze ezért is letartóztak, meg sokat voltam fogdában, nagyon sokszor volt védett időm imádkozni, vagy Bibliát olvasni, és de meg kellett tanulnom valamit. Az, hogy egyetlen Isten van, és egyetlen Úr, és nála nagyobb nincs. Ő a legnagyobb. Nem a varsói szerződés, nem a politikai hatalom. Labdába se rúghatnak azzal szemben, aki a legnagyobb. És ezt nekem át kellett élni, és így tudtam elhinni, hogy minden helyzetben úgy alakította az életemet, a körülményeket, hogy pap lettem. Mindent megtettek, hogy megakadályozzák. És ez óriási tapasztalat volt, hogy ő az Úr, senki más. És a tét nem az, hogy megusszam, hogy nehogy megkínozzanak, vagy pedig meghalljak. A tét a mennyország. Oda kell bejutni. És ez ilyen egyszerű tananyag volt. Különböző leckékkel, ami minden mai napig tart és működik. A megtérés ajándéka. Mindenkinek javaslom. Attól kezdve nem unalmas az élet. Attól kezdve kaland a kereszténység. Hogyha megtérsz. Püspökként is kaland. És nagyon élvezem.
0: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.
2: Hírpercek.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné, Pap Ágnes.
2: Közel 600 pályamű közül választották ki a Palackposta irodalmi pályázat díjazottait. Július 1-én ismét elindult a Mária Rádió Mária Kertje kampánya. Jubileumi herendi kiállítás nyílt Tihanyban. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika és Németh Petra. Megvannak a Palackposta, a Petőfi Kulturális Ügynökség országos irodalmi pályázatának díjazottai. A szakmai zsűri közel 600 pályamű közül választotta ki azokat az alkotásokat, amelyek elismerésben részesülnek, szerzőik pedig mentor programban vehetnek részt, országos publikációs lehetőséget kapnak, valamint bemutatkozhatnak a Palackposta Pocket külön kiadásában, írja a kultura.hu. A pályázat célja az volt, hogy párbeszédet kezdeményezzen a magyar irodalom klasszikus művei és a mai olvasók, alkotók között. A pályázóknak a saját nézőpontjukból kellett reflektálniuk a meghatározó magyar szerzők műveire személyes hangvételű írásokkal, újraértelmezésekkel, képzeletbeli párbeszédekkel. A díjazott alkotók nevei megtalálhatók a kultura.hu oldalon. A Palackposta nem csak pályázatként, hanem országos programsorozatként is népszerűsítette az olvasást. Július 1-ével a Mária Rádió elindította újra Mária Kertje kampányát. A cél, hogy a rádió 20 éves évfordulóján 20 ezer virtuális virággal és ennek árával támogassuk a Szűzanya rádióját. A rendkívüli adománygyűjtésre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban kevesebb adomány érkezett, mint amennyi a működési költségeket lefette volna, így most a Mária Rádió 14 millió forintos negatív egyenleget görget maga előtt. Kérünk mindenkit, hogy csatlakozzon az összefogáshoz, és támogassa a Mária Rádiót. A támogatás küldésekor megjegyzésként tüntessék fel Mária Kertje. Részletek a Mária Rádió honlapján és felületein. Királyok porcelánja, Porcelánok királya címmel nyílt kiállítás július 1-én szerdán a Tihanyi Bencés Apátsági Múzeum galériájában a Herendi Porcelán Manufaktúra alapításának 200. jubileuma alkalmából, olvasható a Magyar Kuríron. A szeptember 2-ig látogatható tárlat célja, hogy a látogatók betekintést nyerjenek a Herendi Porcelán Manufaktúra 2 évszázados történetébe, valamint kulturális jelentőségébe. A kiállítás a Porcelán Manufaktúra legikonikusabb motívumait és műtárgyait mutatja be, köztük a Magyar Szent Korona porcelán másolatát, az életnagyságú Sisimel szobrot, a Viktória minta monumentális alkotásait, valamint a királynő lepkéi Fantázia nevű díszvázát. A kiállítás megnyitóját követően Simon Attila, a Herendi Porcelán Manufaktúra vezérigazgatója, exkluzív tárlatvezetést tartott a megjelentek számára. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Hazánk Európa. Hálát adunk az Istennek, hogy megőrizte népünket. Keletről ezredéve elvándorolva, hazát találtunk, hála neked. Nagy, erős, leigázó hatalmakat túléltünk, hála neked. Bár nemzetünk szétszóratott, egy harmadát más államok uralják, de akkor is vagyunk, hála neked. És Európa egyesülésével újra egy hazába kerülünk, mert hazánk Európa, hála neked. Az európai egység gondolata nem új, és hála az Istennek, hogy a magyarok már a 20. század elején hirdették az európai egységet és az európai hazát. Hallgassuk erről Reményik Zsigmondot. Hiszek Európa egységében, és ugyanakkor látom Európa népeinek csúfos elbolondítását. Nem hiszem, hogy ennek az európai egységnek a megvalósulására még nem jött volna el az idő. Csalók a érvényességű határok, különböző pénzegységek, vámfalak, hit és nyelvek különbözőségei, mint csak gonosz illúziók. Ennek az európai hazának a megvalósulását gonosz erők késleltetik. Belső ellenségek és konok értelmetlenség. Európa szabadságra jogosult népei nem is sejtik, mi mindent veszítenek valódi jövőjük késlekedésével. Nem látják, hogy ketrecekben élnek, csúfos és nevetségesen méltatlan ketrecekben, akár az állatkerti állatok, szabad réteik, erdőségeik és hegységeik helyett, amit benépesíthetnének, ketrecekben vannak. Ezt mondja Reményik Zsigmond a Téli gondolatokban a 20. század elején.

Gyülekezetünk lelki megújulásáért emeljük szívünket Istenhez. Olyan korban élünk, amikor sok minden bizonytalan, amikor értékek inganak meg, kapcsolatok szakadnak szét, és a jövő gyakran ködbe borul. De hisszük, hogy a Szentlélek újra tud kezdeni, és hogy Isten népének mindig van reménye. Imádkozzunk a mai estén magyar népünkért, a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért, a döntéshozókért, az egyházért, a tanítókért, a szolgáló emberekért. Mindenkiért, aki ennek a hazának testben és lélekben része. Kérjük ma együtt, hogy az Úr ébressze fel bennünk a hitet, a bűnbánatot, a szeretetet és a szolgálat örömét. Hogy ne csak túlélni akarjunk, hanem újra megtaláljuk nemzetként lelkünk forrását, a krisztusi örömhírt, amely életet ad ma is. Így imádkozzunk a mai estén együtt nemzetünkért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Húsvét vasárnap este a 12 közül az egyik Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki, láttuk az Urat. De ő így szólt, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket, békesség nektek. Tamásnak pedig ezt mondta, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és érintsd meg oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így szólt, én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki, most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves rádióhallgatók! Mai napon Szent Tamás apostol ünnepén nagyon szép evangéliumi szakaszt hallunk. Tamás felismeri az Urat. Én Uram, én Istenem. A hitnek a dinamizmusa, a valóság azt jelenti, hogy mi magunk is elindulunk egy olyan úton, amelyre Isten hív bennünket. Amit nem látunk, nem mindig értünk. De a hit azt jelenti, hogy akkor is tovább megyünk. Akkor is hiszünk Istennek, és hiszünk Istenben. Akkor is, ha nem látunk semmit, ha nem értünk semmit, vagy hogyha vihar van. Mi is el kell jussunk erre.

a szív felismeri Isten, amelyet Tamás apostol megvall. Én Uram, én Istenem. Ahhoz, hogy mi magunk is Isten szeretett tervének, az üdvösség történetnek részesei lehessünk. Hiszen Isten erre hív bennünket, személy szerint is, és nemzetként is. Urunk Istenünk, áld meg ezt a földet, amelyet őseink verejtékkel műveltek, s amely oly sok nemzedéknek adott otthont. Áld meg hegyeinket, völgyeinket, folyóinkat, városainkat, falvainkat. Adj, Urunk, becsületes munkát az embereknek, kenyeret az asztalra, és igen, békességet az otthonokba. Ne engedd, Urunk, hogy csak azt lássuk, ami hiányzik, hanem taníts meg hálát adni mindazért, amit adtál. Urunk Istenünk, őrizd meg hazánkat, s benne mindenkit. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segíts a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk nemzetünk lelki megújulásáért Székelyudvarhelyről. Kérjük a mindenható Istent, adja áldását életünkre, mindennapjainkra, s különösen kérjük a boldogságos Szűz Máriát, járjunk közben értünk Szent Fiánál. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió régió hallgatóit. A zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templomban 2026. június 13-án, templomunk búcsú napján és a fatimai engesztelés ima estjén ünnepi szentmise áldozatot mutatott be Molnár János atya, templomunk plébánosa. Mai összeállításunkban az evangélium elhangzása után János atya szentbeszédét hallják. Közreműködik templomunk női kara és szkólája Simon Tamás egyházkarnagy vezetésével. Isten áldja minden kedves hallgatónkat!

templomunk búcsú ünnepe, Szűz Mária szeplőtelen szívének ünnepe az idei évben egybeesik ezzel a mai fatimai engesztelő imaestünkkel. Ezért külön öröm, hogy együtt ünnepelhetek önökkel, hogy együtt ünnepelhetjük meg ezt a gyönyörű napot. Délelőtt a szombathelyi székesegyházban püspök atyam új papokat szentelt egyházmegyénk szolgálatára. És ha visszaemlékeznek egy évvel ezelőtt, akkor mi is egy papszentelésre készültünk ezen a mai napon. Tavaly 13-án azért imádkoztunk, így az engesztelő esten, mert hogy István atya is papszentelés előtt állt. Akkor egy évvel ezelőtt neki ez az engesztelő est különösen is fontossá lett. Mert hogy papi ígéreteit tette, esküdtett, még a fölszentelése előtt. Azóta sok minden történt. Egy év eltelt az ő életébe is. Neki is, nekünk is. Sok dolgot jelentett ez az elmúlt egy év. És most itt vagyunk. Egy kicsit mérleget vonunk. Egy kicsit mi is számba vesszük vajon, hogy állunk életünk ígéreteivel. Az ígérettételeinkkel. Hogy állunk azzal az ígérettel, amit tettünk valaha, amikor szülőkké lettünk, és gyermeket kereszteltünk. Hogy állunk azzal az ígérettel, amit első áldozáskor, bérmáláskor tettünk. Ki hogyan áll azzal az ígérettel, amit esküvőjekor tett, vagy éppen papszenteléskor. Egy évvel ezelőtt István atya ígéretet tett. Az ígéreteink nekünk is milyenek? Pusztán csak szavak, vagy van mögötte tartalom is? Mit adtunk mi már ígéretben Istennek? Mennyi mindent odaadtunk, és mennyi mindent szépen lassan visszavettünk? Az ígéreteink, azok csak szavak voltak. De ebben a szentmisében kérjük Isten kegyelmét. Segítsen bennünket hűségesnek lenni. Kérjük a Szűzanya segítségét is, mutassa meg, mit jelent hűségesnek lenni az ígéreteinkhez is. És amikor hűtlenné lettünk, a szavaink, a tetteink, ezekért mind bocsánatot kérünk. Amikor most lelkiismeret vizsgálatot tartunk, bűnbánatot tartunk, bevalljuk Isten előtt, hogy vétkesek vagyunk, hogy így legyünk alkalmasak arra, hogy ünnepeljük az ő szent misztériumait.

Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén fölmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei észrevették volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, már egy napig mentek, amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy ott keressék. 3 nap múlva találtak rá a templomban, amint a tanítók közt ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor a szülei meglátták őt, nagyon meglepődtek. Anyja így szólt hozzá. Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk téged. Ő azt felelte. Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem? Ám ők nem értették, mit akar ezzel mondani. Akkor hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik, szavait anyja mind megőrizte szívében.

Kedves ünneplő testvéreim, társadalmunkban, a mai közéletben van egy nagyon különleges vita abban a kérdésben, hogy mielőtt a szülők megfogant gyermekük életével kapcsolatban egy nagyon súlyos döntést hoznának, meghallgassák-e annak a kicsike gyermeknek, annak a kicsike életnek a szívhangját. Az vitán felüli, hogy egy életről van szó. Hogy meg kell-e hallgatni, erről nincsen egyházi álláspont. Azonban ez a mai ünnep Szűz Mária szeplőtelen szívének ünnepe, egy nagyon fontos egyházi álláspontot szögez le, hogy minden embernek, különösen is minden egyes hívőnek meg kell hallgatnia égi édesanyánknak a szívhangját. Ez a mai ünnep, Szűz Mária szeplőtelen szívének az ünnepe az, hogy mi, hívő emberek, nekiálljuk meghallgatni égi édesanyánknak a szívverését, szívedobbanását. Szűz Mária szeplőtelen szíve, tisztelete abból a vágyból fakad, hogy szeretnénk hallani Mária szívedobbanását, mely megnyugtat, amely békét ad, miként a kisgyerek szívébe is béke költözik, amikor elpihenhet édesanyjának a mellén, és hallgathatja szíve dobogását. A hívő ember ma ugyanezt élheti át, hogy meg akarjuk hallani édesanyánk szíve dobogását. Minden alkalommal, amikor felnézünk itt templomunkban a szűzanya szobrára, mely a Fatimában megjelent szűzanyát ábrázolja, észrevesszük, hogy ez egy kicsit másabb, mint amit képeken szoktunk látni, ahogyan Fatimában ábrázolják a szűzanyát. Ez egy kicsit másabb szobor, mert ez a szobor azt a történelmi pillanatot ábrázolja, amikor 109 évvel ezelőtt, 1917. június 13-án megtörtént, méghozzá az, hogy június 13-a akkor is ünnep volt, méghozzá páduai Szent Antal ünnepnapja, Portugália híres szentjének az ünnepnapja volt. Az emberek tudtak akkor is ünnepelni, utcákra felvonultak, földíszítették a szekereket, több mint 500 embernek adtak élelmet ott, Fatimában is az emberek, a szegényekről gondoskodni, ezt az ünnepet megélni így is. De a három kicsi pásztorgyermek, nekik többről is szólt ez az ünnepnap. Várták ezt az ünnepi alkalmat, mert ígéretet kaptak, hogy a szűzanya újra megjelenik nekik május 13-a után újra. Egy hónap elteltével, június 13-án a mennyek királynője találkozásra hívja a pásztorgyermekeket. De nem voltak egyedül, egy hónap eltelte után, ott az Íria völgyeiben, ott, ahol a szűzanya megjelent. Körülbelül addigra 50 ember gyűlt köréjük, és várta az alkalmat, hogy vajon meglátják-e ők is a szűzanyát. És akkor történt, körülbelül olyan 11 óra környékén kimentek a pásztor gyermekek, hogy akkor a szűzanyával találkozzanak, és láttak valamit, ami mintha villámlás lenne, és ebből tudták, hogy közel van már az a pillanat, amikor megláthatják a fehér ruhás hölgyet. Lúcia így mondta el, hogy miként is láthatta ő a szűzanyát, milyennek látta. A mi asszonyunk jobb tenyere előtt egy tövisekkel körbevett szív volt, és úgy tűnt, hogy át akarják szúrni. Megértettük, hogy ez Mária szeplőtelen szíve, amelyet az emberiség bűnei sebeztek meg, s amelyet azért engesztelést kíván. Így aztán mi itt a kertvárosban valahányszor, ha ránézünk a szűzanyának erre a szobrára, akkor a júniusi Mária jelenés jusson eszünkbe, és az az üzenet, amelyre ez a jelenés kívánja felhívni minden ember figyelmét,
imádság, engesztelés, megbékélés. De ha láthatjuk Szűz Mária szeplőtelen szívét, akkor föl kell tennünk nekünk is a kérdés, hogy vajon mi van ebben a szívben, mi van benne, amit a szűzanya akarta, hogy lássunk, amit Isten akarta, hogy lásson minden ember, és rádöbbenjen valamire. Mi van Mária szívében? Az első bánat van ebben az anyai szívben, amikor úgy látja, hogy valaki elveszett. Amikor Jézusról gondolta mindezt, akkor is bánat volt a szívében. Ezt hallottuk az evangéliumban. Bánat volt a szívében, mert a kicsi Jézus, a 12 éves Jézus elveszett. És ezt olvastuk, lásd, atyád és én bánkódva kerestünk téged. A 20. század elején, amikor Fatimában megjelent a szűzanyám, és látta, hogy veszni indul, miként az énekünkben is, veszni indul, de nem csak István öröksége, hanem elveszik mindaz az örökség, ami Európában kereszténységet jelent. Amikor valami elveszik, akkor a szűzanya szívében bánat van. És napjainkban is bánkódva látja, hogy emberek vesznek el a világ téveszméinek labirintusában, elvesznek a kísértések csapdájában. Bánat van a szűzanya szívében, ha látja, hogy közöny van bennünk, amikor a pokol valóságát csak ijesztegetésnek és mesebeszédnek gondolják nagyon sokan. De a szűzanya szívében, amikor azt látjuk, hogy bánat van, akkor ha ránézünk mi égi édesanyánkra, és az ő feltárt szívére, akkor ebből az egész látomásból nekünk azt kell látni, hogy erre van orvosság is. A szűzanya bánatára van orvosság. A bánatra az orvosság az Istenre találás. Ahogyan az evangéliumban azt hallottuk, hogy bánkódva keresték, de amikor megtalálták, meglepődtek. A depresszió századában talán az orvosság, amit fölkínál Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe, az Istenre találásnak az ajándéka. Amikor elvezet bennünket, ami szeplőtelen szívű szűzanyánk az ő szent fiához, Jézushoz, nem önmagáról szól. Azt akarta, hogy minden ember Istenre talált életet élhessen. Mert ez lesz az orvosság arra a sok bánatra és fájdalomra, ami az emberek szívében is benne van. Ami bánat van bennünk is, sok fájdalom, nehézség, mindenki meg tudná fogalmazni, mi az ő élete bánata, szomorúsága, fájdalma. Van erre orvosság, Istenre találás, így hívják. A bánkódás enyhül, ha az élet urával találkozunk. Istennel való kapcsolatunk helyreáll. Nem hiába, hogy már szűzanyám fatimai megjelenése előtt az angyal, amikor találkozott a pásztor gyermekekkel, akkor az oltári szentség tiszteletére hívta fel a figyelmet. Mert benne találkozhatunk Jézussal. Az eukarisztia méltó vétele, hogy borulj térre, szórd elébe, minden gondod, bánatod. Van egy ilyen énekünk is. A győzelemről énekeljünk, kezdetű énekünk. Hogy minden bánatunkat az Istennel való találkozásban letehetjük, és enyhülést találhatunk rá. Méltó szent áldozás fontossága. Úrnap vasárnapját követően, ez most különösen is hangsúlyoznunk kell, mögöttünk lévő vasárnapon erre próbálta egyházunk fölhívni az emberiség figyelmét, hogy találkozhatsz az Istennel. És minden gondolat, bánatodat leteheted. Van orvosság az emberi bánatra. A szűzanya szívében bánat volt, de rátalált Jézusra, és az Istenre való találás feloldotta a fájdalmát. Bánat van az emberiség szívében. De jó lenne az Istenre való rátalálásunkban fölismerni az orvosságot is. Mi van Mária szívében, amely június 13-ai jelenésben láthatóvá vált? Tövisekkel körbevett szív, amelyet az emberiség bűne sebez.
tövis darabok vannak Szűz Mária szívében. Égi édesanyánk szívében ez is láthatóvá vált. A szeplőtelen szív bűntől sebzett szív, de nem Mária bűneitől, hiszen ő bűn nélkül fogantatott, bűn nélkül élt, egészen bűn nélkül való volt. A mi bűneink szúrják át az ő szívét, és sebzik meg. A szeplőtelen szív bűneinktől megsebzett szív. Ezért nekünk még inkább fontosnak kell tartanunk a bűnbánatot, a bűnbocsánat szentségéhez járulást, vagyis a szentgyónást. Szűz Mária szeplőtelen szíve, amikor láthatóvá válik az a tövis koszorúval körülvett szív, akkor erre hív minket, hogy a mi bűneinknek a tövisét ezt vegyük ki. Ne engedjük, hogy a mi bűneink sebezzék égi édesanyánknak a szívét. Égi édesanyánknak, Máriának fáj, amikor mi vétkezünk. Fáj a sok-sok megbántás, amelyel a világ megbántja és sérti. Szent II. János Pál pápa, amikor elmondta az ő emberiséget felajánló imádságát Szűz Mária szeplőtelen szívének, akkor így fogalmazott, ezzel kezdte. Ó, emberek és népek anyja, te, aki ismered minden szenvedésünket és reményünket, te, aki anyai szíveddel érzed a világban folyó összes harcot jó és rossz között, hallgass meg kiáltásunkat. Mária érzi a mi bűneinknek a súlyát, azért, mert az ő szívét szúrja. Fáj neki. Kicsit olyan ez, mint amikor az édesanyánknak fájt az, hogy mi ottan martuk egymást gyerekek állandóan. Anyunak fájt a szíve. Ha minket nem, mert bokán rúgtuk egymást, aztán mentünk tovább. De anyunak fájt a szíve. Ahogy az égi édesanyának is fáj az, hogyha látja, hogy gyermekei veszekszenek, és békétlenség van, ez fáj neki. Ez a fájdalom van a szűzanya szívében, és ez vált láthatóvá június 13-ai jelenés alkalmával. És a harmadik, mi van Mária szívében? Amit az evangéliumban is hallottunk. Szavait anyja mind megőrizte szívében. Ez volt az evangéliumban. Mária szeplőtelen szívében Szent Fiának, Jézusnak szavai megőrződtek. Abban azok visszhangoztak. Így, amikor most hallgatjuk Mária anyai szívének dobbanását, akkor egyre jobban kell, hogy figyeljünk mi is a Szentírásra, Isten szavára, mert hogy szívébe véste Mária Jézus szavait. A júniusi jelenéskor a szűzanya azt parancsolta a három kis pásztor gyermeknek, minden nap imádkozzák a rózsafüzért, és itt volt nagyon különleges dolog, és tanuljanak meg olvasni. Olvasni. Hogy a Szentírást tudják olvasni. Nem a sok marhaságot, meg bolondságot. Hogy a Szentírást tudják olvasni. Elvileg mi már nem is vagyunk analfabéták. Mi tudunk olvasni. Akkor a nagy kérdés az az, hogy akkor mi akadálya van, hogy Isten szava a mi szívünkben is benne legyen. Olvasni a Szentírást, a rózsafüzért meg imádkozni. Rózsafüzér, mert abba Jézus életét és üdvözítő cselekedeteit imádkozzuk végig, és elmélkedjük át. Mind a kettő valahogyan olvasás. Betűt is olvasnunk kell, meg az olvasót is olvassuk. Mind a kettő olvasásról szól, arról, hogy az Isten szava beleköltözzön a mi szívünkbe is. Isten igéjét olvasni, hallgatni, szívünkbe zárni. Fábri Kornél püspök atya segítségével most itt van a Biblia 365-nek a lehetősége. Bármikor be lehet kapcsolódni, hogy az Isten szavát megismerjük még jobban, és a szívünkbe zárjuk. Hogy aztán hallgassuk, vagy olvassuk a Szentírást, és a Szentírás fényében szemléljük az életünket. Mária szívében ott vannak megőrizve Jézus szavai. Azokon Mária gyakran elgondolkodott, miként az Alleluja versben is szerepelt, miként hallottuk, hogy Szűz anya megőrzi Jézusnak a szavait.
De nem csak megőrizte, hanem tovább is adta. Ma azért tudunk sok mindent, mert Mária elmondta az apostoloknak. Honnan tudhatta volna, mondjuk Szent Lukács is, hogy miként volt az angyali üdvözlet? Ha nem Mária mondta volna el, hogy az örök igét hogyan fogadta szíve alá, a méhébe. Mária nem csak meghallotta, megőrizte, hanem tovább is adta. Mi akkor tudjuk továbbadni a következő nemzedéknek, ha a mi szívünkben is itt vannak Jézus szavai. Mi mit adunk át a következő nemzedéknek? Mária szívébe véste fia szavait. De jó lenne, ha mi is tudnánk ezt továbbadni. Engeszteljük hát Mária szeplőtelen szívét. Tartsunk bűnbánatot, ünnepeljük az eukarisztiát, és őrizzük meg szívünkben Isten igéjét. Június 13-a, nekünk ma Szűz Mária szeplőtelen szívének ünnepe. Engedi, hogy lássuk Mária szeplőtelen szívét, hogy fölismerjük, mi van benne, hogy benne van bizony mindaz a sok-sok fájdalom, amit mi emberek okozunk. Benne van mindaz a sok aggódás, amit az emberiség átél, de van erre orvosság, a bánkódásainkra, az Istennel való találkozás. Mária szíve közelebb visz bennünket az Istenhez, az élő Istenhez, akit itt ünneplünk az oltáron, az eukarisztiában, és segít bennünket, hogy a szavakon, amelyeket Jézus mondott, azokon mi is gyakran elgondolkodjunk, mert ő is szívébe véste fia szavait. Amen.

A mai műsort Bánfalvi Péter és Horváth Margit önkéntesek szerkesztették. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

az áldás gondolatokat hallják. Szívetek rejtett mélyéből, hogy rátalálhassatok egymásra, elindult két egyszerű dallam, néhány ütemnyi vágyakozás, külön-külön két én vagytok, de ha én betérül, megszületik az ének. Lényetek összecsengése, harmóniák egymásra találása, életek énekeinek összhangja, a legszebb dal az, amelyben elmosódik a határ az én és a te között. Már csak a mi valósága van, a közösségben felhangzó éneké. Áldjon meg benneteket az ének istene, több oktávnyi szeretettel, egymásba fonódó harmóniákkal, félhangokból fakadó megértéssel. Áldjon meg benneteket az ének istene, az öröm pergő ritmusával, összhangból merítő bátorsággal, egy egész életen át, és még azon is túl, szétáradó, boldog énekkel.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Egyházi kalligráfia és ikonfestő tábort tartottak Zsidán. Az ökumenikus patriarchátus küldöttségét fogadta Leó pápa. Új Mária szoborral gazdagodott a kőszegi Kálvária templom kertje. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Egyházi kalligráfia és ikonfestő tábort rendeztek június 22 és 27 között a Vas vármegyei Zsidán, a Pannonkapu Kulturális Egyesület és a Szombathelyi Egyházmegye együttműködésében. Olvasható a martinus.hu oldalon. A tábor vezetője Malika nővér volt, aki a résztvevőket bevezette az ikonfestés és kalligrafikus írás művészetébe. A táborban minden nap a Zsolozsba elimádkozásával és szentmisével kezdődött. Az élménybeszámolóból kiderül, a tábor lelki tartalmához hozzájárult a helyszín is, hiszen Boldog Brenner János mártíromsága helyének közelében tartották a tábort. A Zsidát és Rába Kethelyt összekötő új keresztutat a tábor első napján szentelte fel Székely János megyés püspök. A keresztút állomásain Boldog Brenner Jánostól származtak a felolvasott gondolatok, amelyek betekintést engedtek a vértanú mély és gazdag lelkiségébe. Szent Péter és Szent Pál ünnepére Rómába érkezett a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus küldöttsége, amelyet 14. Leó pápa június 30-án fogadott a Vatikánban, írja a Vatikán News. A pápa mélységes háláját fejezte ki az ökumenikus pátriarkának és a Szent Szinódus minden tagjának, hogy küldöttséget küldtek Rómába, hogy folytatódjon a hagyományos, kölcsönös látogatás a katolikus és az ortodox egyház védőszentjeinek ünnepein. Hangsúlyozta, jelenlétük kifejezi Bartolomaios ökumenikus pátriarkának a testvéri közelségét. A Szentatya az ökumenikus pátriarchátus képviselőihez szólva kérte, hogy minden keresztény legyen hiteles tanúságtevő ebben a háborús és polarizált időszakban. Továbbá reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt fog működni a 2033-as év megünneplésében, amikor az Úr megváltásának 2000 éves évfordulójára emlékezünk. Kőszegen, a Kálvária templom kertjében vasárnap megáldották azt a Szűz Mária szobrot, amelyet a plébániai zarándokai a tavaszi medjugorjei útjukról hoztak magukkal. A szűzanya a Krizevácsról hozott szikladarabokon áll, és várja a hozzáérkezőket, írja martinus.hu. Az ünnep szentségimádással és a Mécses zenekar dicsőítésével kezdődött. A szentmisét de Miranda Marco Antonio atya és Kirner Antal Zoltán plébános mutatták be. Markó atya szentbeszédében a szentírási szakaszokra és a megáldás előtt álló szűzanya szoborra utalva tanította a jelenlévőket. Mint mondta, Mária meghívott, de Jézus befogad minket. Ide a Kálváriára is a szűzanya hívta a híveket, de Jézus fogadja be őket. A szentmise záróáldása után Zoltán atya megáldotta a szűzanya szobrát a Kálvária templom kertjében, majd közösen elimádkozták a dicsőséges rózsafüzért. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
5: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-17-05-ös telefonszámon.

0: Iránytű. Pál Ferenc atya előadás sorozata lélektani és spirituális témákról.
1: A nők negatív apakomplexusát folytatjuk. Szóval, hogy jön egy félelem, hogy előbb-utóbb kiderül, hogy természetesen én ennyit nem érek. Előbb-utóbb ki fog derülni, hogy én azért ennyire nem is vagyok jó. Azt mondja, magas mérce önmaga felé, és hogyha ezt a magas mércét nem teljesíti, akkor az az önazonosság is, az az egyébként nem létező önbecsülés szerűség is elvész, amiben legalább kapaszkodhatna. Ezért aztán itt mindig összeállnak ezek az ördögi körök. Hogy megy valami felé, a teljesítmény, hogy talán majd úgy, de közben az nem is érhető el, és ha elérhető volna, akkor meg a szorongás növekszik. Kíméletlen tud lenni magával, és amit a férfiak nehezbényeznek, kíméletlen másokkal. Az a fajta elérhetetlen mérce, ami neki már itt bent van, nem is itt, inkább itt, azt játszik könnyedséggel ki tudja terjeszteni a környezete felé is, ezért amennyiben okos és sokra viszi, elég elviselhetetlen főnök. Elég elviselhetetlen tud lenni, a férfiak azt nehezen viselik. Mondjuk ennek a vonalnak a párkapcsolati részét nézzük, akkor azt látjuk, hogy ő valahogy az a nő, és tulajdonképpen ez bennem keltett gyerekkoromban mindig szorongásokat, mert nekem negatív anyakomplexusom van. Ez pedig az, hogy ismeritek a népmesékben azt a királykisasszonyt, aki az elefántcsont tornyába, tehát természetesen az apjának, a hatalmas királyi palotájának egy torony szobájában lakik, teljességgel elérhetetlen, de elbűvölő királykisasszony, aki ez a világ mindenféle sarkáról jönnek a kérők. A nő ezzel a fönt lakásával, hogy a néz lefelé, tulajdonképpen személyesen szóba se áll a kérőkkel, hanem az apja megrendezi a bajvívást, természetesen az ő szűzies mancsáért, és természetesen a próbák úgy vannak kitalálva, hogy minden kérő elbukik. Ismerős a mese? Mindegyik. A kicsit szívderítő mesék ott kezdődnek, hogy már 28 ezer férfi vesztette életét az elérhetetlen királykisasszony toronyszobájának ablaka előtt. Most kezdődik egy mese. Hát teljesen világos, a mese milyen zseniálisan hozza, hogy az öreg király világának a részeként létezik. De ott is magasan fönn bezárva egy toronyszobába. Hát hol van itt a női létnek az öröme meg kibontakozása? Hát egyedül van ott a toronyszobában. Észre se veszi azt, ahogyan a kérők hullanak és szenvednek, és ami a legrosszabb tulajdonképpen mégiscsak neki. Mert a kérők előbb-utóbb megrázzák a nyakukat, csak lesz egy új fejük, és aztán mennek tovább, csak a mesében nincs fejük, de valóságban azért megmarad a fejük. Na de a nőnek sose lesz pasia. Ó, tehát az ilyen nők tudnak adott esetben ténylegesen gyönyörű szépek lenni, nagyon-nagyon, és teljesen elérhetetlenek. Ezeknek a kedves nőknek hihetetlen fájdalom. Hiszen hát nem elérhetetlen toronyszobában kívánnak fonnyadó nőiességükkel szenvedni, hanem egy igazi pasit szeretnének. De az a pasi minél közelebb és minél közelebb jön, természetesen az elvárások annál jobban támadnak föl, pontosan úgy, mint a mesében, és hát teljesíthetetlenek. Úgy, hogy a népmesékben micsoda lehetetlen feladatokat kell teljesíteni a szegény legényeknek? Nem is csoda, hogy csak különböző előkészületek és mesei fordulatok révén juthatnak el aztán ehhez a királykisasszonyhoz. Nem is véletlen. Na, erről nem is beszélek többet. Drága nők, gyertek le a toronyszobából. És hát tudom, ha ilyen könnyű lenne, már régen lejöttetek volna. Kétségbe esetten igyekszik megfelelni a követelményeknek, de nem sikerül, se neki, se a kérőinek. Korabeli férfiak és nők se különösebben érdeklik, hiszen az öreg király világában él. Na szóval, kiutasítottnak érzi magát, és ő is kiutasít mindenki mást. Karin életében az apa legfontosabb mondata, ilyen komplexus mondata a lánya felé így volt, a tisztesség a legfontosabb a világon. Ugye ez volt a trikóján elől, és az apa trikóján hátul meg az volt, sose leszel olyan. Nézd már magadra, megint mit csináltál? Hogy

0: Lehet, hogy ötös alát hoztál. Elismerésre vágyik folyamatosan, ezt teljesítménnyel próbálja elérni, de hát ezeket a teljesítményeket sosem tudja megugrani. És ha meg megugorja, akkor is azt gondolja, hogy jó. És akkor emlékeztek, hogy két dologra vágyik szüntelen, és ameddig a két dologra vágyik az apjától, addig az élete egy hasztalan bezártság a toronyszobába. Az egyik, hogy az apa adjon áldást az életére, hasztalan, hasztalan várja. A másik pedig, hogy az apja egyszer mondjon valami olyasmit, amit ebben a mondatban lehetne összefoglalni, hogy büszke vagyok rád, lányom. Hogy sajátosan az apa egyszer úgy lássa a lányát, hogy az apa néz föl a lányára. És azt mondja, na hát ez nagyszerű. Erre a két dologra vágyik, és Verena Kast intve int bennünket arra, hogyha valakinek elég komoly beágyazott negatív apa komplexusa van, hogy szálljon már le erről a vágyakozásáról. Hogy sirassa el, gyászolja meg, és utána kezdjen otthon lenni a női világban. Vagyis azt mondja, hogy van élet apai áldás és az apai büszkeség nélkül. Csak a negatív apakomplexusú nő gondolja azt, hogy azon kívül nincs élet. Anyával alig van kapcsolata, az anyját természetesen negatívan látja, miközben ebben a történetben Karinról annyit tudhatunk, hogy az anyja pozitívabb szerepet töltött be az életében, mint ahogy azt látja. Ezért egy komolyan negatív apakomplexusú nőnek az anya története fölfedezésre vár. Hiszen ez a nő semmi más nem tesz, mint az apa királlyal jól és nem jól el van, és a toronyszobából nézi az elhaló kérőket. Hol van a királynő? Ó, ez a világ tehát számára, ha már nem komplexusosan látja, szép dolgokat rejt. De ha nem, ott vannak a barátnők, az biztos. Ha a férfival való kapcsolatot nézzük, ugye az egyik véglet az, hogy sosem házasodik meg. Akszüzek világa, ez az egyik véglet. Van sok teljesítmény, legalább akkor az van, de nem boldog tőle. Ennél még rosszabb, akszűz és teljesítmény sincs. Na az rettenetes már, ez az egyik véglet. A másik véglet, ahol szép lassan mégiscsak tud kapcsolódni a férfihez, mégiscsak, de sajnos ez a negatív látásmód, ez folyton folyvást gyötri a társát. Gyötrő, egy ilyen nő gyötrő tud lenni, gyötri a férfit. Erről nem tudom, hogy kell-e többet mondani. Hogyha a meglátásom, emlékeztek a negatív anyakomplexusnál arról beszéltünk, hogy abban a világban hideg van. Az illető mindig hidegen, ridegen, egy idegen és fenyegető világban létezik, de hát alig létezik. A negatív apakomplexusú világban nem annyira hideg van, hanem inkább csönd és üresség. A negatív apakomplexusú világot inkább a csönd és az üresség jellemzi. Ezért képzeljük el a keresztény kultúránkat, ahol egy negatív apakomplexusú nőt az Istennel való kapcsolatra bátorítunk, és aztán jó fej papok azt mondják, hogy hát te kedves nő, neked egy személyes, meghitt viszonyban kellene lenned az Atya Istennel. Hát, hogy ez nem lehetséges, az biztos. Ezért ezek a nők, hogyha mennek, igyekeznek abba a világba, ahol az Istennel valamiféle meghitt viszonyban lehet lenni, és arra buzdítjuk őket, hogy hát üljön le imádkozni. Üljön be a zöld fotelbe, neki lehet sárga is, vagy piros, vagy mintás, üljön be, és egy ilyen személyes, meghitt viszony, szólítsa meg az Istent, és akkor majd nem jön vissza semmi. Ez vele a problematika. Túl nagy a csönd. És emlékeztek a negatív anyakomplexusnál, hogyan beszéltünk a takaróról. Hogy van takaró. Lehet venni takarót, be lehet takarózni. A negatív apakomplexusú női világban pedig azt mondhatjuk, hogy van zene. Hogy ebben a világban ugye az önbecsülésnek mi a forrása? Hát sajnos kizárólag a férfi önbecsülés forrásai állnak rendelkezésre, de azok meg elégtelenül. Ugye a férfi önbecsülés forrásai teljesítmény, harc és győzelem, siker. A siker alatt egy külső elismerést értünk, mindenféle külső elismerést, a megfelelésnek a méltó javadalmazását. Ez a férfi világ. És képzeljünk el egy nőt, aki ebben a lehetetlen férfi világban igyekszik önmagát éltetni. Teljesítmény, siker és győzelem, harc és küzdelem és a másik vére árán legalább valaminek tartani magam. Idézzük fel a női világot. A női világ, ahogy Gobbi Hilda mondja, az örökös vágyakozása a női világ felé, örökös és hasztalan vágyakozása, de az ő élettörténetében most ne bonyolódjunk bele, egy tányér meleg leves és néhány jó szó. Ez a király kisasszony tulajdonképpen ilyen kevésre vágyik. Egy tányér meleg leves, és néhány jó szó. Ugye itt akkor az üzenetem, hogy van meleg leves, és van jó szó. Hallod-e? Van takaró, és van jó szó. És itt, hát most biztos dühösek lesztek rám, mert most a Szentírásból szeretnék egy részt felolvasni. Hogy jön ez ide? Jött velem, ugye, hogyha egy negatív apakomplexusú világból a nő az önbecsülését, az önazonosságát, csak a teljesítmény, a siker, a külső elismerés, a harc, a küzdelem, és aztán a győzelem alapján tudja meglátni, máshogy nem érzékeli, hogy az önbecsülés és az önazonosság meg tudna születni, hát akkor mire van szüksége egy ilyen nőnek? Az, hogy őt a létében igazolják. A létében, nem a teljesítményét, a győzelmeit, a létében. Na most, emlékeztek a egyik kedvenc történetemre a házasságtörésen ért asszonyról? Úgyhogy ott megkülönböztettünk három szintet. Csak gyorsan fölidézem nektek, és aztán megyünk is tovább. A történet megvan nektek, ugye? Házasságtörésen érik, és akkor az vesse rá az első követ, aki bűn nélkül való, tüdődő eloldalognak, és akkor Jézusnak van egy utolsó mondata, ami a létezésnek három szintjét, vagy a spiritualitás három szintjét hozza elénk. A mondat ugye így hangzik, én sem ítéllek el, menj, és többé ne vétkezzél. Ugye ez a mondat hangzik el Jézustól, ez három szint. Az első szint, a normák, a törvény, a szabály, az előírás, a kultúra, ez a személytelen, kollektív szint. Ugye itt mit mond Jézus ennek az asszonynak? Azt mondja, hogy nem ítéllek el. A második szint, ez már beljebb van és személyesebb, ezt nevezhetjük a lelkiismeret hangjának, a lelkiismeret szintjének. Ugye itt a következőt mondja, többet ne vétkezzél. Hát ezt többet ne csináld. Ugye ezt mondja bennünk a lelkiismeretünk, ezt kár volt megtenni, hát ez többet soha, jaj, de hülye voltam. Ez a lelkiismeret szintje. Csak hogy a kettő között a legmélyebb szinten is elhangzik egyetlen szó. Ez pedig így szól, menj, nem menj, de valójában erről van szó, mert azt mondja, hát menj, éljél, éljél, akarom, hogy legyél, akarom, hogy éljél. Ugye, mert ez a dilemma, most meg kell-e ölni? És ő azt mondja, hogy menj, menj és éljél. Ez a legmélyebb szint, a leges-leges legmélyebb. Ez, tehát a norma, szabály, törvény, kultúra, kollektív szint, aztán egy személyes lelkiismereti szint, de van egy harmadik is. A negatív apakomplexusú nőknél a problematika, hogy az első két szintet nagyon jól ismerik, és igyekeznek is neki csőstül megfelelni, ami csak belefér. Közben azonban a lelkiismeret szintjén állandó bűntudat és szorongás és elégtelenség. És a harmadik szintből nincs forrás. Ez itt a problematika. Miközben a harmadik szint létezik, csak a kérdés, hogy el lehet-e oda jutni. Ezért vagyok olyan kritikus a kultúrkereszténységgel. Mert a kultúrkereszténységben ez a legmélyebb szint szinte eltűnik. Egészen be tudjuk temetni. Csinálunk a kereszténységből egy ilyen normagyárat, vagy valamilyen erkölcsi rendszert, amit Istennel hitelesítünk. Ezért vagyok ezzel olyan mérhetetlenül kritikus. Mert pont az, ami miatt a kereszténység létezik, az tűnik el belőle. Ez a legmélyebb szint. De attól, hogy a legmélyebb szintet ismerjük, ez nem húzza át a lelkiismeretnek a fontosságát, meg a törvényeknek, a normáknak a fontosságát. Hát ezt Magyarországon igazán tudhatjuk. Tehát egy olyan világ, ahol nincs lelkiismeretesség, és nincsen törvénytisztelet, hát katasztrófa, hát akkor szép halálunk lesz, mondjuk. Most föltűnte nektek Jézusnak a viszonya a nőkhöz. Elképzelhető számomra, hogy 2000 évvel ezelőtt, hát egy igazi negatív apakomplexusos világban vagyunk. A férfi számít, a nő nem. A férfi, hát a rabbik azon vitatkoznak, hogy milyen oka lehet annak, hogy egy férfi ukmukfuk elbocsásson egy nőt. A nő nem válhat a férfitől, a férfi azonban szinte bármilyen oknál fogva elválhat a nőtől. Hát ebben a világban vagyunk. A férfi határozza meg, mi helyes, mi hogy, és az elsősorban a nőre vonatkozik. Hallottatok már ilyen történetet? És a férfit házasságtörésen érték. Erre a nők összefogtak, a főtérre hurcolták, és szóltak Jéza Máriának. Na most mit csináljunk? Nem is Mária, Jéza Kriszta. Ó, na hát ilyen történet nincsen 2000 évvel ezelőtt, viszont döbbenetes, hogy Jézus hogyan tud találkozni azokkal a nőkkel, akik foglyul ejtetten léteznek a toronyszobában. Föltételezhetően, most persze ilyen, ebben a negatív apa komplexusos világban, hogy az ő személyes életükben az hogy jelenik meg, ugye azt nem tudjuk. De a világ az olyan. Mária és Márta. Ugye Márta mire hivatkozik? Én melózok, dolgozok, rendes vagyok, főzök, mosok, takarítok, vasalok, gyereket nevelek. Ez a rohadék meg, aki ugye egyébként a testvére. Ez meg csak itt létezik. Hát ez a baja vele, ezt mondja. Uram, te hagyod, hogy ez csak itt létezzen, csak úgy bele a világba. És akkor szó sincs arról, hogy Jézus ezt a férfi világot erősítené meg, vagy egy negatív apa komplexust. Azt mondja, nagyon jól teszi. Ez a legtutibb, amit lehet tenni. Ez a forrásra való utalás. Hát itt vagyok, itt ül a lábamnál. Hát ennél, van ennél jobb? Az ember odaül az Isten lábához. Hát ehhez képest olyan gyönyörű lehet a lakásod, hogy enni lehet a, miről? A perzsa szőnyegedről, mert abban még poratka sincs. Hát de mi ez ahhoz képest, hogy ücsörgök ki az Isten lábánál? Vagy amikor ugye jön a többféle változat is van, hogy a nő fogja, és rázúdítja Jézus fejére azt rengeteg értékű olajat. Ugye eleve, hogy Jézus nem akad ki, tehát mert ez is egy nagy dolog, az én fejemre öntenének olajat, azért... Ugye, és akkor jön, ugye a tanítványokból árad a férfi világ. Ugye, hát emlékeztek mit, hogy ennyi, 300 dénár áru olaj, és ez csak rád ömlött. Hát ez el lehetett volna adni, és akkor az árát a szegények, és jót tettünk volna vele, és fényes ösvény, meg nem tudom mi. És akkor fogd már be a szádat. Hát ő észrevette, hogy még élek. Ezt mondja Jézus, olvassátok el. Ugyanis ez az olajjal való megkenés a temetésemre szól. Ez az asszony látja, hogy élek. És milyen brutálisat mond, azt mondja, ide figyeljetek, szegények mindig lesznek köztetek. Hát ez olyan provokáció, egy teljesítmény elvű, legfőbb érték a tisztesség férfi világ felé, irgalmatlan provokáció. És akkor, amit akarok nektek hozni, csak egy benyomás, azért lehetséges, jó? És aztán ígérem, megyünk a komplexushoz, visszamegyünk, és ott tocsogunk majd a komplexusban. Azt mondja, Jézus és a szamáriai asszony, hadd olvassam el, de most nézzétek a komplexus megfontolásaink felől. Rendben? Ez azt jelenti, hogy nézzétek meg, hogy az asszony az első két szinten a férfi világnak a logikájával, sérültségével, fájdalmával, teljesíthetetlen elvárásokkal, élettörténetével beszélget Jézussal, Jézus pedig következetesen a legmélyebb szinten marad, és nem tágít onnan. Ilyen értelemben kicsit olyan a találkozás, mint a süketek párbeszéde. Bizonyos értelemben igen, elmennek egymás mellett, de nem véletlen, hogy Jézus ennél az asszonynál ennyire kitart, hogy a forrásról beszéljen, és nem hajlandó másról, nem hajlandó ebbe a férfi világba menni. Negatív, apakomplexusos cuccba. Azt mondja, egy szamáriai asszony jött vizet meríteni, mire Jézus így szólt hoz. Na, az első mondatot elhagytam, pedig az nagyon fontos. Azt mondja, Jézus ekkor az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő dél felé járt. Egy szamáriai asszony jött vizet meríteni, és Jézus így szólt hozzá, adj innom. Ígérem, nem fogok minden mondatnál megállni, na de tudom, hogy ez nem a teológia és nem exegézis óra van, hogy először is dél felé járt az idő. Most mondjátok meg nekem, léci. Csak egy kicsit is értelmes asszony, mikor 40 fok van. Megy el vízér. Hát értelmes nő hajnalban megy vízér, meg naplemente előtt. Dél felé járt az idő. Hát miért megy dél felé ez az asszony? Úgy van, ötös. hogy ne találkozzon senkivel, mert szégyelli magát ebben a férfi világban, mert ő ott egy senki, egy nulla, ezért el akarja kerülni a találkozást. És aztán a másik, hogy Jézus hogy szólítja meg? Most képzeljétek el, azt mondaná, ó asszony, mit gondolsz a világegyetemről? Ez, adj innom, milyen szép dolog ez, ezt a nőt bevezetni az anyai világba. Ugye? Az anyai világba. Adj egy kis meleg levest. Hát itt nálunk most. De ott egy kis hideg vizet. És akkor azt mondja, tanítványai elmentek ugyanis a városba, hogy ennivalót vegyenek. A szamáriai asszony ezt mondja. Nem azt, hogy víz, hát adok én neked, van itt a kulcs, csak húzok neked, merítek, és adok már is. Hát egy pozitív apa komplexusú nő. Hát, kicsit elpirulna, húzna a vizet, ó, és mikor adja, kicsit hozzáérne a férfihez. De hát itt nem ezt halljuk, hanem várjunk csak. El tudjátok képzelni, hogy Jézus csúnya volt? Hát én nem. Nem. Na ne, azért azt nem. A Pál apostol az más. Tehát a... Egy szép, egy csúnya, tehát azért, hogy ne erről szóljon a történet. Tehát azt mondja, a szamáriai asszony így felel, hogyan te zsidó létedre tőlem kérsz inni, amikor én szamáriai vagyok? Halljátok ezt a belső izét? Én senki vagyok, semmi vagyok, tehát... Mert a zsidók nem érintkeznek a szamáriaiakkal. Jézus így válaszol. Most hallgassátok, hogy harmadik szinten vagyunk. Jézus ott beszél. Ha ismernéd Isten ajándékát, és hogy ki az, aki szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Jaj, de gyönyörű. Na, és akkor erre az asszony. Uram, hát merítő egyéned sincs, a kút meg mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál? Itt van a férfi téma. Nagyobb vagy atyánknál, Jákobnál, akitől ezt a kutat kaptuk, aki maga is ebből ivott, meg a fiai, meg a jószágai. Jézus így válaszolt, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé nem szomjazik, mert az a víz az örök életre buzgó forrássá lesz benne. Benne. Örök életre buzgó víz forrása lesz benne. Itt van az önbecsülésnek, az emberi, de most a jelen esetben a női önazonosságnak ez a legmélyebb rétege. Ugye milyen gyönyörű ez, aki önmagát csak teljesítménnyel, sikerrel, külső elismeréssel, fizetésének a számadataival, győzelemmel, a másik tiprásával tudja biztosítani ideig, óráig, annak sosincs vége. Újabb siker kell, újabb fizetésemelés, újabb tiprás, újabb győzelem mindig, és újabb. De itt, hogyha az önbecsülésnek, az önazonosságnak ezt a mély rétegét megtaláljuk, az hát, attól kezdve, az asszony erre ezt mondta, uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam, és ne kelljen ide járnom meríteni. Erre Jézus azt mondja, menj el és hívd a férjedet. És aztán gyere vissza. Az az, hogy így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre azt mondta, jól mondtad, hogy nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, az sem a férjed. Nem ezt mondtuk a negatív apa komplexusról? Keresi az igazit. Férfiről férfire, férfiről férfire. És vagy ő csapja agyon a pasikat, ugye azzal, hogy neki senki se jó, közben itt van bent a hiány, hát vagy pedig fordítva, hogy a negatív apa komplexus miatt mindig olyan pasit választ, aki megfelel a férfiakról alkotott negatív képének, és akkor ő szorongatja már a pasi a nőt. Hát negatív apa komplexusú nők rettenetes férfiak mellett maradnak és élnek újból és újból. És megházasodnak, és a következő férje is üti, vágja és bántalmazza. Miért? Hát mert ezt a világot szokta meg, ezt tanulta meg, ebbe a világba mozog, és megy újból és újból. Ó, és milyen gyönyörű ez, hogy Jézus azt mondja, bizony, neked nincsen társad. Bizony, akivel most élsz, ő sem a társad. Kedves atyák, szokták ezt ilyen rettenetes moralizálóan mondani, de hát itt az ontológiai, egzisztenciális szint hangzik el. Bizony, neked nincs társad az életben. Nincs. Nincs. Azt mondja, az asszony ekkor így felelt, uram, látom, hogy próféta vagy. És akkor hallgassátok meg ezt a pasi dumát. A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádni kell. Jézus azt mondja, higgy nekem, asszony, eljön az óra, amikor nem ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, de eljön az óra, hogy lélekben és igazságban imádjuk az Istent. Az Isten lélek, és akik imádják őt, lélekben és igazságban imádják. Az asszony így felelt, megint jön a pasiduma. Tudom, hogy Messiás jön, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus azt mondja, én vagyok az, aki veled beszélek. Na és akkor tanítványok megjönnek. Persze leszúrják Jézust. Mit akarsz, mit beszélsz vele? Az asszony meg elmegy a következő mondattal. Azt mondja, megmondott nekem mindent, amit tettem. Megmondott nekem mindent. Örömmel megy el az asszony, és tudjuk, hogy ott körbe kiabálja a világba, hogy megmondta, hogy mit mondott meg. Hát egyáltalán észrevett engem. Megy a nő, és azt mondja, valaki észrevett, és azt szerinte én vagyok. Mert megmondta, hogy én vagyok. Hogy én vagyok, hogy én csináltam dolgokat, hogy élek, észrevette, élek. A legszebb történetek éppen az újszövetségi szentírásban ezek, és milyen érdekes, hogy talán a legszebbek nőkre vonatkoznak. Jézus és a nők, Peti és a Kressz. Ez egy ilyen, tehát olyan, mint egy ilyen diafilm. Diáztatok régen? Apukátok vetített? Hát ezt az apukák csinálják, nem? Nem, Istenem, az anyák vetítettek. Hát az egy gép. Vetítő gép. Az ügyesen bele kellett fűzni, beüzemelni. Istenem, pöttyöcskéim. Hát az apa vetít. Ó, most olyan szeretet gyúlt bennem. Jó, tehát akkor itt a végén próbáltam a kéréseteknek megfelelően arról beszélni, hogy akkor mit lehet tenni. Ó, tudni, hogy van melegleves meg takaró, és van jó szó, és az elhangzik felénk. És a létünk nem az erkölcsiségnek, meg a normáknak a szintjén nyer igazolást. Nem a teljesítmény, siker, győzelem, hanem hogy az van. De most, hogyha valaki mélyen negatív apakomplexusú, akkor a következő gondolat jut eszedbe, na ez az, amit én nem hallok. Most kiderült, hogy mennyire béna vagyok. Ez megint a komplexusnak a tovább gyűrűzés, az a pasiduma. Ott bent. Hagyd a pasidumát. És akkor nézzük ennek a... Hú, már most a nagyobb részét lenyomtuk. Jól van. Fáradt vagyok, tudjátok? Nem fáradt, legkomolyabban. Nem. De az a baj, hogy nem csak ma. Most nézzük meg a nő eredetileg negatív apakomplexus történetének a nőiesebb változatát. Mert ugye ez volt a döntően aszexuális változata, szóval tényleg ez milyen érdekes, hogy egyszer volt egy öreg analitikus, és akkor tartott egy előadást, és a következő kérdést tették föl neki, hogy egy ilyen nagy mágus volt, hát így néztek rá, de azért jó, tudottám bőven. És akkor azt, hogy hát mit lehet tenni akkor, hogyha önbecsülés hiányom van, meg depressziós vagyok, meg nem értékelem magam, meg minden. És az analitikus, 70 év analitikus gyakorlattal, hogy jaj, hát egy nagyon fontos valami van, ezt tudom ajánlani, húzd ki magad. Mondta, semmi más ne tegyél, hát persze, szedd be a gyógyszert, meg mindent, tehát azért, rendesen, húzd ki magad, tehát egész nap, tehát ősz, vedd észre, hogy nem húzod ki magad, húzd ki magad, ugye? Húzd ki magad, és mész az utcán, mit csinál? Húzd ki magad, és kezdj el innen nézni. Így. Most én átadtam az öreg analitikus bölcsességét. Hát nem terápiára kell menni, most ezt nehogy komolyan vegyétek. Amíg a terápiára mész, tudod? Az ülés után kicsit nehezebb lesz, de nem baj, akkor is. Ez nagy dolog. Tudod, erről eszembe jut, hogy csak most nem, ezt prolongálom, tehát ez majd most később. Tehát most nézzük akkor azt a változatot, ahol föltehetően az apának lehetett akár valamilyen pozitívabb anyakomplexusa, vagy legalábbis pozitív apakomplexusa. Ott az apa azért, hogy is mondjam, egy picit más. Úgy hívják, hogy Helen, a komplexus legjobban leíró mondat, ami az apától a lánya felé érkezik, így hangzik: nem tudom, hogy lesz-e belőled valaha is nő. Ugye az első történetben, az aszexuálisabb verzióban tisztességes ember, ugye? Itt lesz-e belőled valaha is nő. Na most, ezzel az a nehézség, azt mondja egyébként ez a hölgy, 20 éves koromig igyekeztem folyton, folyvást megfelelni az apámnak. Ugye nem minden női történet ilyen. Valahol egyáltalán nem kívánok különösebben megfelelni az apának, mondjuk a nagylány koalíciót köt az anyjával, jól elvihorásznak és az apját hülyének tartja. Ugye, tehát ezzel csak azt akarom nektek üzenni, hogy ez nagyon sokféle verzió van, hát ezért tud olyan nagyon erős lenni itt a negatív apakomplexus, mert nem történik belőle kilépés, 20 éves koráig hasztalan és hasztalan megy az igyekezet. És itt szeretnék közbevetni valamit, ami talán érdekes lehet nektek, ez pedig az, hogy nagyon érdekes, ha megnézzük a nemi önazonosságunkat most ebben az összefüggésben, hogy például férfiként vagy nőként az apa vagy az anya felé hogyan alakul az önazonosság. Ugye, ha valakinek pozitív anyakomplexusa van egy nőnek, akkor ő a női világ felé hallatlan jól kimunkálja és kidolgozta a női önazonosságát. A probléma a férfi világ felé való női önazonossággal van. Tehát a női önazonosságnak a női világ felé, az anya felé való kimunkálása csodás, nagyszerű anyja a gyerekeinek, zseniálisan főz, gondoskodik, melegség, melegleves, de a férfi világ felé való női önazonosság az tud nagyon gyönge lenni. Ahogy fölsóhajtott egyszer egy kedves ismerősöm, egyszer venne föl egy dögös bugyit. De hát egy olyan nő, aki a női önazonosságát afelé, az anyai világ felé növesztette ki, hát dögös bugyi. De mi van azzal a nővel, aki a férfi világ felé munkálta ki elsősorban a női önazonosságát? Hát van sok dögös bugyi. De ugye a férfi az, megcsíptem a főgyereményt. Hát, csak nincs meleg leves. Ott pedig az anyai, a női világ felé eső rész nincsen eléggé kimunkálva a női önazonosságban. Tehát az, hogy női önazonosság, ezt csak azért mondom, hogyha a komplexusból nézünk ki, akkor egy pozitív anyakomplexusú nő számára a női önazonosság, az pont az, amit ő csinál. És nem is érti, hogy a férje mit vacakol már ezzel a bugyizással. Hogy mit macerálja őt. Na, és oda-vissza. Most nézzük a férfiakat. Hogy a férfi is a férfi önazonosságát vagy a férfi világ felé éli meg, és munkálódik ki. Hát ugye ő áll a diszkóba, és késel. Az ő teljesen jól megteremtette a gyökérzetét a férfi világban, és a pultos kisasszonyt is lenyomja. Ugye itt a nők szoktak nagyon, micsoda férfi, ja, csak a férfiasságnak, csak a férfi világ felé vannak igazi ismérvei. És ezt viszi át a nőkkel való kapcsolatára. Fogod be összel? Tehát a nő világ felé a férfi önazonosságból nincsen semmi. Csak ez a macsós marhaság. Hát ez a férfi önazonosságnak a fele éppen hiányzik. Hát van egy pont, ahol már kopaszabbra nem lehet nyírni az embernek a fejét. Arra már nincsen út a fejlődésre. Most ugye a másik véglet, az a férfi, aki a férfi önazonosságát, önbecsülését a női világ felé fejlesztette ki és növesztette. Hát ő tud egyébként a nők számára a legfaintosabbnak tűnni. De egy olyan férfi, aki mindig a női világ felé éli meg a férfi voltát, egy kicsit mindig... Na, hogy fejeznétek be a mondatot? Ne a barátodról ne beszélj, tehát csak olyanok szóljanak, akik... Tényleg ez izgat engem. Titi, hogy látjátok? Hogy lenne egy kicsit mindig? Majd akkor én mondom. Mégiscsak. Na. Hogy egy kicsit mindig puha. Egy kicsit mindig puha. Tehát nincs elég kemény férfias tartása, csak a nők felé. tud nagyon férfi lenni. De a világban való állása sokszor egy kicsit, puha, kifejezetten tud sármos, macsós lenni a nőkkel, és tud puha lenni az élettel. Ugye, hogy érik az életnek a megpróbáltatásai, inkább keres egy másik jó nőt. Székebb őt. Ezt közbe akartam szúrni, tehát az, hogy férfi vagyok, nő vagyok, az nagyon izgalmas, hogy melyik világ felé alakult ez ki, és mi van a másik résszel. Az lenne a fejlődés iránya, hogy a repertoár növekedjék. Tehát egy nő sokféleképpen érezze magában a nőt. Egy férfi meg sokféleképpen tudjon férfi lenni. Ebben meg abban az irányba is. De hát ilyen nincs, de csak azért... De van! Van! Ugye rettenetes paradoxonban él, visszatérünk Helenhez. Helen. Milyen érdekes név. Valami pszichotrillernek a főhősnője. Helen. Alkalmazkodnia kellene a férfihez azért, hogy lehessen önbecsülése és önazonossága. De hát, ha alkalmazkodnia kell a férfihez, akkor éppen elveszti az önbecsülését meg az önazonosságát. De nem tud valahogy nem arra felé nézni, és abból próbálni meríteni, de ott ugye mindig falak, és mindig kemény mondatok, és becsmérlés, és ilyesmi, és nincs ebből a körből kiszállás. Az eredetileg negatív apakomplexusú nők, akik ebbe a végletbe tartoznak, másik két dologra vágynak. Ugye az első részben emlékeztek, mi volt, hogy becsüllek, értékellek, nagyra tartlak, és az, hogy áldásomat adom. Itt nem ez a két dolog. Az egyik, hogy az a férfi, az apám egyszer mondja ki nem férfiként, apaként, hogy szép vagy. Szép vagy, lányom, gyönyörű vagy. Gyönyörű szép vagy. Amikor ez a lány, nem tudom én, megházasodik, és akkor az apja, ne férfiként, apaként, lányom, hát sugárzol, hát olyan gyönyörű vagy, hát bizony, ez a férfi, ez jót választott. Ugye ez erre egy mélységes vágy. Hát nem csodálom, hogy a nők szeretnek házasodni. A másik, egy óriási vágyakozás arra, hogy az apával átélhető legyen a mi élmény. Én és az apám. De ugye a mi élmény az egy ilyen érzelmileg átszőtt, hogy mi ketten, apámmal, nem lebecsmérlés, nem utasítgatás, kivé, én és az apám együtt. Ó, tehát ebben a mintázatban van négy nagy vágy. És nyugodtan mondhatjuk azt, hogy aki inkább ebbe az irányba növesztette ki a negatív apakomplexusát, hogy neki is azt mondjuk, hogy lehet, hogy az apja sosem mondja majd, hogy szép. Hogy majd az esküvőn is mond egy lehetetlen hülye mondatot, ha csak nem mondta már is. Oda se neki, te tudd, hogy szép voltál. A másik pedig, hogy lehet mi élményed, van 3 milliárd férfi. És még válogatni is lehet. Jó, azt mondja, igen, mi a nehéz ebben a női vagy asszony sorsban, az, hogy a teljesítmények dacára nincsen öröm. Nincs öröm. Ez a legleg is. Egy nő öröm nélkül, mert egy férfi öröm nélkül, hát jó van. Elhúzza a szekeret, nem? Azért. De egy nő öröm nélkül, még az étel is más lesz. Okay. Ennyit akartam erről, és ugye a kettő között igyekeztem a legfontosabbat elmondani, hogy létezik forrás, van jó szó, meg lehet hallani. És az a négy vágy be tud teljesedni, lehet, hogy nem az apától. Hogy lehet, hogy már is ott van az életedben az a valaki, aki adott áldást az életedre. Adott. Az Isten biztos. Azt tuti. A gyerekekkel beszélgettem. Jaj, eszembe jut. Jaj, aranyosak. Kérdeztem tőlük, hogy hát mi történik akkor, hogyha Szent Balázs püspök és vértanúra emlékezünk? És persze a gyerekek okosak, és azt mondták, kapunk Balázs áldást. És akkor hát nagyon megdicsértem őket, nagyszerű válasz. És a kérdésem az, hogy mi lesz akkor, hogyha kaptatok Balázs áldást? Na, itt már lett nagy csend. De az újabb kérdés, mi is lesz? A válasz, áldott leszel. És akkor azt kérdeztem tőlük, hogy tudjátok, ez azt jelenti, hogy ma egészen biztosak lehettek abban, hogy kimentek a templomból, ti áldottak lesztek, és áldott emberként fogtok innen kimenni. Na, mit szóltok? Tetszett nekik. Ó, áldott emberként megyünk ki. Ó, jó. És akkor, hű, ihaj, csuhaj, erről ennyit akartam, és most a férfiak végre. Most már nekünk is jusson valami. A férfi eredetileg negatív apakomplexusa. És itt olyat teszek, hogy magam is, nem tudom, nem az erősítőre pakolunk, megjelent levél apámhoz. Aha, a címe sokat sejtett a témánk szempontjából, írta Franz Kafka. Kapható, csak mondom, nem ajánlom esti mese gyanánt, mert hát szóval, tehát Kafkát nem, tehát úgy napközben, és utána még egyetek egyet. Tehát valamit csináljatok még utána. És ha meg akarjuk ismerni a férfi negatív apakomplexusát, akkor olvassunk Kafkát egy F-fel, mert ő erről egyszerűen mindent elmond. Mindent. De olyan szörnyű, bizonyítva azt, hogy ilyen van. Megjelent jó pár évtizeddel ezelőtt Kafka levelezése, és mi történt? Kihagyták belőle. Olyan dühös voltam ezért, hogy a nem jóját neki. Idealizáljuk Kafkát, nehogy kiderüljön a végtelen nyomorultsága. De azóta megjelent kis kötet. Úgyhogy most arra vetemedek, mert hát csak van ennyi kultúraffinitásunk, hogy az apjához írt leveléből fogok részleteket olvasgatni, és kommentálom. Látom, van, aki nem értékel túl nagyra. Na jó. Bevezetésképpen Kafka 5 évvel a halála előtt írja ezt a könyvet. De hát ezt a könyvet nem. Tehát ez nem, ez most jelent meg. Levelet apjához 5 évvel a halála előtt tulajdonképpen zseniális íróként írja. Minden oka meg lehetne arra, hogy büszke legyen magára, hogy és hogy. Ennek pont az ellenkezője történik. Többedik házassági kísérlete is kudarccal végződik. És amikor még nincs 40 éves, a 30-as évei végén, ahogy az 37, azt hiszem 42, azt hiszem 37, kudarcos lesz ez a társkapcsolati kísérlete. Verena Kast legalábbis ezt mondja, az egy nagyszerű lehetőség lett volna, hogy túlnője a negatív apakomplexusát egy nő mellett, ugye? Hogy hagyja ezt a negatív férfi világot, és egy nő mellett túlnőni. Mi a rettenetes szerencsétlensége ennek a jó Kafkának? Az, hogy olyan erőteljes a negatív apakomplexusa, hogy a nők az ő általa látott és átélt világban labdába se rúgnak. Ugye, ha nem lenne ennyire negatívan erős az apa komplexusa, mi volna a lehetősége? Az, hogy az életben a nők egy valóságos alternatívát adjanak, egy valódi lehetőséget egy értékes életre. De ahol a nő nem nagyon számít, mert csak az apa világa van, ott a nő nem tud a férfinek társa lenni. Akárhogy is erőlködik, és akármilyen értékes, és szeretheti a kis francot, az írónak sosem lesz elég. Egyszerűen azért, mert az értéke számára elhanyagolható. Ezzel már is egy picit belekaptunk, hogy egy súlyosan negatív apakomplexusú férfi számára a párkapcsolatok mondjuk milyen jövővel kecsegtetnek. Ez egy blaszfémia volt, hogy kecsegtetnek, mert nem kecsegtetnek. Jöjjenek akkor a részletek. Jó is, hogy nem egy alkalommal mondom el az összeset, 72 rövidke részlet. Hülyéskedek. Önmagában, hogy hogyan kezdi a levelet. A hangütést hallgassátok meg. Drága apám, már eleve. Tehát, hogy egy élete erejében, tejében lévő férfi egy 120 oldalas levelet ír az apjához. Hát ez önmagában. Drága apám, a minap egyszer megkérdezted, miért állítom azt, hogy félek tőled. Mint rendesen ezúttal sem tudtam, mit feleljek, Részint épp tőled való félelmemben.
1: Ó, szóval mondom, mentek el, még egy jót egyetek, még valami.
0: Tehát részint meg azért, mert a félelmet sokkal több körülmény indokolja, sem hogy élő szóval részletezve, akár félig meddig is összefoglalhatnám. És ha most írásban próbálok válaszolni neked, még ez is túlontúl hiányos lesz, mivel félelmem, és mindaz, ami belőle következik, az írásban is gátol, ha rólad van szó, és mert az anyag nagysága jóval túlnő emlékezetemen és értelmemen. És ez még csak a kezdet, még be sem melegedett. Ó, mi lesz még itt? Akkor ezt tudjuk, látjuk, a férfi, aki szorongással él, szorongással. Szorongása is, mert ez a világ eléggé férfi világ, hát akkor végig szoronghatja az egész életét. Az öröm lehetősége nélkül. Megyünk tovább. Természetesen nem mondom azt, hogy csupán a te hatásodra lettem azzá, ezeket nagy tével írja egyébként. Tehát apja az mindig nagybetűs. Tehát természetesen nem mondom azt, hogy a te hatásodra lettem azzá, ami vagyok, ez túlzás lenne, és én még hajlamos is vagyok a túlzásra. Igen, könnyen meg lehet, hogy még ha teljesen a te befolyásodtól menten növök is föl, ugye itt várnánk valami pozitív véget, de nem ez történik, akkor sem váltam volna szíved szerint való emberré. Ez milyen jól mutatja azt, hogy ebben a világban az élménye az írónak az, hogy nem lehet megfelelni ennek az apának. Teljességgel lehetetlen. Na most megyünk tovább. 5 perc. Ú, még akkor jó csúnyaságokat. Minden esetre mi ketten annyira különböztünk, és e különbözőségünk folytán oly veszélyesek voltunk egymásra, vagyis hát az apa a fiára, hogyha netán előre kiszámíthatjuk, hogyan viselkedünk majd egymással szemben, én, a lassan fejlődő gyermek, s te, a felnőtt férfi, föltételezhettük volna, hogy egyszerűen letiporsz, még nyomom sem marad. Ilyesmi ugyan nem történt, az eleven élet nem ilyen kiszámítható, de ami történt, talán még rosszabb. Tehát most látjuk, hogy mondjuk a PER című műve, vagy egyéb művek, azok ipari tanulók ahhoz képest, ami úgy egyébként vele volt. Azt mondja, közbevetőleg azonban állandóan arra kérlek csak, ne feledd. Soha, még álmomban sem hiszem, hogy te ebben hibás voltál. Úgy hatottál rám, ahogy hatnod kellett. Hogy fel kéne hagynod vele, hogy különleges rossz indulatot tételez föl rólam, amiért engem ez a hatás tönkretett. Nem olyan már, mint egy, nem is tudom ennek a műfaját. Tehát, hogy ő ezt komolyan írja. Tehát ez egy heroikus lépés arra, hogy valahogy emberként élhessen. És ugye mi meg itt azt mondjuk, hogy na ne, tehát, hogy de. Azt mondja, ez az utolsó történet, amit ma olvasok nektek. Gyerekek. Közvetlenül csupán egy esetre emlékszem az első évekből. Talán te is emlékszel rá. Egyszer, egy éjjel, folyton vízért nyöszörögtem, nyilván nem azért, mert szomjas voltam, hanem valószínűleg részint, hogy bosszancsalak, részint a magam szórakoztatására. Miután egy párszor erősen megfenyegettél, s ez nem használt, kiemeltél az ágyból, kivittél a folyosóra, és ott hagytál. Hadd áldogáljak ott egy darabig inkben egyedül a zárt ajtó előtt. Nem mondom, hogy helytelenül jártál el. Akkor talán valóban nem állíthattad helyre másképpen az éjszakai nyugalmat, csak a nevelési eszközeidet akarom jellemezni, és azt, hogy miként hatottak rám. Akkoriban, ezek után, föltehetően engedelmes voltam, de lélekben kárt vallottam. Az értelmetlen vízért kunyerálást, ami számomra magától értetődő volt, és a kívül rekesztés roppant rémületét természetem az oka. Soha sem voltam képes megfelelő összefüggésbe hozni egymással. Még évek múlva is szenvedést okozott az a gyötrelmes gondolat, hogy apám, ez az óriás, a legfőbb hatóság, a hatóság szó nagy H-val van írva, szinte ok nélkül odajöhetett hozzám éjszaka, kivehetett ágyamból, a folyosóra, tehát, hogy ennyire semmibe sem vett. Ugye, hogyha két mondatom lehet erről, bár jobb lenne, ha nem szólnék hozzá semmit, mert
1: zsiger megmondja, hogy mi ez, hogy ugye amikor a saját létét, a saját elemi szükségletét állítja, akkor ennek drasztikus következményei vannak. Ugye a kitaszítatás. Most képzeljük el ezt a, most így mondom, hát lélektani alaphelyzetet, hogy valaki pici gyerekként, ugye teljesen alkalmatlanul arra, hogy saját magának vizet adjon, vizet kér, és erre kitaszítják a családból. Ez egy olyan embertelen összefüggés teremt itt bent, szerintem itt hagynám abba.

0: Hírperce.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Július 1-én ismét elindult a Mária Rádió Mária Kertje kampánya. Gyakorlatorientált új képzésekkel várja a jelentkezőket a Pázmány BTK. Jubileumi herendi kiállítás nyílt Tihanyban. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika és Németh Petra. Július 1-ével a Mária Rádió elindította újra Mária Kertje kampányát. A cél, hogy a rádió 20 éves évfordulóján 20 ezer virtuális virággal és ennek árával támogassuk a Szűzanya rádióját. A rendkívüli adománygyűjtésre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban kevesebb adomány érkezett, mint amennyi a működési költségeket lefette volna, így most a rádió 14 millió forintos negatív egyenleget görget maga előtt. Kérünk mindenkit, hogy csatlakozzon az összefogáshoz, és támogassa a Mária Rádiót. A támogatás küldésekor megjegyzésként tüntessék fel Mária Kertje. Részletek a Mária Rádió honlapján és felületén. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK már meglévő színes képzési kínálata szeptembertől új szakirányú továbbképzésekkel bővül. A korszerű szakmai gyakorlatban is közvetlenül hasznosítható tudást kínáló programokra július 15-én 20 óráig lehet jelentkezni, írja a Magyar Kurír. Az egyetem képzési kínálatában kiemelt szerepet kapnak azok a gyakorlatorientált szakirányú továbbképzések, amely gyorsan reagálnak a társadalmi változásokra, a munkaerőpiac új igényeire. A programok elsősorban azoknak a már diplomával rendelkező szakembereknek szólnak, akik új kompetenciákat szeretnének szerezni. Az új képzések között szerepel a demencia szaktanácsadó szakirányú továbbképzés, amely a demenciával élő személyek és hozzátartozóik támogatására készít fel, de új képzésként indul a kínai nyelvi szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzés is. Királyok porcelánja, Porcelánok királya címmel nyílt kiállítás július 1-én szerdán a Tihanyi Bencés Apátsági Múzeum galériájában a Herendi Porcelán Manufaktúra alapításának 200. jubileuma alkalmából. Olvasható a Magyar Kuríron. A szeptember 2-áig látogatható tárlat célja, hogy a látogatók betekintést nyerjenek a Herendi Porcelán Manufaktúra két évszázados történetébe, valamint kulturális jelentőségébe. A kiállítás a porcelán manufaktúra legikonikusabb motívumait és műtárgyait mutatja be, köztük a magyar Szent Korona porcelán másolatát, az életnagyságú Sissi Mel szobrot, a Viktória minta monumentális alkotásait, valamint a királynő lepkéi fantázia nevű díszvázát. A kiállítás megnyitóját követően Simon Attila, a Herendi Porcelán Manufaktúra vezérigazgatója, exkluzív tárlatvezetést tartott a megjelentek számára. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: A következő percekben Jancski Viktória műsora hangzik el Isten képeink címmel.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a stúdióban Cser Zita pszichológust és Osvai Dorottya szociológust.
5: Köszönjük, hogy itt lehetünk.
6: Köszönjük a meghívást.
4: A tematikus műsorunk témája az Isten képeink. Talán kezdhetnénk a gyökerektől, a kezdetektől, és Zitához tenném fel az első kérdést. Honnan is jön az Isten képünk? Mikor alakul ki bennünk, és mi alakítja?
5: Alapvetően összefoglalva úgy lehetne mondani, hogy az anyától és az apától, tehát az elsődleges gondozóktól ered az Isten képünk. A velük való tapasztalatok, lenyomatok, a velük kialakult bizalom az, ami a legelső Isten képünket formálja. Ugye van ez az úgynevezett tükörteszt, amit egy 18-24 hónapos gyerekkel lehet már elvégezni. Ez ugye arra vonatkozik, hogy van-e már saját magán kívül fogalma arról, hogy van ő és van a világ. Tehát, hogy elkülönítette már magát, a környezetét. Ha rajzolunk egy pöttyöt a homlokára, és ugye beállítjuk a tükör elé, hogyha a tükörben fogja meg a pöttyöt, akkor még nincsen én fogalma, nem különítette el magát a külvilágtól, hogyha viszont saját homlokán fogja meg a tükörképe hatására a pöttyöt, akkor már el tudja különíteni magát. Amikor már a kisgyerek magát el tudja különíteni a világtól, akkor már tud gondolkodni Istenről. Tehát belegondolunk, egy másfél-két éves gyereknek már tud Istenről gondolkodni, már van Isten képe, azzal, hogy van másról képe. Az, hogy most az anyától vagy az apától ered jobban az Isten kép, azt így nagyon nem lehet elkülöníteni. Igazából attól is függ, hogy melyik nagy elméletalkotót kérdezzük. Az anya-gyerek kapcsolatra is lehet eredeztetni, az apa-gyerek kapcsolatra is lehet eredeztetni, de igazából a kettőnek az összessége, mind a kettőnek a hatása megjelenik az Isten képben. És akkor ez a kora gyermekkori tapasztalat változik folyamatosan életünk végéig.
4: És akkor lehet erre példát mondani, hogy milyen kép alakul ki a gyerekbe, tehát hogy mit képzel el az Istenről?
5: Például az alapján, ahogy megéli azt, mondjuk vegyünk egy ideális esetet, hogy mondjuk az anya minden jelzésére reagál, az apja minden jelzésére reagál, ugye nem hagyják sírni, megszólítják, hogyha nyekeregni kezd pici korától kezdve folyamatosan újra és újra megtapasztalja, hogyha fázik, betakarják, ha közelség igénye van, felveszik, ha éhes, megetetik, ha fáj valami, akkor megvigasztalják. Kialakul ez az úgynevezett Erikson-féle ősbizalom, ugye ez a legelső fejlődési állomás az Ericksoni fejlődés elméletben, és ez az ősbizalom vető rá a jó Istenre. Ugye amikor a szavak is megjelennek két-két és fél éves korban, akkor tudnak már arról beszámolni, kérdéseket feltenni, hogy adott esetben ugye milyen Isten képük van, és ezt alakítani. És ideális esetben egy ilyen olyan figurának képzelik el, akiben ugye bízhatnak, aki ott van, aki vigyáz rájuk, aki szereti őket. Ugye nagyon sok függ már attól is, nem csak a gondoskodástól, ugye ezek a szubjektív tapasztalatok, a gondoskodás, amivel ugye megtöltik az Isten képüket is, de

0: gyereket, akkor egy szerető istenkép alakul ki, ha pedig elhanyagolják a gyereket, akkor vagy fenyegetnek Istennel, akkor meg egy torz istenkép jöhet létre.
1: Igen, és nem is, mert erre is van egy hipotézis, ez az összeillési vagy kompenzációs hipotézis. Ugye ez azt jelenti, hogy amikor ugye felnőttként az embernek már ugye tudatosabb istenképe van, akkor ez vagy teljes mértékben megfelel, ez a megfelelési hipotézis, a szülőkről alkotott képnek, tehát teljesen ahhoz hasonlít, meg erre a gyerekkori istenképre. A kompenzációs hipotézis esetén pedig, hogyha volt egy elhanyagoló gyerekkor, elhanyagoló apja, anyja, akkor pont, hogy ellentétbe fordítja, és a Jóistentől várja, kapja, vetíti, a Jóistenre vetíti rá azokat a pozitív szülői tulajdonságokat, amiket ő nem kapott meg. Tehát, hogy még ezt se lehet így kijelenteni, hogy akkor így vagy úgy alakul.
0: Most Dorkához tenném fel ide kapcsolódóan a kérdésemet. Egyszer van ez a pszichológiai kialakulás. A társadalom, a körülmények, a közegek hogyan hatnak gyerekkorban az istenkép alakulására?
2: Még előtte gyorsan egy picit reflektálhatnék arra, amit Zita mondott, hogy nagyon érdekes, hogy ezt mondod, hogy hogyan tükrözheti bizonyos elméletek szerint ugye a szülővel való kapcsolatot az Isten kapcsolat. Mert én még a szakdolgozatom írásakor olvastam egy olyan kutatást, amit végül nem használtam fel. Ez is egy pszichológiai kutatás volt, és ott azt vizsgálták a szerzők, hogy mi alapján dől el az, hogy egy hívő keresztény ember féle attól, hogy a pokolba fog kerülni. Nagyon leegyszerűsítve végül arra a konklúzióra jutottak a szerzők, hogy attól függ, mennyire ítélik meg magukat jó vagy rossz emberként, de hogy ugye nyilván az önértékelésünk is, bár én nem értek a pszichológiához, de hogy valamennyire ugye az önértékelésünk is függ attól, hogy milyen kapcsolatunk volt a szüleinkkel. Ezt csak azért hoztam be, mert egyébként az interjú alanyaim nagyon sokszor említették azt, hogy nagyon rettegtek attól, hogy a pokolba fognak kerülni. De hogy visszatérve arra, hogy a társadalom hogyan alakíthatja az ember Isten képét, én ezt inkább leszűkíteném arra, hogy az adott felekezet, vagy az adott közösség, ahova tartozik az illető, annak hogyan alakítja az Isten képét a vallási felekezete, amihez tartozik. Erről így konkrét kutatásokat nem olvastam, nem is tudom, hogy születtek-e ilyen témában kutatások, de az biztos, hogy a vallási szocializációban nagyon-nagyon fontos szerepet játszik az adott felekezet is, és ez egyébként alátámasztani látszik azt, amit ugye Zita említett a szülőkkel való kapcsolat, mert itt meg ugye a kortársakkal való kapcsolat, meg az adott közösség lelkipásztorával való kapcsolat befolyásolhatja az egyén istenképét, abból a szempontból, hogy mit hall tőlük, hogy hogyan beszélnek Istenről. És itt inkább akkor a lelkipásztor fontosságára vezetném ezt le. Amikor hitelhagyókkal interjúztam, akkor több olyan történet is előjött, hogy esetleg egy kontrollálóbb vallási közegből jöttek, és ott megjelent megint ez az ilyen büntető, fegyelmező Isten. Nagyon erősen fogták a lelkipásztorok a híveket, és nagyon sokszor fenyegették őket, hogy igen, Isten figyel, Isten lát, tartson vizsgálatot, mert bűnös ember vagy, és akkor nagyon ezt a fegyelmező, büntető istenképet erősítették bennük, és gyakran összemosták ezt a fegyelmezést és büntetést a szeretettel.
0: Ki lehet azt mondani, hogy van egy olyan befolyásolás, közösségi befolyásolás, hogyha egy torz istenkép, vagy egy nagyon büntető istenkép jelenik meg, akkor több lesz az a hitehagyó? Tehát, hogy amikor a kutatásokat végeztétek, akkor ez az eredmény jött ki?
2: Ilyen konklúziót azért nehéz levonni, mert az én kutatásom nem egy reprezentatív kutatás, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül lehet nagy általánosításokat levonni belőle, mert ugye nagyon kicsi volt a mintám, tehát 11 interjút készítettem. De az biztos, hogy van összefüggés a kettő között. Tehát, hogy már ha csak logikusan belegondolunk abba, hogy nem akarunk benne maradni egy olyan szituációban, ami nekünk rossz. Tehát, hogy ha nagyon-nagyon-nagyon le akarnám egyszerűsíteni a kutatásomat, ugye, tehát az volt az egyik,

0: alapvető kérdés, hogy miért hagyják el emberek a hitüket, akik hívő családba születtek. Rossz tapasztalataik voltak a vallással kapcsolatban. Ez így nagyon-nagyon dióhéjban. Tehát, és nyilvánvalóan egy büntető torz istenkép az nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy valaki rosszul érezze magát a vallásában.
1: Említettük az otthont, a szülőket, említettük a közösségeket. Mi befolyásolja még, és ezt mindkettőtöktől kérdezem, mi befolyásolja még az istenkép alakulását?
2: Hát a társas közeg mindenképpen. Tehát főleg amikor a kisiskolás kortól kezdve, ugye a kamaszkor végig áttevődik a gyerekeknek az elsődleges referenciapontja a szülőkről a társakra. Ez azt jelenti lefordítva, hogy eddig a szülőknek akartak megfelelni, most már a társaknak akarnak megfelelni, nekik akarnak tetszeni. És akkor ott, hogy divat-e a vallásosság, vagy nem. Divat-e templomba járni, vagy nem. Ez egy nagyon erős befolyásoló tényező lesz. Már kisiskolás korban, de kamaszkorban, meg hát aztán tudjuk, hogy főleg. Beszélt itt Dorka a közösségekről, és akkor én behozok egy harmadik fogalmat. Ugye van az Isten fogalom, van az Isten kép, és az Isten reprezentáció. És az Isten kép, ezt úgy kell elképzelni, hogy az Isten kép ez az érzelem gazdag lenyomat, a saját megélésünk érzelmektől átszínezve Istennel kapcsolatban. Az Isten fogalom mindez a tudás, amit tudunk Istenről, tehát ez teljesen észből érkezik, és a reprezentáció pedig ennek a kettőnek az összessége. És nagyon gyakran előfordul, hogy mondjuk otthonról kapunk egy nagyon pozitív Isten képet, egy nagyon szeretetteljes érzelem szempontjából nagyon színes és gazdag istenképet. Ugyanakkor mondjuk a közösségben az a megélésünk, vagy azt a tudást kapjuk, azt az információt, hogy Isten büntet, Isten rosszul bánik velünk, hogyha mi nem felelünk meg, neki nem teljesítjük az elvárásait, és a többi, és a többi, és akkor a kettő közt lesz egy ilyen összefeszülés, és ez tud működni fordítva is, hogy mondjuk az eszünkkel tudjuk, hogy Isten jó, és szeret, és irgalmas, és megbocsát, de közben meg az érzelmi megélésünk az, hogy fenyeget, büntet, bírál, számon kér, és megszégyenít. És ez az ellentét, ez az összefeszülés, ez mindig ugye vagy erre, vagy arra elbillenti, hogy akkor valaki marad-e vallásos, meg vallásgyakorló, vagy pedig hitehagyó lesz?
0: A legtöbb interjú alanyom, mielőtt elhagyta a vallását, valamilyen környezeti változáson is egyébként keresztül ment. És általában egy erősen vallásos közegből egy inkább vallástalan közegbe került bele, tehát például iskolaváltás, munkahelyváltás, akár költözés, és akkor nem volt már ott mellette az a megerősítő vallásos közeg. Persze előfordult olyan is, akit mondjuk a munkahelyén, ez egy konkrét interjú alanyom például a munkahelyén, azt érezte, hogy ő nagyon kilóg a sorból, mert ő volt az egyetlen keresztény, hívő keresztény ember a munkahelyén. Nem is kell konkrét nyomást gyakorolnia a közegnek, az egyénre, tehát nem kell külön oda menni és szekálnia őt amiatt, hogy jaj, te keresztény vagy, meg jaj, te ilyen hülyeségekben hiszel, hanem bőven elég már az, hogy azt látja, hogy a társai nem gyakorolják ezt a hitet, amit ő gyakorol, és az már bőven elég ahhoz, hogy azt érezze, hogy ő kilóg itt a sorból. Tehát, hogy nem is kell az, hogy kifejezetten rosszindul legyen a szekuláris közeg.
1: A többség nyomása is befolyásolja. Nem lehet azt kimondani, hogy akkor gyenge volt esetleg a hite, vagy nincsen erős Isten képe, vagy Isten kapcsolata? Tehát nem tudja ezt valahogy megerősíteni? Úgyhogy elmegy továbbra, és ezekből a közegekből elmegy templomba imádkozni.
2: Uh-huh. Erre egy nagyon érdekes kutatást tudok felvázolni. Egy tanterembe behívtak különböző résztvevőket, és akkor azt hiszem, hogy vonalakat kellett összehasonlítani egymással, és akkor mindenki beépített ember volt a terembe, kivéve ugye a vizsgálati személyek. Szemmel láthatóan az egyik vonal nagyobb volt, mint a másik, és az összes beépített ember azt mondta, hogy ugye a rövidebb vonal a nagyobb, és ennek hatására a szemmel látható különbség ellenére a kísérleti alanyok túlnyomó többségében azt mondták, hogy akkor tényleg a rövidebb vonal a hosszabb, mert hogy akkora volt a csoportnyomás. Tehát ez egy objektív, szemmel jól látható dolog volt, és akkor most itt vallásról, meg hitről beszélünk, ami meg ehhez képest egy sokkal szubjektívebb dolog. Tehát, hogy a csoportnyomás az eszméletlen erőket tud megmozgatni.
0: Igen, igen, abszolút. Hát amit én még így szoktam mondani, hogy igen, hogy mondtad, hogy mennyire szubjektív dolog ez, hogy nagyon sokszor ilyen hitetlen emberek ugye bizonyítékokat szoktak, tehát azzal szokták hiteltelleníteni a kereszténységet, hogy hát, vagy bármilyen vallást, hogy hát semmilyen bizonyíték nincs Isten létezésére. És nyilván vannak, akik ezzel vitatkoznak, vannak, akik ezzel egyetértenek, én nem akarok ebbe most belemenni, de én egyébként azt gondolom, hogy a legjobb bizonyíték Isten létezésére az egy személyes megélés, egy személyes személyes Isten élmény. Tehát, hogy akárhogy is kapálózhatunk bármilyen irányba, leginkább az fog minket meggyőzni Isten létezéséről, hogyha személyesen találkozunk vele, hogyha van akár egy nagyon mély Isten élményünk, akár több is. Visszatérve arra, hogy valakinek mennyire volt erős vagy gyenge a hite, amikor szekuláris közegbe került, nem feltétlenül ez határozza meg azt, hogy akkor később kitérte, hanem sokkal inkább az, hogy milyen élményei voltak a vallással kapcsolatban, tehát hogy milyen ősélményei meg alapvető élményei voltak a vallással kapcsolatban. Tehát, hogy ha már eleve egy olyan közegben volt benne, ahol nem érezte jól magát, tehát hogy ez az ilyen, ez a büntető, figyelő Isten kép, ez nagyon-nagyon sokszor előjött az én interjú alanyaim körében. Másrészt pedig, ami szintén ilyen meglepően gyakran előjött, és nem számítottam rá, hogy mennyien féltek attól, hogy a pokolba fognak kerülni. Nagyon sokan azt mondták, hogy ők nagyon-nagyon komolyan féltek ettől. És ami érdekes volt, hogy többen, miután kitértek a vallásukból, még azután is volt, hogy féltek attól, hogy a pokolba kerülnek. Ugye az nem volt kritérium, hogy ateistának vallják magukat, tehát volt, aki azt mondta, hogy még hiszek Istenben, de a vallást már nem tartom, vagy valaki azt mondta, hogy hiszek valamilyen transzcendenciában, de a keresztény vallást már nem tartom, tehát csak az volt a kritérium, hogy ugye elhagyták a vallást. Ugye egyébként ezeket a még hiszek valamiben, de a vallást már nem tartom, a szociológia maguk módján vallásosnak nevezi egyébként érdekes módon, bár én inkább csak azt mondanám rájuk, hogy valamiben hisznek.
2: Spirituálisak.
0: Igen,
1: mit mondanátok arra, hogy a média hogyan befolyásolja az Isten kép alakulását?
2: Nagyon. A rövid válasz rá az, hogy nagyon-nagyon befolyásolja. Egyáltalán az, hogy most csak kézenfekvő példánál maradva, ugye görgetjük a social médiának a felületeit, és akkor jönnek a lejárató cikkek, akár az egyházi intézményekkel kapcsolatban, akár a vallással kapcsolatban. Nagyon divatos fogalom lett ez a valláskárosultak fogalom. Az, hogy színeznek egy-egy történetet a sajtó, és hogy jelenítik meg a médiában, ugye ez az egyik része. A másik része ugye Michelangelónak van ez a festménye, Ádám teremtése, ahol ugye szakállas öreg bácsi a felhők között üldögél, és akkor például hányan képzeltük egy gyerekként, vagy képzeljük el most felnőttként is Istent szakállas öreg bácsinak a felhők között. Tehát, hogy ez itt a művészeteknek, médiának így egyöntetően a befolyásoló hatása. De akár csak az is, hogy milyen filmeket nézünk-e olyan filmet, ami ugye táplálja a hitünket, mennyire, vagy pedig olyan filmeket nézünk, ami ugye teljesen az értékrendünk ellentétes. Dorka nagyon neve.
0: Bocsánat, csak azért kezdtem el nevetni, mert ha Istenre gondolok, nekem mai napig egy szakállas öreg bácsi jelenik meg, aki a felhők között ül.
2: Michelangelo az
0: eredeztetett. Csak ezért kezdtem el nevetni. De hogy abszolút egyetértek azzal, amit most mondtál, hogyha bemegyünk bármilyen templomba, vagy bármilyen klasszikus festményen, általában ugye Istent, hogyha nem valamilyen absztrakt fényként, vagy valami, nem tudom, színként jelenítik meg, akkor általában ez a szakállas öreg bácsi trónol a felhők között.
2: Hát a Viskóban ugye egy, azt hiszem, hogy néger, idősebb, vagy középkorú asszonyként jeleníti meg Istent, és akkor pont ugye erre akarja kihegyezni, hogy ugye Istenben nincsenek nemek, meg, tehát hogy nincsenek fajok, és hogy bárhogy megjelenhet. Ugye mi le vagyunk ragadva a kulturális ártalom, ennél a szakállas öreg úrnál, fénynél, galamnál, és a többi, és a többi. De hogy ugye például nekem az nagyon sokat változtatott az Isten képemben a Miskó, akár a kognitív értelemben, tehát akár az Istennel kapcsolatos tudásom, akár a megélésem kapcsán, ez egy formabontó, számomra formabontó olvasmány volt, meg az is, hogy konkrétan hogy képzelem el, tehát a lelki szemeim előtt, hogy jelenik meg Isten, már nem feltétlen, csak szakállas öreg úrként a felhők között.

0: A mai tematikus műsorunk témája az istenképeink. Vendégünk Cserzita pszichológus és Osvai Dorottya szociológus, akik a kutatásaik során foglalkoztak valamilyen formában a témával. Eddig ugye beszélgettünk az istenképek kialakulásáról, torzulásáról, most pedig folytassuk azzal, amiben már egy picit az utolsó kérdésnél bele is folytunk, hogyha eltorzult az istenkép, hogyha rossz irányt vett a lelkünkben az Istennel való kapcsolatunk, akkor hogyan tudunk újra mederbe kerülni, újra kapcsolódni Istenhez, mik lehetnek a gyógyulásaink?
1: Nekem erre a Frelingsdorfnak a regénye, ő egy német szerző, illetve neki a torz istenképei jutnak eszembe egy kapásból. Ő ugye 4 torz istenképet különített meg, és mellé 4 gyógyult vagy gyógyító istenképet is meghatározott, és ő konkrétan ír a könyvében arról, hogy hogy lehet az istenkép terápiát elvégezni, tehát hogy konkrét gyakorlatokat ír. Nem mai darab az a könyv, de egyébként nagyon jó a felhasználható, és tényleg nagyon hasznosnak találom. Ez az egyik vetülete, amit így ajánlok, igazából elolvasti könyvtárból biztos ki lehet venni, Frelingsdorf, tehát egy Frelings, így betűzi a nevét. Beírjuk internetre, akár Frelingsdorf istenképek, biztos, hogy ki fog jönni. A másik út pedig ugye az önismeret által, tehát hogy nagyon sokszor ugye van ez a parancs a Bibliában, ez a szeresd fele barátodat, mint önmagadat, az önmagunkhoz való viszony, az önmagunk belső hangja, ahogy önmagunkkal beszélünk, ahogy magunkhoz állunk, ahogy magunkat szeretjük, sokszor ugye azt vetítjük másokra is, és azzal a mértékkel tudjuk mások szeretetét és elfogadását befogadni, ahogy amennyire magunkat méltónak gondoljuk szeretetre és elfogadásra, és Istentől is abban a mértékben tudjuk elfogadni a szeretetet és a befogadást, amennyire mi magunknak ezt meg tudjuk adni. Tehát elsősorban az önismeret és a saját magunknak, most nem szeretem ezt a szót feltétlenül, de fejlesztése, tehát hogy az önmagunk megfejlődése által tudunk gyógyulni az istenképünkben is nagyon sokszor.
0: Most említetted a könyvet, meg említetted az önismeretet, hogyha apró pénzre kéne váltani, akkor tudnál azért néhány olyan példát mondani, ami felsorolható és kézzel fogható rögtön, hogy mire figyeljenek?
1: Egyáltalán azt feltérképezni szerintem fontos lenne rögtön, hogy milyen torz istenképről van szó, hogyha egyáltalán van torz istenkép. Az istenképnek a megragadásával ez a tükör által homályosan, ez nagyon jó leírás, tehát az istenképet úgy kell elképzelni, mint egy ablakot, ami mögött ott van Isten, de valamennyire mindenképp torz, és ugye az a mi dolgunk, hogy mondjuk mennyire koszos ez az ablak, de ezen a földi életen ennél jobban ugye úgysem fogjuk tudni Istent látni, megragadni istenképünket, ennél tökéletesebbre nem tudjuk itt a földi életben csiszolni. Az önismeret, illetve az imádság, az Istennel való minél többet együtt töltött idő, amin keresztül tud szólni hozzánk, illetve azt megvizsgálni tényleg, hogy saját magunknak mennyire tudunk szeretetet meg elfogadást adni, mert azon azért lehet a belső hangunkat fejben, magunkban tudjuk trenírozni. Tehát meg lehet figyelni azt, hogy mondjuk, hogyha hibázunk, vagy hogyha azt éljük meg, hogy megszégyenülünk, akkor hogy beszélünk magunkkal? Ugye nagyon sokan felkiáltanak, hogy jaj, de buta vagyok, jaj, de ilyen vagyok, olyan vagyok. Ezek már azért árulkodóak, hogy most akkor hogy állunk egy hibához. Van egy ábra, amit nagyon szeretek, így el van felezve a kép, és akkor valaki elesik az egyik képen, és akkor alá vannak írva ezek a idézetben, hogy ezt mondja magának, hogy már megint elestem. Hogy lehetek ilyen szerencsétlen? Hogy nem vehettem észre ezt a lyukat? Csak én vagyok ilyen béna. Ez az egyik belső hang, a másik meg, amikor ugye csak ott marad ezzel, hogy elestem. Felel és megy tovább. Tehát, hogy csak megállapítja tényként azt, hogy hibázott, és akkor ezt kijavítja. Ehhez lehet mérni az istengépünket, meg az Isten kapcsolatunkat. Ez az egyik talán legkézzelfoghatóbb referenciapont.
0: És Torkához tenném fel ehhez kapcsolódóan a kérdésemet, hogy nagyon sokszor említetted már, hogy az alanyok, a riportalanyok azok féltek, tehát általában félelem volt bennük, mert egy haragvó istent láttak, egy revansot vevő istent láttak, egy büntető istent láttak. Ebből mi lehet a kiút, most szociológiai szempontból mondom, tehát hogy kezdjék el a gyógyulást, vagy egyáltalán a beszélgető társaidnak volt-e hajlandóságok arra, hogy gyógyuljanak?
2: Nagyon érdekes egyébként ez a kérdés, mert még annyit szerettem volna meg Zitához hozzáfűzni, hogy én azt gondolom, hogy nagyon, hogy alapvetően formálódik az istenkép. Hát ugye, ha már behoztad, hogy amikor gyermek voltam, úgy gondolkoztam, mint a gyermek. Tehát, hogy a gyermeki istenkép, meg a felnőtt istenkép, az szerintem szükségszerűen változik, mert hát, ahogy nő fel az ember, mást gondol mindenről, mint amit gyermekként gondolt róla. Hogy hogyan lehet kijutni ebből a káros istenképből. Szerintem egyrészt a közösség nagyon fontos, de szerintem a közösségeknek nagyon erős gyógyító ereje tud lenni. Az interjú alanyaim között volt-e valamilyen törekvés arra, hogy meggyógyítsák az istenképüket? Szerintem nem sokan jutottak el az interjú alanyaim közül odáig, hogy elkezdjenek ilyen absztrakt dolgokról, mint hogy istenkép gondolkozni. Meg hát valljuk be, azért ritkán jut, tehát nekem például ritkán jut ez eszembe. De persze volt, tehát voltak olyanok, akik próbálkoztak például felekezetváltással. Tehát, hogy felnőttek mondjuk egy katolikus vagy egy református családban, nem tetszett nekik, de nem akarták a hitüket elengedni, mert egyébként azt azért hozzátenném, hogy a kitérés az egy fájdalmas folyamat volt gyakorlatilag mindegyik interjú alanyomnak, tehát csalódtak Istenben, csalódtak az egyházukban, és mindegyikük úgy emlékezett vissza, akár néhány évet tértek ki, akár évtizedek azelőtt tértek ki, hogy ez egy fájdalmas folyamat volt, és hogy nagyon csalódottak voltak, meg egy ilyen identitáskrízisbe is kerültek egyébként, mert hát ugye, mint ezt már beszélgetés előtt mondtam, hogy a vallásnak egy nagyon erős identitásformáló ereje is van, meg hát a közösségüket is elveszítették, de hogy visszatérve erre, én azt gondolom, hogy egy jó keresztény közösséget találni, annak nagyon-nagyon erős gyógyító ereje tud lenni. Az, hogy egyáltalán odaforduljunk tényleg a másik emberhez, és elmondjuk, hogy én ezzel küszködök, hogy félek attól, hogy a pokolba fogok kerülni, de hát tényleg azért ez nehéz lehet szerintem bevallani egy másik embernek, vagy hogy egyáltalán azt gondolni, hogy félek attól, hogy engem meg fog büntetni az Isten, vagy félek attól, hogy csalódást okozok Istennek. Tehát mindenféleképpen erre egy jó keresztény közösség, az nagyon erős gyógy is tud lenni, mert ugye ott vannak más emberek, akiknek remélhetőleg sokkal jobb tapasztalatai vannak Istennel, és ők meg tudják osztani az Isten tapasztalataikat, és akkor ez akár segíthet abban, hogy átkeretezzék, vagy akár egy jó lelkipásztor, lelkivezető is tud ebben segíteni. Ami nekem nagyon érdekes ilyen konklúziója volt ennek a hitehagyó kutatásomnak, hogy a legtöbb kitérő életében hagyott valamilyen űrt az, hogy elhagyta a vallását, és kerestek a helyébe valami pótvallást. És rengeteg pótvallás van egyébként. A legtöbb ilyen népszámlálás Európában azt mutatja, hogy csökken a vallásosság. Viszont vannak nagyon érdekes szociológiai elméletek, amik azt mondják, hogy nem csökken a vallásosság Európában, csak individualizálódik. Szóval, hogy valóban az ilyen hagyományos intézményes vallásokat egyre kevésbé gyakoroljuk, de van helyette ezotéria, van helyette asztrológia, és akkor vannak meg egyéb dolgok, amik vallássá válnak. Tehát például a politika az egy nagyon jó valláspótlék, és ráadásul hasonló közösségi élményt is tud nyújtani ezek az ilyen politikai összejövetelek, hogy megfogjuk egymás kezét, együtt éneklünk, együtt kántálunk. Egy nagyon fontos szociológus, Dürkheim, erre a jelenségre mondta azt egyébként, hogy kollektív pesgés, és ő egyébként kifejezetten a vallási közegekre mondta, hogy ott jelenik meg ez a kollektív pesgés, de hogy ma már megjelenik ez mondjuk egy koncerten, vagy egy politikai ilyen rallin, ahol, ahol együtt kiabáljuk a pártjelszót, nem tudom, közösen elénekeljük a kampánydalt. Tehát a politika is egy nagyon, nagyon jó valláspótlékká tud válni.
0: Kvázi szertartásként élik meg ezeket az eseményeket, és ez helyettesíti be a vallási szertartásoknak a létjogosultságát.
2: Abszolút, abszolút.
0: Ugye már nagyon sok mindenről beszéltünk, a hitehagyásról, az alakulásról, a gyógyulásról. Ugye, ha kiüresedik az Isten képünk, hogyan segíthetjük mi, keresztény emberek, akár az ismerőseinket, hogyha látjuk azt, hogy elhagyták az Istent, nem kapcsolódnak hozzá, de látjuk, hogy közben szenvednek, amit te is említettél, Dorka, hogy fájdalmas. Nekik hogyan tudunk keresztény emberként ehhez hozzáállni? Szokták mondani, hogy az elsődleges az elfogadás, hogy ne ítélkezzünk a másik felet, de mi van még?
1: Egyáltalán a beszélgetés, a kommunikáció, az elérhetőség, hogy itt vagyok, elérhető vagyok, megszólíthatok, nulladik lépésben a hallgatás, és hogyha jól meghallgattuk azt a másikat, és tényleg azt érzi, hogy itt elmondhatott mindent, ítélkezés nélkül álltunk hozzá, úgy elfogadólag álltunk hozzá, akkor el lehet kezdeni beszélni Istenről, el lehet kezdeni akár csak a legapróbb gondoskodás formájában közvetíteni Istent, eszköznek lenni Isten kezében. Itt fontosnak tartanám, hogy ne arra koncentráljunk, hogy én mit tudok tenni, hanem hogy Isten mit tud tenni általam. Tehát, hogy én hogy tudok Istennek rendelkezésre állni ahhoz, hogy más ember életében helyesen tudjam őt képviselni. Mert hogyha magamat teszem a középpontba, akkor végsősoron magamat fogom képviselni, meg a saját vallásosságomat, és az nem Isten. Az nem Istenre mutat végsősoron.
2: Én is csak ezt tudom mondani egyébként, hogy egyrészt az, hogy próbáljunk meg nyitottak lenni az ilyen hitkrízisben levő ember felé. Igazából ez egy nagyon nehéz kérdés, ilyen konkrét javaslatot nem is igazán tudok rá mondani, mert sokszor a jó szándék is félre tud vinni bennünket. Talán ez amit Zita mondott, hogy Isten mit tud tenni általam. Tehát igazából talán azt tud a legtöbbet segíteni egy hitkrízisben levő embernek, hogyha nem érzi magát annyira egyedül, mert nagyon sokan ezt mondták, hogy ez egy nagyon magányos folyamat volt, és esetleg megosztani azt, hogy mondjuk nekem is volt egy hitkrízisem, és így jöttem ki belőle, mert egyébként az is igaz, hogy sokszor a hitkrízis az végződhet azzal is, hogy még erősebb hitünk lesz, hogy még jobban elmélyedünk a vallásban, tehát ez is lehet abszolút a hitkrízis vége. Hát inkább itt szerintem úgy lehet egy hitkrízisben lévő embert támogatni, hogy nyitottan és ítélkezés nélkül állunk hozzá, és hogyha mondjuk azt mondja nekünk, hogy nem vagyok már biztos abban, hogy szeretném ezt a vallást követni, vagy nem tudom, hogy tényleg létezik-e Isten, vagy ilyesmi, akkor ne elveszítsük a fejünket, és ne rosszul reagáljunk erre, hanem próbáljunk meg nyugodtak maradni, próbáljunk meg megkérdezni, hogy miért érzed magad így, mi történt veled mostanában, tehát hogy tényleg a kommunikáció az rengeteget tud segíteni. Mert megint csak eszembe jut egy eset az egyik interjú alanyommal, aki mikor az édesanyjának beszámolt arról, hogy hitkrízisben van, az édesanyja először eleinte azzal próbálkozott, hogy megpróbálta erőszakos módon visszatéríteni, és amikor ez ugye nem sikerült, mert hát ugye krízisben lévő emberhez szerintem nem jó úgy oda menni, hogy erőszakkal visszanyomjuk. Ezek után az édesanyja teljesen elfordult tőle, és azt mondta nekem ez az interjú alany, hogy azóta is nagyon rossz a kapcsolata az édesanyjával. És talán még ilyen lábjegyzetbe itt azért azt megjegyezném, hogy fontos, hogy legalább akkor a kapcsolataink ne menjenek rá egy hitkrízisre.
1: Még én ide azt szeretném hozzáfűzni, hogy ugye aki hitkrízisben van, az azt éli meg, hogy nem tartozom se a vallásosok közé, de nem tartozom a vallástalanok közé sem, mert ugye van már egy egész hosszú időt tartó elköteleződése a vallás felé, és ugye ahonnan előbb kap elfogadást, vagy ahol előbb érzi magát megértve, ahova előbb érzi magát mégis hasonlónak, befogadottnak, arra fog hajlani. Tehát ha valaki hitkrízisben van, és olyan közegben lel megnyugvást, meg vigaszt, ahol azt mondják, hogy nem baj, belefér, a tékozó fiú is ugye elhagyta az apját, meg Isten akkor is visszavár, vagy jobbra gondolunk, lehet perlekedni Istennel, lehet dühösnek lenni, lehet kérdéseket neki szegezni, hogy ez igazából az életvallásosság, a felnőtt hitre való jutásnak a sarokköve, tehát el kell jutni a minden megkérdőjelezéséig a hitfejlődés során, ahhoz, hogy legyen egy érett, kialakult vallásosságunk. Ha ezzel találkozik, akkor valószínűbb, hogy megmarad a hitében és megmarad a vallásánál. Ha viszont olyan közegben, ugye, ahogy itt a Dorka interjú alanyának az édesanyjához hasonló reakciót kap, akkor ez a biztos is, hogy elfordult. Tehát, hogy akkor hova menjen, hogyha innen kivetik már az első krízisében.
0: Én még talán ide tenném a példamutatást is, talán, hogyha mi megmutatjuk azt, hogy éljük meg a hitünket, akkor az is tud talán segítségen lenni valakinek, és most pont ezért, bár ez egy tematikus műsor, és inkább szakmai, de azért megkérdeznélek benneteket, hogy nektek milyen az Isten képetek.
1: Gyógyuló alapvetően egy büntetőbíró istenképen van, tehát semmiképp sem pozitív, és akkor ezt gyógyítgatom, ragaszgatom.
2: Hát nekem is hasonló egyébként, tehát hogy énnek például egy gyerekként szerintem nagyon sokszor hallottam azt hittanórán is, meg papoktól is, ez az ilyen Isten figyel, tehát ez a meg kell neki felelni, fegyelmez, megbüntet, ez nekem is nagyon sokszor előjött. Tehát nekem is ez az ilyen, tehát igyekszem átkondicionálni ezt az Isten képet, tehát ez abszolút bennem is megvan.
0: Ez nem lett generációs különbség? Még akkoriban, amikor felnőttünk, akkor inkább ilyen istenképet adtak nekünk a szülők, mert nekem is volt egy ilyen gyerekkoromban, de ahogy így talán a hitben fejlődünk, így most már nekem abszolút egy ilyen ajándékozó, és tényleg, hogy akkor is szeret, ha bármit csinálok, istenképen van, de az biztos, hogy ez egy folyamat.
1: Lehet. El tudom képzelni, hogy generációs történet. Ugye, amikor az én szüleim voltak gyerekek még akkor is, de még amikor az ő szülei, akkor aztán főleg volt ez olyan, ugye lehet mondani ilyet, hogy a kommunizmus. Ahol ugye volt ez a nagyon erős elvallástalanodás, ugye ez a
2: tiltott.
1: Igen. És ugye először tiltott volt, aztán csak tűrt. És akkor ez nagyon erősen ugye azt eredményezi, hogy nagyon megerősítik ez a vallásos identitás, és ugye ez hozhatja magával ezeket a torzulásokat, hogy akkor nagyon rigid vallásosságot, nagyon ingyen merev vallásosságot, és ugye ez transgenerációsan aztán szépen lassan adódik át, és ugye már nálunk, ugye ha így nézzük, ez a harmadik generáció vagyok én ebből a szempontból, de még azért még mindig erősen át tudott ez jönni, főleg, hogy ahol én is a felnőttem, a plébános atya, ő nagyon, nagyon szigorú volt, nagyon-nagyon követelt, és nagyon szigorúan és mereven tanított Istenről, és ez az eléggé velem van.
2: A felnőtt hitnek velejárója az, hogy újra értékeljük az Isten képünket. Tehát egyébként érdekes az, hogy ezzel már nem foglalkoztam, de ilyen is van, ilyen jelenség is, hogy ugye a kitérők közül nagyon sokan ugye így a 20-as éveik elején hagyják el a vallást, és nagyon érdekes, hogy van egy ilyen 30-as éveikben visszatérők. Tehát egy ilyen, vannak, akik tényleg nem permanensen térnek ki, hanem csak egy bizonyos időre.
0: Lassan a műsor vége felé közeledünk. Én zárszóként szeretnék tőletek mondjuk 3-3 olyan rövid muníciót ahhoz, hogy valahogy békesség legyen a lelkünkbe, és talán, ha nem is tudunk kapcsolódni Istenhez, akkor is legyen megoldásunk, vagy legyen meg a lelki békénk, hogy Isten ezt is el tudja fogadni az adott időszakba. Ha pedig tudunk, akkor hogyan?
1: Én legelső, vagyis az egyik ilyen muníciónak mindenképp az önmagunk belső hangját mondanám, tehát ahogy magunkkal beszélünk, sokszor ugye azt vetítjük Istenre, hogy Isten is biztos így áll hozzánk, meg mások is biztos így állnak hozzánk. Ez az egyik, amit mindenképp mondani szeretnék, a másik között bibliaolvasás, mert hát ugye honnan tudnánk Isten képét tökéletesítgetni, mint nem onnan, amit ő mond saját magával kapcsolatban, magáról. A harmadik pedig az... A 7-7 blogon olvastam, van egy sorozatunk most Gájár László és Szilágyi Szabolcs atyával, és ott kérdezték ilyet, hogyha torz az istenképük, vagy rossz az istenképük, akkor ezt hogyan lehet felismerni, hogy torz, és hogyan lehet ezen javítani. És valamelyikük az atyák közül javasolt egy olyan módszert, hogy a mi atyánkot kell mondani, és ahol érezzük magunkban, hogy az érzelmi állapotunk reagál a mi atyánknak az adott részére, azzal az isteni tulajdonsággal kapcsolatban van munkánk, és ezt át lehet imádkozni, és lehet így is az Isten képünket csiszolni.
2: Jó lelki vezető, nagyon sokat tud segíteni, akiben megbízunk, és akivel elfogadva érezzük magunkat. Tehát ő nagyon-nagyon sokat tud segíteni, szerintem egy torz Isten kép újrakeretezésén. Másrészt végig ezt visszhangoztam, de a közösségnek nagyon-nagyon erős gyógyító ereje van, de nem mondom azt, hogy könnyű találni egy olyan közösséget, ahol az ember tényleg úgy érzi, hogy sebezhető lehet, és megnyílhat, de ha talál egy ilyet, az egy nagyon nagy kincs, mert ott meg tud nyílni arról, hogy esetleg egy ilyen torz istenképpel küszködik, és a társak azok tudnak segíteni. És harmadrészt talán pedig azt, mert lehet, hogy ez egy kicsit furcsán hangzik, de hogy átgondolni azt, hogy miért éri meg egy jó kapcsolatot ápolni Istennel, és hát abszolút megéri, tehát hogy ez nekünk jó, az a mi lelkünket gazdagítja. Tehát, hogy számtalanszor bebizonyosodott már, hogy rengeteget ad egy embernek az, hogyha egy élő, egészséges kapcsolata van Istennel.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm a szakmai gondolataitokat, köszönöm az őszintességeteket, ahogy megnyilvánultatok akár a saját magatok lelki világáról is. És talán még annyit tennénk hozzá, hogy tudunk egymásért is imádkozni. Imádkozzunk egymásért is, segítsünk, és legyünk nyitottak egymásra. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
1: Köszönöm szépen.
2: Köszönjük.
3: Az elmúlt percekben Jancski Viktória műsora hangzott el Isten képeink címmel.
4: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
5: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkös napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek? Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a kerességben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk, engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
6: Kedves testvérek, korunknak egyik nagyon fájdalmas, szörnyű sebe az a tragikus háború, amely dúl sajnos Gázában, a Szentföldön is, egy rettenetes népirtás, etnikai tisztogatás. De dúl a háború Ukrajnában is, ahol a lövészárkokban nap mint nap fiatalok százai, ezrei halnak meg értelmetlenül, a nagyhatalmak játékaként, akik a hatalmi övezetüket szeretnék kiterjeszteni, a másik nagyhatalmat akarják gyöngíteni. Közben még termőföldeket, értékes ásványkincseket megszerezni. S hogy ez mennyi vérbe, mennyi könyvbe kerül, azzal nem törődnek. És a világ hány más helyén, kevésbé észrevetten, kevésbé ismerten, szintén szörnyű háborúk dúlnak. Hívjuk a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a családokat, arra, hogy imádkozzunk a békéért. A várandó szűzanya kis szobrát küldjük családról családra, hogy esténként jöjjenek össze, és gondoljanak a gyermek Jézusra, aki a béke fejedelmeként született a világra. Az angyalok így köszöntötték őt karácsonykor. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, a jó akaratú embereknek. Jézus nem palotába született, nem királyként jött, istállóba született. Elutasította a kardot. Azt tanította, ne szállj szembe a gonosszal. Ha valaki megüti az egyik arcodat, tartsd a másikat is. Szeressétek ellenségeiteket. Jeruzsálembe Szamárháton vonult be, mint a béke királya. Péternek, aki kirántotta kardját, ezt mondja, tedd vissza hüvelyébe kardodat. Aki kardot ragad, kard által vész el. Imádkozzunk a békéért. A várandós Madonna szobra azonban egy másik tragédiára is emlékeztet minket. Évente a földünkön kb. 42 millió kicsi gyermek élete végződik tragikus módon az édesanyja méhében, orvosok kései által. Egy kisgyermek számára manapság a legveszélyesebb hely az anyaméh, ahol elveszik az életét. Imádkozzunk azért, hogy az ember újra tiszteletben tartsa az élet szentségét, amely a fogantatással kezdődik. Imádkozunk azért, hogy annak a rettenetes demográfiai télnek, amely megszűnéssel fenyegeti Európa népeit, vége szakadjon. A magyar népünknek a lakossága, lélekszáma 1981 óta folyamatosan csökken. És ebben az időszakban, az elmúlt több mint 40 évben 360 ezer magyar jött a Kis-Magyarország területére Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Fölvidékről. Ha ezt összeszámoljuk, a teljes fogyásunk ez alatt az alig több mint 40 év alatt kb. 1,4 millió. Egy kicsi nemzet számára ez hatalmas tragédia. Nem is nagyon lehet látni, hogy hogyan tudjuk ezt megállítani. Szeretettel hívok minden családot arra, hogy esténként nyissuk ki a lakások, a házak tetejét az ég felé. Imádkozzunk együtt a békéért, és imádkozunk azért, hogy a családok újra nyitottak legyenek a gyermekáldásra, tiszteljék az életet, fogadják be szívükbe és családjaikba a béke fejedelmét, a szeretet királyát.
7: Mária Rádió.

0: Nézőpont. Gondolatok az ifjúságról. Kerényi Lajos atya műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én vagyok a pénteki Lajos atya, aki hosszú idő óta már szép gondolatokat igyekszik elhinteni, szétszórni, mint jó magvakat, azért, hogy egy szép magyar és szép keresztény világ jöjjön itt a mi életünkbe. Lejárt már az ideje a statikus világszemléletnek. Felvilágosodás korában egyre inkább bontakozó tudomány eleinte úgy képzelte, hogy a világ egy lezárt egység. A Newton, a Kopernikus által vezetett kutatók nagy lelkesen fedezgették fel az anyag méhében az elektromosságot, az atomok csodáit. Őket az nem érdekelte, hogy honnan lett ez a csodásan beprogramozott világ, az inkább, hogy ebben a nagy egységben olyan változatlan törvények uralkodnak, amelyek egyre mélyebb megismerése által még a jövőben bekövetkező eseményeket is pontosan ki lehet számítani szinte másodpercre. Így lassan átveszi a tudomány az uralmat a világ felett. Istenre már nincs szükség. Meghirdették hát az Isten halálát. Aktuális ám ez most is, drága hallgatók, mert nagyon nagy kísértés a hitetlenség, Isten nélküliség, majd a tudomány, majd Einstein. És ekkor következett a nagy robbanás. Darwin remek meglátása. A világ nem statikus, állandó, hanem dinamikus, állandóan mozgó. Ugye a statikum állandót jelent. Vagyis nincs még készen a világ. Állandóan fejlődik, és ebben nem az ember a fő irányító, hanem egy felett álló titokzatos intelligencia, nagy íbetű. Heisenberg a múlt század első felében az atomok belső szerkezetét vizsgálva szinte csodát tárt fel. Most figyeljünk, a kicsi kis részecskékben, mintha egy ötletes valaki a legkülönfélébb variációkat, kombinációkat játszaná az ő szavaival. Szinte mindegyik más variáns mégis egy nagy egységet szolgál. Ekkor kezdett a tudomány nyitni és belesejteni Istent, a nagy intelligenciát, végtelen mélységeibe és szükségszerű létezésébe beleszédült szinte. Ez a hallatlan forradalom, amelyhez egymás után csatlakoznak agybiológusok és más tudósok, kezdi kiszabadítani az emberiséget súlyos ideológiai megkötöttségeiből. Figyelünk! Ma már a tudomány és egyre több tudós szinte szükségesnek tartja az ős alkotót, a beprogramozó nagy intelligenciát. Ma már halandó tudós nem mond olyat, hogy csodák lehetetlenek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Nézőpont. Kerényi Lajos atya osztotta meg gondolatait az ifjúságról.
2: Hírpercek.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Közel 600 pályamű közül választották ki a Palackposta irodalmi pályázat díjazottait. Július 1-én ismét elindult a Mária Rádió Mária Kertje kampánya. Jubileumi herendi kiállítás nyílt Tihanyban. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika és Németh Petra. Megvannak a Palackposta a Petőfi Kulturális Ügynökség országos irodalmi pályázatának díjazottai. A szakmai zsűri közel 600 pályamű közül választotta ki azokat az alkotásokat, amelyek elismerésben részesülnek, szerzőik pedig mentor programban vehetnek részt, országos publikációs lehetőséget kapnak, valamint bemutatkozhatnak a a Palackposta Pocket külön kiadásában, írja a kultura.hu. A pályázat célja az volt, hogy párbeszédet kezdeményezzen a magyar irodalom klasszikus művei és a mai olvasók, alkotók között. A pályázóknak a saját nézőpontjukból kellett reflektálniuk a meghatározó magyar szerzők műveire személyes hangvételű írásokkal, újraértelmezésekkel, képzeletbeli párbeszédekkel. A díjazott alkotók nevei megtalálhatók a kultura.hu oldalon. A Palackposta nem csak pályázatként, hanem országos programsorozatként is népszerűsítette az olvasást. Július 1-jével a Mária Rádió elindította újra Mária Kertje kampányát. A cél, hogy a rádió 20 éves évfordulóján 20 ezer virtuális virággal és ennek árával támogassuk a Szűzanya rádióját. A rendkívüli adománygyűjtésre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban kevesebb adomány érkezett, mint amennyi a működési költségeket lefette volna, így most a Mária Rádió 14 millió forintos negatív egyenleget görget maga előtt. Kérünk mindenkit, hogy csatlakozzon az összefogáshoz, és támogassa a Mária Rádiót. A támogatás küldésekor megjegyzésként tüntessék fel Mária Kertje. Részletek a Mária Rádió honlapján és felületein. Királyok porcelánja, Porcelánok királya címmel nyílt kiállítás július 1-én szerdán a Tihanyi Bencés Apátsági Múzeum galériájában a Herendi Porcelán Manufaktúra alapításának 200. jubileuma alkalmából olvasható a Magyar Kuríron. A szeptember 2-ig látogatható tárlat célja, hogy a látogatók betekintést nyerjenek a Herendi Porcelán Manufaktúra 2 évszázados történetébe, valamint kulturális jelentőségébe. A kiállítás a Porcelán Manufaktúra legikonikusabb motívumait és műtárgyait mutatja be, köztük a Magyar Szent Korona porcelán másolatát, az életnagyságú Sisimel szobrot, a Viktória minta monumentális alkotásait, valamint a királynő lepkéi Fantázia nevű díszvázát. A kiállítás megnyitóját követően Simon Attila, a Herendi Porcelán Manufaktúra vezérigazgatója, exkluzív tárlatvezetést tartott a megjelentek számára. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória pénteki adásunk tartalmából.

14. Leópápa az amerikai szabadság érdem érem átvételekor. Az emberi méltóság megelőzi minden állam létrejöttét. A pápa audiencián fogadta a kolumbiai elnököt, szervezetbűnözés és klímaváltozás. Zmerili nővér az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium új prefektusa. Péter fillérek. A pápa a karitatív munkáját a világ minden pontjáról támogatják. XIV. Leó az amerikai szabadság érdem érem átvételekor. Az emberi méltóság megelőzi minden állam létrejöttét. Az amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának aláírása 250. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa videó üzenetben szólt a philadelphiai Independence Mall téren összegyűltekhez, amely beszéddel átvette a National Constitution Center által adományozott Liberty Medal, azaz szabadság érdemérem kitüntetést. A Nemzeti Alkotmányossági Központ egy non-profit, pártoktól független intézmény Philadelphiában, amely az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának szentelt múzeumként, oktatási központként és vitafórumként működik. Ezt a rangos, évente odaítélt amerikai kitüntetést a philadelphiai National Constitution Center adományozza olyan világvezetőknek és személyiségeknek, akik kiemelkedő vezetői képességről, bátorságról és jövőbe vetett hitről tettek tanúbizonyságot a szabadságjogok kiterjesztéséért folytatott küzdelemben. A korábbi kitüntetettek között van többek között Nelson Mandela, a Dalai Láma, Jimmy Lai, Václav Havel, Volodymyr Zelenszky és Mihail Gorbacsov. 14. Leó pápa amerikai származására utalva úgy fogalmazott, hogy e nagy nemzet fiaként örömmel csatlakozik azokhoz, akik Isten áldását kérik Amerika jövőjére, hogy a függetlenségi nyilatkozatban megfogalmazott magasztos eszmék továbbra is az egység, az igazságosság és a béke útján vezessék az országot. Beszédében Leó pápa felidézte a függetlenségi nyilatkozat jól ismert sorait, amelyek szerint minden ember egyenlőnek teremtetett, és teremtőjétől elidegeníthetetlen jogokat kapott, köztük az élethez, a szabadsághoz és a boldogság kereséséhez való jogot. Rámutatott, hogy bár ezek a gondolatok a felvilágosodás nyelvezetében fogalmazódtak meg, végső alapjuk a bibliai emberképben rejlik. Éppen itt fedezzük fel az emberi méltóság alapját, azt a méltóságot, amely megelőzi bármely állam létrejöttét, és amelynek védelme az állam legfőbb feladata.

0: szavazatok árán a saját határain túl is kiálljon a szabadság ügye mellett. Leo pápa ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy az alapítók álma nem valósult meg egyszer s mindenkorra. Az igazságosságot és a szabadságot megtestesítő társadalom felépítése nem volt könnyű, és sok tekintetben ma is folyamatban lévő feladat. Hozzátette, minden nemzedéknek újra magára kell vállalnia ezt a küldetést, szembenézve korának új kihívásaival. Beszédének központi részében 14. Leo az élethez való jogról elmélkedett. Rámutatott, hogy a függetlenségi nyilatkozat elsőként ezt a jogot nevezi meg, hiszen aki életét elveszíti, az szabadságával sem élhet, és a boldogságot sem keresheti. Egy nemzet életereje szorosan összefügg azzal az értékkel, amelyet minden emberi életnek tulajdonít, annak minden formájában és állapotában, elismerve, hogy minden személy méltósága puszta létezéséből fakad, mutatott rá Leo pápa. Az emberi élet belső értéke arra indítja az embert, hogy csodálattal szemléje a teremtő művét, és tisztelettel őrizze ezt a felbecsülhetetlen ajándékot. A pápa hangsúlyozta, hogy ezt a tiszteletet a törvényhozásnak is tükröznie kell. Olyan törvényekre van szükség, amelyek a fogantatás pillanatától a természetes halálig elismerik és oltalmazzák ezt az ajándékot. Hozzátette, egy nemzet erkölcsi nagysága mindenek előtt abban mutatkozik meg, hogy képes támogatni, megvédeni és megbecsülni minden ember életét, különösen a legkiszolgáltatottabbakét és azokét, akiknek értékét megkérdőjelezik. 14. Leo ezután a szabadság valódi jelentéséről szólt. Rámutatott, hogy azt gyakran pusztán úgy értelmezik, mint annak lehetőségét, hogy az ember azt teheti, amit akar. A hiteles szabadság azonban ennél sokkal mélyebbre vezet. Az igazi szabadság azon a képességünkön alapul, hogy felismerjük az igazságot, és ragaszkodunk a jóhoz, még akkor is, ha ezért nagy áldozatot kell hoznunk. Ez a vágy az igazság és a szabadság után készteti az embereket arra, hogy feltegyék életük legfontosabb kérdéseit. Mi az élet értelme, mi végső célunk, és ki számunkra Isten? Leo pápa kiemelte az Egyesült Államok alkotmányának első alkotmány kiegészítésében biztosított vallásszabadság jelentőségét is. Ez biztosítja minden ember számára, hogy félelem és kényszer nélkül kövesse lelkiismeretét, nyilvánosan megélhesse hitét, és közösségeivel együtt hozzájáruljon a közjó építéséhez. Rámutatott, hogy ennek köszönhetően alakult ki Amerikában a vallások közötti párbeszéd és együttműködés gazdag hagyománya, amely sokat tett a nemzet történelmét meghatározó erkölcsi kérdések közös megvitatásáért. Remélem, hogy ez a hagyomány továbbra is olyan közéleti párbeszédet eredményez majd, amelyet a mértéktartás, a másik véleményének tisztelete és a közös nevező keresése jellemez a béke és a kiengesztelődés szolgálatában, otthon és a nemzetek között egyaránt. Beszéde végén 14. Leo az Egyesült Államok jelmondatára az E pluribus unum, sokból egy feliratra utalt. Emlékeztetett arra, hogy különböző származású, vallású és nyelvű emberek tudtak közös nemzetet építeni, mert ugyanazok az időtálló eszmények kötötték őket össze. Egy nemzet csak akkor virágozhat, ha valóban egységes. Nem múló célok, hanem olyan eszmények kapcsolják össze, amelyek nem halványulnak el az idő múlásával. A pápa azt kívánta, hogy a közös emberi méltóság, az egyenlőség és a függetlenségi nyilatkozatban megfogalmazott jogok a jövőben is az amerikai társadalom egységének és reményének forrásai legyenek. A szabadság érdeméérem átvételekor 14. Leo pápa azért imádkozott, hogy az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója az alapító eszmények melletti új és ünnepélyes elköteleződés alkalma legyen, hogy Amerika továbbra is a békét, a jólétet, a nagylelkűséget és a nemes lelkűséget szolgáló nemzet maradjon. Végül az országot és annak jövőjét az igazi szabadság és a maradandó béke forrására bízta, majd így fohászkodott. Isten áldja Amerikát!
1: A pápa audiencián fogadta a kolumbiai elnököt. Szervezett bűnözés és klímaváltozás. 14. Leó pápa csütörtökön fogadta a

0: Vatikánban Gustavo Francisco Petro Urrego kolumbiai elnököt. A politikus a Szentszéki államtitkárságon folytatott tárgyalást a dél-amerikai ország és a térség szociálpolitikai helyzetéről, különös tekintettel a konfliktusokra, a nemzetközi szervezet bűnözésre és a klímaváltozásra. A Szentatya július 2-án csütörtökön délelőtt fogadta a vatikáni apostoli palotában Gustavo Francisco Petro Urregót, a kolumbiai köztársaság elnökét. A politikus a pápai audienciát követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, valamint Daniel Pajo atyával, aki az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok multilaterális osztályának helyettes titkára. Az államtitkárságon folytatott CVS megbeszélések során, melyekről a Szentszéki Sajtóközpont közleményben tájékoztatott, a felek megelégedésüknek adtak hangot a Kolumbia és a Szentszék között fennálló jó kapcsolatok miatt, melyeket az egyház és az állam állandó és pozitív együttműködése jellemez, a béke, a kiengesztelődés és a nemzet egységének előmozdítása érdekében. A találkozón áttekintették Kolumbia és a dél-amerikai térség társadalmi és politikai helyzetét, különös tekintettel a konfliktusok, a nemzetközi szervezetbűnözés és a klímaváltozás okozta hatásokra.
1: Merili nővér az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium új prefektusa. Leo pápa új vezetőket nevezett ki az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztériumba. Alessandra Smerilli nővért prefektusnak, Fabio Baggio bíborost a Laudato Si felsőoktatási központért felelős proprefektusnak, a szlovák József Barlas prelátust pedig titkárnak. A június 30-án bejelentett kinevezések szeptember 1-én lépnek hatályba. Alessandra Smerilli nővér a Don Bosco Szalézi nővérek tagja, 2021 óta a dikasztérium titkáraként szolgált, és mostantól prefektusként vezeti majd a vatikáni szervet. A 79 éves Michael Cerny bíboros utóda lesz, aki 2022 óta volt a dikasztérium prefektusa. A kinevezésekkel teljessé válik az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium új vezetői csapata, amely vatikáni szerv feladata az egyház munkájának elősegítése, az igazságosság és a béke, a migráció, az egészségügy, a jótékonyság, a teremtett világ iránti törődés terén és az emberi méltóság előmozdítása világszerte.
0: Péter fillérek. A pápa karitatív munkáját a világ minden pontjáról támogatják. Közzétették a pápához érkező adományokat gyűjtő alap éves jelentését, amellyel a hívek az egész világról támogatják Péteri küldetését és karitatív kezdeményezéseit. 2025-ben ez az összeg 57,6 millió eurót tett ki. A legadakozóbb országok között találjuk az USA-t, Olaszországot és Brazíliát. Sok projektet finanszíroztak, mint például templomok építését Egyiptomban, valamint egy kolostorét Sri Lankán. A Péter Fillérek Alapítvány 2025-ös jelentése szerint 57,6 millió euró adomány gyűlt össze az egyetemes egyház küldetését és a rászorulók megsegítését célzó számos kezdeményezésre, míg a kiadások összege valamivel több, 59,8 millió euró volt. A különbség a külföldi valuták átváltási költségének ingadozásából fakad. 2025-ben 54,5 millió euró hozzájárulást folyósítottak, amelyből 41,2 millió a Szentszék által vezetett tevékenységek támogatására, a pápa apostoli küldetésének szolgálatára, míg 13,3 milliót a leginkább rászoruló személyek közvetlen megsegítését célzó projektekre fordítottak. A nagyobb bevételek 63,6%-ban az egyházmegyékből érkeznek, ezt követik a magánadományozók, az alapítványok és a szerzetesi intézmények. A Péter Fillérek Alapítványba folynak be azok az adományok, amelyeket a plébániákon gyűjtenek szerte a világon Szent Péter és Pál ünnepén, majd a pápai képviseleteken keresztül továbbítják a Szentszéknek, kivéve az olasz egyházmegyéket, amelyek közvetlenül küldik a persejpénzt. További adományok érkeznek banki átutalással, csekken vagy interneten, hitelkártyával vagy debitkártyával, végül pedig azok a hagyatékok, amelyekről végrendeletben döntenek a Szentszék javára. Az adományok földrajzi megoszlása szerint az Amerikai Egyesült Államokból érkezik 25,1%, aztán Olaszország és Brazília legbőkezőbb. Őket követi Dél-Korea, Németország, Franciaország és Spanyolország. A Péter Fillérek segítenek abban, hogy a pápa anyagi támaszt nyújtson a fejlődő országoknak és a háború sújtotta lakosságnak, valamint különféle módokon támogassa a plébániák, egyházmegyék és szerzetes intézmények evangelizáló jelenlétét, melyek nehéz helyzetben vannak. Három tevékenységi körre bontható a támogatás: az evangelizáló jelenlét kiszélesítése, szociális projektek, valamint az evangelizáló jelenlét támogatása összesen 13,3 millió euró értékben. Tavaly 252 projektet finanszíroztak, melyek 74 országban valósultak meg, főként Afrikában, Ázsiában és Európában, ahol ösztöndíjakat folyósítottak pápai egyetemekre, papok, szeminaristák és szerzetesek részére, akik Afrikából, Latin-Amerikából és Ázsiából származnak. Humanitárius segélyeket nyújtottak továbbá az ukrán lakosság részére. Az evangelizáló jelenlét kiterjesztéséhez hozzátartozik új templomok és más épületek létrehozása, azzal a céllal, hogy előmozdítsák és megerősítsék az újabb helyi egyházakban az evangelizáló jelenlétet. Sri Lankán új kolostort emeltek Mannárban, Egyiptomban plébánia templomot Hagázában, valamint egy lelkipásztori központot Burkina Faso Kája városában. Ami a szociális projekteket illeti, képzési és támogatói programokról van szó, de anyagi segítségről is a helyi közösségek számára. Ilyen jellegű támogatást biztosítottak Gázában. Iskolatermet építettek leányoknak az indiai Dalitban és Ambikapurban, valamint egy középiskolát Dél-Szudánban, Bentiuban. A missziós országok helyi egyházait és a különösen nehéz helyzetben lévőket segítették többek között Myanmarban egy papi otthon létrehozásával Patenben, míg Haitin újjáépítették a Szent Jeromos templom szentélyét, valamint Zambiában a Kapvei Szent Ágoston nagy szemináriumot. A Péter Fillérekből támogatják a szentszéki dikasztériumok, intézmények és szervezetek szolgálatát is három területen: a pápa apostoli küldetését, a szolgáltatásokat és az igazgatást, valamint a vagyonkezelést. A szentszéki intézmények bruttó költsége, melyek a pápa misszióját segítik, nem számítva maguknak az intézményeknek a levont bevételét, 2025-ben elérte a 404,5 millió eurót, melyből körülbelül 41,2 milliót, vagyis a 10%-át a Péter Fillérek fedezték. Az összegből 148,7 milliót fordítottak a nehéz helyzetben lévő helyi egyházak megsegítésére és bizonyos speciális evangelizációs igényekre.
2: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter Fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.

0: Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
1: Mária Rádió.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.

0: abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl a keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt. De aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be. És aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. És aki az igazat befogadja, mert igaz, az az igaznak jutalmát kapja. S ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is e legkisebbek egyikének azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldom téged, Krisztus!
0: A szent evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára.
2: Kedves testvérek, talán nem túlzok, és jól fogalmazok, amikor azt mondom, hogy fáradtan jöttünk ide. Talán ebben a hőségben az alvás se sikerült, úgy igazán. És akkor itt vannak előttünk ezek a kemény jézusi szavak is: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem. Aki nem veszi föl a keresztjét, nem méltó hozzám. Még ezek a szavak is. Mit kezdjünk velük? Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, békétlenséget akar, van abból elég. Fájdalmat akart, aki nem veszi föl keresztjét, nem méltó hozzám. Ki jut kinek a fájdalomból? Mindenkinek. Abból is. Legalábbis előbb-utóbb. De azt hiszem, kedves testvérek, hogy nem erről van szó, amikor ezt az evangéliumot halljuk ma. Akkoriban, amikor Máté evangélista leírta ezeket a szavakat, így mondanám, hogy már akkor is családok a legelején, amikor indult a mi vallásunk, már akkor is a családok a Jézusba vetett hit miatt sokszor szembe kerültek egymással. Miért hiszel? Kérdezte már akkoriban is az egyik családtag. Miért a templom? Mondta máskor. Ugyan mire való? Miért követed ezt az új vallást? Merült föl már a legelején, és szakadást támadt a családokban akkoriban. A nagy társadalomban is, már akkor is, a kereszténység miatt. Ez tükröződik itt, abban, amit felolvasott a diakonus úr. Hogy nem volt egyértelmű, hogy kivel tartsanak. Pállal, Péterrel, Apollóval, a görög vagy a római istenekkel, vagy kivel? Nem volt egyértelmű, egészen megdöbbentő, még Péternek se. Nem véletlenül született meg róla az a legenda Szent Péterről. Most lesz Pállal együtt az ő főünnepe, hogy még Rómát is el akarta hagyni a Péter, amikor érzékelni kezdte, hogy mennyire veszélyes hely lett az neki. Nem való nekem. A Via Appián Rómában, egy Rómából kifelé vezető út ez, ott áll az a kis kápolna, amit a hagyomány szerint azon a helyen építettek, ahol a menekülő Péter, a Rómából menekülő Péter Jézussal találkozott. Quo vadis, Domine? Hova mész, Uram? Kérdezte a Rómából menekülő Péter, amikor egyszerre csak a Jézus ott szembe jött neki, a legenda szerint. Megyek Rómába, hogy még egyszer keresztre feszítsenek. És akkor Péter még egyszer életében nagyon elszégyelte magát, mint ott a Kaifás udvarában is. És visszafordult. És megérte, elszenvedte Jézusért a vértanúságot is. Kedves testvérek, Jézus nem szakadást akart ott az elején, a családok között, a családokon belül. Nem akart szakadást a társadalomban se. Ha valamit a Jézus nem akar, az a szakadás. Ha valamit nem akar, azt nekünk nagyon tudni kell. Az a szakadás, az a békétlenség, amit ő nem akart. Mit akart? Hitvallókat akart. Hitvallókat akart. De soha se békétlenséget. Szerítséget akart. De soha se veszekedést és szakadást. Ezért is mondta azt, így fejeződik be, hála Istennek, hála Jézusnak, így mondanám a mai evangélium, és nagyon aktuális ez most. Ha valaki csak egy kis vizet ad is, e legkisebbek közül nem marad el jutalma. Mert nem szakadást akart. Ha valaki csak egy kis vizet is ad, nem marad el a jutalma. Hát, hogyha így nézzük ezt a mai evangéliumot, kedves testvérek, különösen ebben a hőségben, akkor azt hiszem egészen világos, hogy lesz bőven a jövő héten is feladatunk. És nem csak szó szerinti értelemben, nem csak a pohár vízre gondolok, annyi mindenre gondolhatunk. Nagyon sok mindenre gondolhatunk, mert a társadalmak azok olyanok, a mi társadalmunk is, hogy mindig nagyon sok a tennivaló. Ebben a melegben különösen is sokat mondom, mindazonáltal ez a mondat. Ha valaki csak egy kis vizet is ad, és hogy mondja Jézus? Nem a nagyoknak. Nem úgy mondja, hogy a nagyoknak. Csak egynek is a legkisebbek közül nem marad el a jutalma. Kik ők a legkisebbek? A legkisebbek azok, akik nem tudják viszonozni. Ez az, amire mi keresztények azt mondjuk, hogy keresztény mentalitás. Úgy adok, és akkor adok, amikor nem tudják viszonozni. Akkor is adok, amikor nem tudják viszonozni. Erre mondja a társadalom azt, hogy buta vagy. Csacsi vagy keresztény. Mert azt mondod, hogy akkor is adni akarsz, amikor nem tudják viszonozni. Én erre a csacsiságra büszke vagyok. És tudom azt, hogy akik itt vannak, ugyanígy vannak ezzel. Ez az, amire mi büszkék lehetünk. És amit ünnepelhetünk. És amit nem csak ünnepelni szabad, de amit hiszem azt, hogy ünnepelni is akarom. Mert mi lesz a világból, ha ebből már semmi sem marad? Hogy akkor is adok, amikor nem kapom meg érte a paraszolvenciát. Nem az orvosokról beszélek, mindannyiunkról. Mi keresztények erre azt mondjuk, hogy ez tipikusan jézusi mentalitás. És hogy ez jó nekünk. És hogy ez ünnepelni való. És hogy ez az, amire ha tesszük, valóban, kedves testvérek, büszkék lehetünk. Úgy mondja Jézus, hogy aki ezt teszi, az az igazak jutalmát kapja. Nem mondja azt, hogy nem kap jutalmat. Az igazak jutalmát kapja. Mert meg elmondhatja, megtette azt, ami az én, megtettem azt, ami az én feladatom. Lehet ilyen. Úgy gondolom, hogy az igazi édesapák és édesanyák sem azért adnak, ugye? Mert nekik abból hasznuk származik. De úgyis azért. Ha azért adnának, az lenne a csacsiság. Istennek legyen hála nekik ezért, az apukákért és az anyukáknak is. A szabadságom idején egy áldást is hozok most onnan, a Szent Atya áldását egyházunknak a szívében, Rómában volt lehetőségem lenni egy papi lelki gyakorlaton. És az előző hét szerdáján ott voltunk a Szent Péter téren, amikor így szokták ezt mondani ott, a pápai kihallgatás volt, és a Kárpát-medencei papi csoporttal közelülhettünk 14. Leó pápához kihallgatás alatt. Én 3-4-10 órakor már megérkezett, és körbejárta azzal a kis fehér kocsijával a teret, üdvözölt az oda sereglett embereket, alapvetően zarándokokat, de nem csak azokat. Kíváncsiskodók is akadtak nyilván. És aztán következett, felolvasták az evangéliumot sok nyelven. Szent Atya hozzáfűzte mindig a maga gondolatait. Először olaszul, aztán az egyes nyelvek fölhangzása után néhány mondatban azon a nyelven is szólt. És hogy elnéztem a végén azt a fogadást, ami utána még következett. 10 órától a kihallgatás, eltartott egy jó óráig, talán tovább is. És 14. Leó pápa úgy délután 00:30-ig még fogadta az embereket. Rekkenő volt a hőség. És mivel be volt jelentve a csoportunk, tudtuk, hogy oda fog jönni hozzánk is. Így is történt, és akkor volt bennem egy gondolat. Egész közel került hozzánk. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan érzi most magát. Mert akkor már közel 3 órán keresztül tartott a ceremónia, és hogy 1,5 órája már köszöntötte a különféle csoportokat és személyeket, akik oda jöttek hozzá, voltak ilyenek, akik külön oda mehettek hozzá. Milyen érzés lehet benne még ebben a hőségben? És akkor oda jött hozzánk egészen közel, köszöntötte a mi csoportunkat is. Úgy egy méterről, ahogy ugye a szemébe néztem, az arcába tekintettem, egy nagyon-nagyon meggyötört és fáradt embernek az arcát láttam ott, aki ugyanúgy szenvedett a rekkenő hőségben, mindannyian. Ahogy jött, és a oldalról az egyik segítője rámosolygott, Egyszerre csak megint mosoly az arcán. És ezt az arcot adta tovább nekünk. Az jutott az eszembe, amit előtte való nap, amikor kimentem ehhez az imént emlegetett Kovádis kápolnához, Péterhez, aki menekülni akart Rómából annak idején, hogy lehet, hogy neki is időnként úgy az jut az eszébe, hogy nem bírom tovább. Ennek a mostani pápának is. Annyi itt nem csak az zarándok, de hozzá még a kíváncsiskodó is. Minek gyötrődni ilyen sokáig ott a napon? De amikor újra ránk tekintett, és valakitől oldalról egy kis biztató mosolyt, és erőt kapott. Már megint ezt a mosolyt tükrözte tovább. Aki nem veszi fel a keresztjét, és nem követ engem. És hallottam a következő napon már Páduában, Ágoston rendi szerzetesként, Páviában, bocsánat, volt ott, ahol Szent Ágostonnak a sírja van, és tette megint a dolgát tovább. Mert úgy hiszi, hogy a dolgunknak, a keresztény hivatásunknak adni szeretetet, adni reményt, adni hitet, kedves testvéreim, mi ezért vagyunk itt. Egymásnak adunk hitet. Egymásnak is adunk erőt. Annak mindig értelme van. Jézus nem szakadást és ellenségeskedést akart. Föl akart emelni. Föl akarta emelni az akkoriakat, és föl akar emelni bennünket is. Meg akarta mutatni az akkoriak méltóságát. És ránk akar mosolyogni ma is. A mi szemünkkel másokra is. Hogy a mi testvéreink is rádöbbenhessenek, megérezhessék, megtapasztalhassák a saját maguk méltóságát is. Amen.

0: Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben járj értünk. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten! Bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Itt élsz közöttünk, Uram, a te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk, Istenünk.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Hogyan nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, növekvő, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Egyházi kalligráfia és ikonfestőtábort tartottak Zsidán. Az ökumenikus patriarchátus küldöttségét fogadta Leó pápa. Új Mária szoborral gazdagodott a kőszegi Kálvária templom kertje. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Egyházi kalligráfia és ikonfestő tábort rendeztek június 22 és 27 között a Vas vármegyei Zsidán, a Pannonkapu Kulturális Egyesület és a Szombathelyi Egyházmegye együttműködésében. Olvasható a martinus.hu oldalon. A tábor vezetője Malika nővér volt, aki a résztvevőket bevezette az ikonfestés és kalligrafikus írás művészetébe. A táborban minden nap a zsolozsma elimádkozásával és szentmisével kezdődött. Az élménybeszámolóból kiderül, a tábor lelki tartalmához hozzájárult a helyszín is, hiszen Boldog Brenner János mártíromsága helyének közelében tartották a tábort. A Zsidát és Rába Kethelyt összekötő új keresztutat a tábor első napján szentelte fel Székely János megyés püspök. A keresztut állomásain Boldog Brenner Jánostól származtak a felolvasott gondolatok, amelyek betekintést engedtek a vértanú mély és gazdag lelkiségébe. Szent Péter és Szent Pál ünnepére Rómába érkezett a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus küldöttsége, amelyet 14. Leó pápa június 30-án fogadott a Vatikánban, írja a Vatikán News. A pápa mélységes háláját fejezte ki az ökumenikus pátriarkának és a Szent Szinódus minden tagjának, hogy küldöttséget küldtek Rómába, hogy folytatódjon a hagyományos kölcsönös látogatás a katolikus és az ortodox egyház védőszentjeinek ünnepein. Hangsúlyozta, jelenlétük kifejezi Bartolomaios ökumenikus pátriarkának a testvéri közelségét. A Szent Atya az ökumenikus patriarchátus képviselőihez szólva kérte, hogy minden keresztény legyen hiteles tanúságtevő ebben a háborús és polarizált időszakban. Továbbá reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt fog működni a 2033-as év megünneplésében, amikor az Úr megváltásának 2000 éves évfordulójára emlékezünk. Kőszegen, a Kálvária templom kertjében vasárnap megáldották azt a Szűz Mária szobrot, amelyet a plébániai zarándokai a tavaszi medjugorjei útjukról hoztak magukkal. A szűzanya a Krizevácsról hozott szikladarabokon áll, és várja a hozzáérkezőket, írja martinus.hu. Az ünnep szentségimádással és a Mécses zenekar dicsőítésével kezdődött. A szentmisét de Miranda Marco Antonio atya és Kirner Antal Zoltán plébános mutatták be. Markó atya szentbeszédében a szentírási szakaszokra és a megáldás előtt álló szűzanya szoborra utalva tanította a jelenlévőket. Mint mondta, Mária meghívott, de Jézus befogad minket. Ide a Kálváriára is a szűzanya hívta a híveket, de Jézus fogadja be őket. A szentmise záróáldása után Zoltán atya megáldotta a szűzanya szobrát a Kálvária templom kertjében, majd közösen elimádkozták a dicsőséges rózsafüzért. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, ámen!
2: A fájdalmas rózsafűzért az Árpádházi Szent Margit imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszen a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítja.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóban imádkozott. Verejtéke, mint meg annyi vércsepp hullott a földre. Isten fiának halálfélelme és vére engesztelésül válik a világ bűnéért. Ó haldokló Jézus, bocsásd meg kemény szívűségemet. Jóságos atyánk, Mária szeplőtelen szíve által felajánlom neked Jézus imáját, halálfélelmét és véres verejtékét, engesztelésül bűneinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden, ami kegyed.

0: meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel belítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. A bűn elleni küzdelemben még nem álltatok ellen a véretek ontvásáig. Jézus vérét ontja az ostorzás titkába, a világ üdvösségéért. Megostorzott Jézus, tisztíts meg minket minden bűnünktől. Irgalmas atyánk, Mária szeplőtelen szíve által felajánlom neked Jézus Krisztusnak ostorzásakor kiömlött vérét, engesztelésül bűneinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosz szorának.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vigy a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak érdalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Aztán térdet hajtottak előtte, és így kunyolták. Üdvözlés zsidó királya! Közben leköbdösték, fogták a nádat, és verték a fejét. És Jézus alázatosan és csendesen ad elégtételt Isten megsértéséért, melyet a világ bűnei által okoznak. Megalázott Jézus, gyógyíts meg büszkeségünkből és önszeretetünkből. Irgalmas Atyánk, Mária szeplőtelen szíve által felajánlom neked Jézus Krisztus megaláztatását engesztelésül bűneinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vigy a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Megállítottak egy cirenei embert, Simont, vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. A misztikus testtel való egységünk megköveteli, hogy engeszteljünk nem csak saját, hanem mások bűneiért, azokért, akik nem hisznek és nem tartanak bűnbánatot. Keresztet hordozó Jézusom, emelj fel elbukásainkból. Jóságos Atyánk, Mária szeplőtlen szíve által felajánlom neked Jézus Krisztus keresztútját, engesztelésű saját és minden elesett ember bűneiért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden, aki kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk, a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, mentsen minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Jézus kereszt halála engesztelő áldozat és jóvátétel az egész világ bűneiért. Ez az engesztelés egyetlen és kimeríthetetlen forrása. Kereszten haldokló Jézusom, bocsásd meg bűneinket, és szenteld meg halálunkat. Irgalmas Atyánk, Mária szeplőtelen szíve által felajánlom neked Jézus szenvedését és kereszt halálát, engesztelésül és jóvátételül saját és világ bűneiért, halálomért és minden haldoklóért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd amennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hírharmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy mi méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
2: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szabó Laura textilművésszel Dömötör Ildikó beszélget.
1: Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióba Szabó Laurát is. Én magam Dömötör Ildikó vagyok. A mai hitvallóban Laurával fogunk beszélgetni egyrészt a munkájáról, másrészt pedig a hithez való viszonyulásáról. Akkor először arra kérlek, Laura, egy kicsit pár mondatban mutasd be magad, mivel foglalkozol, mert azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes munkaterületen tevékenykedsz.
2: Én is köszöntöm a rádióhallgatókat. Textil és aranyművesként dolgozom. Igazából 26 éve aranyékszereket tervezek és készítek. A textilek úgy jöttek az életembe, hogy először textilművesként végeztem Szombathely Művészeti Gimnáziumban, de utána ékszerészként tanultam és helyezkedtem el.
1: És hogy jött ez az ékszerész? Tehát ugye mondtad, hogy textil területen végeztél, és utána hogy fordultál az ékszerek felé?
2: Egy nyári táborban találkoztam közelebbről az ékszerekkel, és ott beleszerettem igazából, és Pestre kerültem, felvettek egy aranyműves iskolába, és onnan meg már valahogy olyan sima út volt az ékszerek felé. Az aprólékos munkával, precíz kis apróságokkal nagyon szerettem foglalkozni.
1: Gondolom, főleg egy fülbevaló, hogyha kis méretű, akkor ott tényleg nagyon aprólékosan és ilyen apró kis szerszámokkal is dolgozol?
2: Igen, abszolút. Jelenleg otthon van a műhelyem, egy nagyon kicsi kis helység igazából kialakítva, de minden kézi munkával készül. Nagyon sok finom apró szerszámom van. A mai technika viszont már arra felé megy, hogy minden egy kicsit szeparálódott a szakmában, úgyhogy kollégákkal is együtt dolgozom, akik bizonyos területeken, például drágakőfoglalás, vagy öntések, lézergravírozás, vagy számítógépes tervezésben átveszik ezeket a kis munkafolyamatokat.
1: Mondtad, hogy 26 éve foglalkozol ezekkel az ékszerekkel, meg aztán majd áttérünk a sálakra is. Mennyit változott esetleg az igény, vagy a stílus, vagy a divat, hogy látod?
2: Ó, nagyon sokat változott, és ezért nagyon fontos, hogy mindig meg tudjon újulni az ember az ékszerek terén is, a vevők igényei felé is, hiszen régebben sokkal nagyobb igény volt egy aranyékszerre, egy komoly drága köves ékszerre. Manapság inkább technikai eszközöket vásárolnak mondjuk egy ballagásra a fiataloknak. 26 évvel ezelőtt ez azért máshogy nézett ki, mikor én végeztem az iskolában. Úgyhogy azt gondolom, mindig együtt kell változni a trendekkel.
1: Ez egy igazán elegáns és női szakma. Azt gondolom, hogy így a női hallgatók nevében is mondhatom, hogy az, hogy ékszereket készít egy nő, ennél szebbet nehezen tudok elképzelni. És így visszakanyarodva erre az ominózus táborra, arra lennék kíváncsi, hogy jutott eszedbe, hogy ékszereket készítsél, mert a nők nagy része nagyon szereti az ékszereket. Fülbevaló, gyűrű, nyaklánc, de azért nem az jut eszünkbe, hogy akkor mindjárt készítsünk is ilyeneket.
2: Mindig érdekeltek a különleges technikák, és mindenféle területen szerettem volna régebben is kipróbálni magamat. Annak idején szobrászkodtunk is, festettünk, és hát az ilyen apró kis drótokból kezdtünk természetesen először, meg gyöngyökből ékszert fabrikálni magunknak. Nyilván annak idején gyerekkoromban még mindenféle technikai háttér nélkül. És hát mikor oda kerültem, hogy egy klassz ötvös műhelybe kipróbálhattam ezeket, hát ott nyilván ez szerelem lett.
1: És az elején mondtad, hogy először ékszerkészítő voltál, tervező és ékszerkészítő, majd ugye később sejem festő, sejem sálakat készítesz. Most elsősorban ugye ez a fókusz.
2: A fókusz úgy került át igazából 5-6 évvel ezelőtt, hogy én a Pilisben élek jelenleg, és imádom a természetet, és lovagoltam. És egy elhibázott szőrén lovaglás kapcsán sajnos egy komoly balesetet szenvedtem, és a jobb kezemmel nem tudtam az aranyműves szakmában egy jó időre helytállni, és akkor egy picit visszakanyarodtam az én régi szakmámhoz, tehát textilműves goblenszövőként végeztem, és elkezdtem újból a textileket felfedezni, hogy így mondjam, mert 26 évvel ezelőtt azért még nem állt rendelkezésre ennyi szuper alapanyag, teljesen mások voltak az eszközök, és tényleg nem lehetett hozzájutni ilyen minőségű anyagokhoz. És elkezdtem picit terápia jellegűen is, amíg épült a kezem, sejmet festeni, az nem okozott akkora igénybevételt a karomnak.
1: Mert hogy nem volt annyira aprólékos, ugye, mint mondjuk egy ékszer elkészítése?
2: Hát igen, nem is az aprólékosság csak, hanem tulajdonképpen mire ilyen csillogó kis ékszer születik, addigra elég nagy igénybevételnek van a szakmabeli kitéve, mert kalapálni kell, reszelni, tehát komoly fizikai munkavégzés tulajdonképpen, amit nyilván a vásárlók már nem látnak, mert csak a csillogó csoda van a kezükbe, de ahhoz azért koszos kezek és fájó izmok vannak néha magunk mögött, míg elkészül egy ilyen munka.
1: És akkor tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egy szerencsétlen baleset folytán fordultál az ékszertől a sejemfestés felé?
2: Igen, így utólag már abszolút ez látszik. Nyilván akkor nem gondoltam bele, hogy ebből a komoly traumából majd valami jó is születik, mert azóta átalakítottam az egyik részét a aranyműves műhelyemnek, sejemfestő és nemezelő műhelyé, úgyhogy most helyet kapott elég nagy területen újból a textil is az életemben.
1: És milyen alapanyagokból dolgozol?
2: Hernyósejmeket festek, nagyon sokféle sejem van, nagyon szeretem mindegyiket kipróbálni a festés terén is. Professzionális sejemfestékekkel dolgozom, ami azt jelenti, hogy egy gőzölős technikát alkalmazok utána, ami nagyon hosszadalmas tulajdonképpen, de ilyen gyönyörű, repülő szépségek tudnak születni belőle, mert nem tömörítik el a hernyós sejem textúráját, és nagyon finom leheletnyi alapanyagok tudnak készülni, bármilyen mintával, színekkel, innen már csak a fantázia szab határt. A másik alapanyag pedig az ausztrál merino gyapjú, ez pedig egy elképesztően finom alapanyag. Gyerekkorunkból szerintem, már mint az én korosztályom, biztos, hogy csak a szúrós gyapjú pulcsikra emlékszik, amit nem szerettünk hordani. Ezek viszont álom puha alapanyagok, és ezt a két alapanyagot egyesítem tulajdonképpen, a hernyósejmet és az ausztrál merino gyapjút összenemezelem, és nagyon klassz textúrák alakulnak ezzel a technikával, ez egy vizes nemezelés tulajdonképpen.
1: És sajnálhatják a rádióhallgatók, hogy nem látják ezt a gyönyörű munkát. Én most itt szerencsére láthatom a stúdióban az egyik sálat, és csak megerősíteni tudom, hogy tényleg nagyon szép és finom munka. Főleg ez a két anyag így összekombinálva, a hernyósejem és a merino gyapjú, nekem sose jutott volna eszembe, de így együtt ez valami csodálatos. Az előzőekben ugye beszéltünk arról, hogy egy ilyen szerencsétlen fordulat miatt fordultál az ékszertől a sálak felé, és mondtad, hogy ebből a traumából nem is gondoltad volna, hogy esetleg ilyen jó dolgok sülhetnek ki. Mi volt az, ami téged átsegített ezen a nehézségen? Mert ugye itt alapvetően a Hitvalló című műsorban vagyunk, és én arra lennék kíváncsi, hogy mi volt az, ami téged segített, vagy hol találkoztál a hittel ebben a nehéz időszakban?
2: Tulajdonképpen gyerekkoromban vallásos neveltetésemből adódóan.
1: Mert hogy római katolikus igen, vagy, ugye azt elárulhatjuk.
2: Igen, tehát egy nagyon otthonos közeg nekem, akár egy templomban való imádkozás, illetve otthon egy komolyabb nehézség kapcsán főleg talán egy kapaszkodót jelent. Azt hiszem, hogy a gyerekkori imát mondjuk elmélyülve elmondja az ember, és mindig volt, vagy jött valami, hogy mondjam, B-terv az életembe, amit, hogyha mondjuk nem tudom az ékszereket csinálni, akkor kell, hogy legyen valami más, amit éppen tudok. Elsőnek még balkezes szakácskönyvet is elkezdtem festeni, mert hogy nagyon szeretek főzni is, és jön valahogy mindig valami ötlet, ami lelkesedéssel tud eltölteni, és szerintem ez ez egy komoly érzelmi segítség az ember életébe.
1: És mi az a kapaszkodó, ami ilyenkor átlendít a nehézségeken? Mert azért nem tudom, hogy mennyire elárulható, azért elég sok nehézség volt az életedben ezen a lovas baleseten kívül is, amikor ugye lebénulta pont a jobb kezed, amivel dolgoztál, hogy mik voltak azok a kapaszkodók, amik hát segítettek. Persze gyerekkorodban misére jártatok, meg imádkoztál, de azért lehet, hogy még valami is kell ahhoz, hogy meglásd a fényt az alagút végén.
2: Szerintem egy mély hit abban, hogy talán úgy tudnám fogalmazni, hogy honnan jött az ember, hol vannak a gyökerei, és a régi tanítások, amik úgy annak idejénről benne maradtak az emberbe a felnőtt korában. És még ha rögtön nem is, az ember mindig elkezdi meglátni, hogy mi lesz a kiút, és aztán lehet, hogy teljesen másfelé megy mégis, de ha B terv nem jön be, akkor ott a C, a D, tehát mindig lesz valami új, ami ugye egyszer csak adódik, és amikor anyagi nehézségek vannak, akkor is valahogy mindig ott volt valami megoldás, szóval soha nem éreztem magamat elhagyva, elhagyatottan. Természetesen ott volt mellette mindig a családom is, akiknek nagyon hálás vagyok, szüleimék, bátyám, vagy van egy 18 éves fiam, és akkor így együtt csináljuk mindig végig azokat a dolgokat, amik jönnek az életbe, ha jó, ha rossz éppen.
1: Köszönöm. Pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire voltál egyedül ezekben a nehézségekben, kik voltak körülötted, vagy kikre számíthattál?
2: Nagyon sok barátom is van, barátnőim, akik mindig mellettem vannak, és ez is egy hatalmas erő szerintem, mert bármilyen nehézség van, hogyha valaki fogja a kezedet, akkor ez hatalmas erőt ad. Tehát szerintem az egyedül lét de sokkal gyengébb az ember, mindig kell, hogy valaki ott legyen, és semmitől sem félek, ha valaki ott van mellettem, mögöttem, vagy fogja a kezemet.
1: És ezt az erőt, amit így közben megtapasztaltál, és amikor ilyen nagyon nagy nehézségek voltak az életedben, és végül is mindegyikből talpra álltál, ezt az erőt, ezt a tapasztalatot tovább tudod adni, vagy te is esetleg gondolsz arra, hogy másoknak tudnál ebből adni, vagy valahogy segíteni őket is, mert elég sok elakadás van, én is tudnék mesélni az életemben, hogy körülnézek, és mindenkinek máshogy nehéz. Én azt szoktam mondani, hogy hogyan tudunk egymásnak segíteni, vagy hogyan tudjuk egymást támogatni.
2: Elsősorban talán jelenleg a példamutatással, hogy néha akaratlanul is az ember az életével, a munkájával, vagy a tetteivel, vagy a másik emberekhez való hozzáállásával akaratlanul példát mutat talán. Én is szeretnék mindig jobb ember lenni, és ezt nem csak a magánéletbe vagy munkában gondolom így, hanem így egyáltalán mindenben. Kicsit szebbet alkotni, kicsit jobban odafigyelni másokra, többet segíteni. Most például a legutóbbi nehézségeim kapcsán az jutott eszembe, hogy nagyon szívesen önkénteskednék, akár kórházakban is, mert látom, hogy nagy nehézségek vannak. És akkor, ha jön egy ilyen ötlet, nagyon klassz, amikor az ember meg tudja valósítani ezt.
1: És olyan kicsi is elég ahhoz, hogy valakinek talán jobbá tedd az aznap délutánját, vagy azt a napját.
2: Jaj, abszolút, sokszor egy mosoly egy nénire az utcán, vagy bármi, szerintem nagyon sokat tud segíteni. De épp tegnap este egy orvosi konzultáción megdicsértem az orvost, akinek azt hiszem szintén sokat jelentett az a két mondat, hogy én mennyire örültem, hogy így áll hozzám.
1: És mit üzensz a Mária Rádió hallgatóinak? Mert én gondolom, hogy biztos sokan vannak a hallgatók közül olyanok is, akik éppen legnehezebb időszakon mennek keresztül, mert én úgy gondolom, hogy te már kifelé jössz a nehézségből, ha megengedett, hogy
2: azt
1: ezt
2: remélem,
1: így...
2: Azt remélem, igen.
1: Tehát akkor a remény is.
2: Mindig van valami új nehézség.
1: Igen, az ember azt gondolja, hogy megvan, lefutottam a távot, megúsztam a távot, és akkor, mikor éppen már hátra dőlnék, hogy jaj, de jó, akkor kapom a következő feladatot, és akkor onnan is kell megint erőt meríteni, újra nagy levegőt venni, és folytatni az utunkat, hogy ahogy te is mondtad, hogy egyre jobb emberré váljunk. Tehát itt a nehézségeknek melyik fázisában vagyunk éppen, ugye ez is egy nagy kérdés. Mit tudsz javasolni, vagy mit üzenni azoknak, akik esetleg még benne vannak a legnagyobb nehézségekben?
2: Szerintem nagyon ki kell először szomorkodni magunkat, és nagyon klassz, ha van hozzá támogatásunk, ahogy az előbb is mondtam, hogyha valaki áll mellettünk.
1: Akár tehát valakinek a vállán sírni az mégiscsak jobb, mint egyedül. Erre gondoltál?
2: Talán nem biztos, hogy ennyire konkrétan, mert nem biztos, hogy annyira jó a barátnőket is terhelni, akár egy sok-sok hosszú telefonhívással a problémákkal, de nyilván nagyon klassz, hogyha van, aki meghallgat minket, és van, aki velünk tart, elkísér, vagy fogja a kezünket egy problémában. Azt üzenném esetleg, ami az én élettapasztalatomból adódik, hogy miután kiszomorkodtuk magunkat, mindig később, sokkal később tudjuk esetleg meg, hogy az a nehézség mire volt jó, úgymond, mire tanított minket, és mindig mindennek később meg lesz az értelme, amit akkor a nehézségben biztos, hogy nem tudunk látni, de kell egy olyan hit, hogy ez majd megmutatkozik később, és bátran álljunk ott, hogy majd átmegyünk mindenen.
1: Akkor tulajdonképpen neked ez a hited, hogy meg fog oldódni, végig tudom csinálni, és meg lesz ennek majd a magyarázata is.
2: Igen, sokszor visszamennék a szomorkodó félős Laurához, hogy megsimogassam, vagy egy picit megrázzam, hogy ne féljen, mert hogy minden rendben lesz.
1: Mert akkor még nem láttad, de utólag visszatekintve ki tudtál jönni azokból a nehézségekből, csak akkor még nem láttad.
2: Igen, így van.
1: Köszönjük szépen, kedves hallgatóink! A stúdióban Szabó Laurát és Dömötör Ildikót hallották. Köszönjük szépen a figyelmet!
0: Szabó Laura textilművésszel Dömötör Ildikó beszélgetett.

0: kék bolygó. Környezetről, vízről, klímáról. Áder János műsorát hallják.
1: Egyáltalán nem mindegy az, hogy valaki délelőtt fogyaszt nagyon, vagy délután, vagy este, vagy hétvégén. Ezeket mi elemezzük, és ezek alapján a pénzügyileg, műszakilag leginkább optimális kombinációt tudjuk nekik javasolni. Amíg csak napelemeket kell számolni, addig végül is az élet elég könnyű. Azt most már egy jól tájékozott hetedikes is ki tudja számolni, hogy hova mennyi napelemet kell telepíteni. De az, hogy mennyi akkumulátort kell, az egy lényegesen bonyolultabb feladat. Olyan nagy választék érhető el termékből, kivitelezőből, szolgáltatásból, hogy hát aki nem ezzel foglalkozik nap mint nap, annak komoly nehézséget okoz, hogy ezeket a projekteket elindítsa.
2: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves nézőket is. Mai vendégem és beszélgető társam Szűcs Marcell, a Plenergy Solutions ügyvezetője. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban.
1: Köszönöm a meghívást.
2: Egy hitvallás a honlapról. És az, ha felolvasom, akkor utána nézők tudni fogják, hogy miről fogunk beszélgetni. A cégünknél azon dolgozunk, hogy az energiatároló technológiák ipari környezetben minél szélesebb körben elterjedjenek. Mert hisszük, hogy ez teszi a napenergia termelést valóban tervezhetővé és fenntarthatóvá. Célunk, hogy minden beruházás szilárd műszaki és gazdasági alapon valósuljon meg, olyan rendszereket tervezünk, amelyek maximalizálják a napelem teljesítményt és az akkumulátor élettartamot, és kihasználják a tárolásban rejlő új üzleti lehetőségeket. Megállok az idézettel, talán ez is pontosan, amikor mi bejöttünk a stúdióba, azt mondta, hogy ezt ön írta, tehát...
1: Igen, találkoztam már ezzel a hitvallással.
2: Hogyha ön írta. Tehát, hogyha rövidre fordítom, röviden meg akarom fogalmazni, tulajdonképpen az önök terméke, és amiről most beszélni fogunk, az az egyedi napelemes energiatárolós üzleti modell. Tehát önök igen, nem építenek, hanem egy üzleti modellt, elmondja azt pontosan, mit jelent, egy üzleti modellt kínálnak a kedves vevőknek, induljunk el innen, és akkor majd, hogy hogyan is találkoztak önök a Kékbolygó Alapítvánnyal, ilyen szituáció az lesz a következő kérdés, úgyhogy nézzük akkor, mi is ez a termék, mi a szolgáltatás, amit nyújtanak.

0: Igen, ez pontosan így van, hogy mi telepítéssel nem foglalkozunk. Mi azzal kezdtünk el foglalkozni még 21-ben, hogy hogyan lehet meghatározni azt, hogy milyen az optimális napelem akkumulátor kapacitás egy adott projektben. Mi üzleti terveket készítünk, műszaki, gazdasági, megvalósíthatósági tanulmányokat, üzleti terveket készítünk cégeknek, illetve napelem park tulajdonosoknak. És ezek az üzleti modellek, ezek tartalmazzák a főbb bevételi, kiadás oldali tudnivalókat, az összes olyan KPI-t, ami mondjuk egy döntéshozó számára fontos egy ilyen volumenű projekt elindítása előtt. És amikor 21-ben elkezdtük ezt a tevékenységet, 21 tavaszán volt itt a piacon egy hatalmas pánik hangulat, mert a napelemparkosok egyszer nem tudták eltalálni azt, hogy hogy fognak termelni. Hatalmas menetrendezési problémák alakultak ki, és mindenki nagyon nagy büntetéseket kapott emiatt, hogy nem találták el azt, hogy ezek a parkok hogy fognak termelni. Ezért mi úgy indultunk el, hogy mi vezérlés akartunk ezekhez az akkumulátorokhoz illeszteni. Építettünk is egy ilyen demo projektet, de 21-ben még nem voltak úgy igazán akkumulátorok, amit lehetett volna vezérelni. Ezért találtuk ki ezt, hogy akkor foglalkozzunk üzleti modellek készítésével, hát ha ez majd beindítja a piacot. Ez volt az alapötlet akkor.
1: Ez volt az alapötlet. Akkor egy pici kitérőt tegyünk, mert ugye a Kékbolygó alapítvánnyal nem most csak a fenntarthatósági expont találkoztuk, hogy először, ha jól tudom, voltak a Planeten, ha rossz a kronológia, akkor javítson ki, akkor a WAVE program keretében, és a kollégák ugye abban segítenek a WAVE program keretében, hogy egy kezdő vállalkozás minél könnyebben piacra tudjon kerülni, és minél hamarabb a termékét nyerességgel tudja értékesíteni. És aztán végül eljutottunk oda, hogy az általunk menedzselt tőke alap befektetésre alkalmasnak találta önöket. Jól foglaltam Igen. össze ezt a történetet?
0: Igen, ugye 21-ben elkezdtük a céget, ott kaptunk, a tulajdonostársunk adott egy angyal befektetést, 22-ben egy szegedi tőke alaptól kaptunk egy ilyen seed befektetést, és 22-ben volt ez a WAVE program, azt hiszem, mi a második szezonban vettünk részt, amit aztán végül meg is nyertünk, és így indult el a beszélgetés a tőke alapnak a vezetőivel, hogy ők meglátták a fantáziát ebben a termékben, elkezdődtek a tárgyalások, és 23 végén írtuk végül alá a megállapodást.
1: Most akkor visszakanyarodva a szolgáltatásra. Ugye azt mondtam, hogy ez egy egyedi napelemes energiatárolós üzleti modell, de hogyha tovább megyek, az szerepel a tájékoztatójukban, hogy a legalacsonyabb beruházási költséggel, a leggyorsabb megtérüléssel, az önök modelljének használatával tudnak a nagyipari fogyasztók olyan megoldásokat találni, és ez hangsúlyos, hogy mindig egyedi.
0: Igen.
1: Tehát egyénre szabott, az adott cégre szabott a megoldásuk, tehát hogy olyan megoldást találni, ami 60-70%-ban önellátásra nyújt lehetőséget a cég számára, és a többit kell majd a hálózatról megvásárolnia.
0: Igen. Ez ugye helyszíntől, meg fogyasztási helytől függ. Az ilyen vállalati projekteknek az a különlegessége, hogy mindegyik más és más. Tehát mindenkinek a villamos energia felhasználási szokásai teljesen mások, mindenki más feltételekkel jut villamos energiához, más szerződést tud kötni, ezért minden projekt egyedi. És ezért van nagyon nagy jelentősége annak, hogy mindenkinek személyre szabott üzleti terveket kell készíteni. Egyáltalán nem mindegy az, hogy valaki délelőtt fogyaszt nagyon, vagy délután, vagy este, vagy hétvégén. Ezeket mi elemezzük, és ezek alapján a pénzügyileg, műszakilag leginkább optimális kombinációt tudjuk nekik javasolni.
1: Most ugye önök ezt a szolgáltatást, vagy ezt a modellt, ezt a műszaki egyetemmel validáltatták, tehát Igen. egy műszaki egyetem által validált megoldásról beszélünk. Hány ilyen tanulmányt készítettek már, hány ilyen üzlet, mindegyik egyedi azt mondta, hány helyen kopogtattak be, vagy hány helyről kopogtattak önöknél, tehát hány, nem olyan hosszú ez az idő, 21-be kezdték, 5 év alatt, az elmúlt 5 esztendőben.
0: Hát ez úgy kezdődött, hogy egy évig azt a kérdést kaptuk mindenkitől, hogy mondjuk meg az ökölszámot, hogy mennyi napelemhez mennyi akkumulátor kell. És mindenkinek azt a választottuk, hogy ez attól függ. Tehát nincs ilyen ökölszám, hogy mindig 1 megawatt mellé fél megawatt, hanem ezt mindig egyedileg kell. És emiatt elkezdték tőlünk kérni ezeket a tanulmányokat. Az első 1-2 évben megcsináltunk ebből hát több 100 darabot, annak idején a műszaki vezetőnk futtatta a saját számítógépén ezeket a számításokat, és egy idő után szólt, hogy fiúk, jó lenne ezt automatizálni, mert ennél többet ő már nem tud megcsinálni egy nap. És amikor láttuk, hogy ilyen volumenben mutatkozik igény ilyen tanulmányokra, elkezdtük ezt a szoftvert automatizálni, hogy egy olyan webes applikáció tudjon ebből előállni, amit utána oda tudunk adni a napelemeseknek, hogy ők a saját vevőiknek tudják ezeket a számításokat elvégezni, amit előtte mi végeztünk házon belül. És ezt a szoftvert azóta, ezt 24-ben, pontosan 2 éve és 1 hete mutattuk be a Napelem Szövetségnek az éves rendezvényén, azóta több száz hazai és külföldi cég tesztelte, kipróbálta, használta, előfizetett rá, és azóta nagyjából 8000 ilyen tanulmányt készítettek a felhasználók ebben a rendszerben.
1: Az azért az egy elég jelentős szám ilyen rövid idő alatt.
0: Nem mindegyik valósult meg ezekből. Sokszor van az, hogy egy projekthez 2-3 verziót is kell készíteni különböző esetekre, hogyha mondjuk csökkennek a villamosenergia árak, vagy nőni fognak, vagy másfajta terméket kell mondjuk leszimulálni. Van, hogy akár 4-5 verzió is készült. Tehát ez azért nem 8000 különböző fogyasztási hely, de 8000 különböző eset.
1: Igen, világos, és mindegyiket végig kellett számolni. Azt olvastam az egyik anyagukban, hogy 250 megawatt névleges teljesítményű energiatároló projekthez nyújtottak segítséget ezekkel a tanulmányokkal.
0: Igen.
1: Ez pontos szám?
0: Ez azóta talán egy picit még nőtt is. Nem csak cégek, hanem napelemparkosok is beszélgetnek velünk ilyen üzleti modellekről, és ott azért ott egy kicsit más nagyságrendben épülnek ilyen projektek. Volt, hogy 200 megawatt névleges teljesítményű napelemparkhoz kellett ilyen tanulmányt készíteni, de a 10-20-50-100 megawattok sem példanélküliek. És ami talán az érdekesség ennek a dolognak, hogy több olyan projekt is volt, ahol a mi tanulmányunk segítségével jutottak például banki finanszírozáshoz a projektgazdák. Tehát ők ezt a dokumentumot, ezt a tanulmányt elvitték a bankhoz, volt, hogy mi is segítettünk ezekben a tárgyalásokban, és a tanulmány alapján a bank úgy ítélte meg, hogy ez akkor hitelezésre alkalmas ez a projekt, és van, ami már meg is épült, fel is kapcsolták évekkel ezelőtt.
1: Ki volt a legnagyobb?
0: Azt hiszem, ez a 200 megawatt volt a legnagyobb teljesítmény, amit egyben szimuláltunk, de volt a közelmúltban egy 80 megawatt órás akkumulátor például, amihez ilyen üzleti tervet készítettünk.
1: Hol épült ez a 200 megawatt, és emlékszik rá?
0: Hát, nem vagyok benne biztos, hogy ezt el szabad mondanom, és semmi sem
1: ja, leszek jó, el. Oké, rendben van, akkor üzleti titkokat nem akarunk itt kifecsegni, vagy hagyd, hogy kifecsegjen valaki.
0: De ami például a szolgáltatásnak talán a minőségét is mutatja, hogy kis és közepes cégek mellett például az MVM is előfizetőnk, ezt például elmondhatom.
1: No, ez egy fontos dolog, mert azért a MVM mégiscsak azt hiszem a legnagyobb a piacon, már a szolgáltatást minőségét, mennyiségét tekintve. Viszont találtam egy fogalmat, egy érdekes fogalmat a felkészülés során, és ezt szerintem érdemes szóba hoznunk, hogy önök készítenek úgynevezett hőtérképes prezentációt.
0: Igen, igen.
1: És az volt a magyarázat, hogy azért csinálták ezt, hogy azok számára, akik érdeklődnek a modell iránt, de nem energetikai szakemberek, tehát mondjuk így egy kicsit
0: civilek.
1: Járatlanok, így van, járatlanok, laikusak ebben a témában. No, az ő számukra közérthetőbben a különböző számításokat egyértelművé téve, világossá téve el tudják mondani, hogy miért is jó önnek ez a modell, amit mi ajánlunk. Na ez a hőtérképes prezentáció, erről kicsit meséljen, mert ez egy érdekes dolog.
0: Igen, ez egy saját találmány végül is. Amíg csak napelemeket kell számolni, addig végül is az élet elég könnyű. Azt most már egy jól tájékozott hetedikes is ki tudja számolni, hogy hova mennyi napelemet kell telepíteni. De az, hogy mennyi akkumulátort kell, az egy lényegesen bonyolultabb feladat, és itt utalnék vissza rá, hogy ugye hány százalékot lehet kiváltani a hálózati fogyasztásból. Ugye a 60-70 az egy mondjuk egy elméleti maximum, egy tipikus maximum, gyakran ez 20 és 50 között van. De olyan nagy a különböző beépíthető napelem teljesítmények és akkumulátor kapacitásoknak a kombinációja, van, hogy több száz esetet meg kell vizsgálni ahhoz, hogy valaki megtalálja az optimálisat. És ezt mi úgy szoktuk ábrázolni, hogy adunk egy nagy táblázatot, aminek az egyik tengelye a napelem, a másik tengelye az akkumulátor teljesítmény kapacitás, és ezt színekkel kiemeljük, hogy melyik kombináció a megfelelő. Zölden jelöljük azt, ami életképes, üzletileg, pénzügyileg, pirossal azt, ami nem fogja visszahozni a befektetett tőkét. És ez így vezeti az embernek a szemét, lehet látni, hogy melyik kombinációk az életképesek. Ugye több száz esetből kell választani, fontos, hogy ezt le tudjuk szűkíteni mondjuk 5-10 esetre.
1: Igen, tehát nem az van, hogy otthon most elkezd valaki számolni kis kockás papíron, és akkor ezt, azt, azt, és akkor jaj, ez most nem jött ki a matek, ott meg kijött a matek, hanem gyakorlatilag ránéz az önök térképére, és azt mondja, hogy hát ezeket elfelejtjük, ez így reménytelen. Na ezek közül, meg a zöldek közül, akkor válasszuk ki, ami a legesélyesebb.
0: Pontosan. És össze lehet vetni ezeket a kombinációkat fedezeti pont szempontjából, tőkeigény szempontjából, a hálózatból kiváltott villamos energia mennyisége szempontjából, tényleg 8-10-12 ilyen KPI mentén ezeket össze lehet hasonlítani. És ez a műszaki vezetőnek, a pénzügyi vezetőnek, a banknak, a kivitelezőnek ezek nagyon fontos információk, hogy melyik kombináció az optimális.
1: És akkor ez többször is előfordult, hogy a bank a lényegében az önök anyaga alapján mondta azt, hogy igen, ez a vállalkozás ez hitelképes, ez a modell ez hitelképes, és azért adok hitelt, mert bízom abban, hogy ez a számítási mód, ez a metódus, amit önök letettek az asztalra, ez valóban nyereségessé teszi majd ennek a napelem parknak, és az energiatároló kapacitásnak a megépítését.
0: Igen, voltak tényleg pozitív példák, és ezt a témát ezt folytatni kell, mert folyamatosan jelennek meg új finanszírozási megoldások, és ha valakinek van egy jó projektje, van mögötte egy úgy szoktuk mondani, hogy golyóálló üzleti terv, akkor a megfelelő finanszírozó megtalálásával ezek viszonylag gyorsan elindíthatók.
1: Én gondolom az egyik üzlet hozza a másikat. Tehát, hogyha önök bizonyítanak, akár az MVM-nél, most őket nevesítettük, a többiek egyelőre anonimok, tehát, hogyha egy cég jó hírét viszi önöknek, akkor nyilván abból további megbízások, további megkeresések is származnak. Tehát van ennek egy ilyen folyamatot erősítő hatása.
0: Igen. Ugye az elmúlt 5 évben több száz céggel kerültünk kapcsolatba, vagy vevőként, vagy szállítóként, vagy szakmai partnerként, és ez odafajult, hogy most már szinte minden nap hívnak bennünket partnerek olyanokkal, hogy tudunk-e mondani jó kivitelező, tudunk-e mondani jó ügyvédet, tudunk-e mondani megbízható terméket. Tehát ez, hogy az ajánlások képzik végül is az üzletnek a nagy részét, ez egy nagyon fontos dolog, és ezt amikor felismertük, eldöntöttük, hogy ezt a platformot a szimulációkon túl továbbfejlesztjük olyan modulokkal, ahol ezek a komoly szándékú vevők színvonalas szállítókkal, kivitelezőkkel tudnak összekapcsolódni. Mert ezt a sok telefonálást sem lehet már néha bírni. Sokkal jobb lenne, hogyha ezt tudnánk automatizálni, és ezek a felek a mi platformunkon összetudnának egymással kapcsolódni, tudnának mondjuk finanszírozáshoz jutni, és igazából a mi kapcsolati hálunk, meg a szakmai tudásunk tudna nekik segíteni abban, hogy minél gyorsabban el tudjanak indulni ezek a projektek.
1: Ez most már működik? Ez a második is?
0: Most tehát, teszteljük ezt a
1: most megoldást. Teszteljük.
0: Eddig ugye ez manuálisan ment, félautomata módon, telefonos, e-mailes kapcsolatfelvételek után kötöttük össze a feleket, de azt gondolom, hogy ez egy jól automatizálható megoldás lehet. Azért azt látni kell, hogy mindenre van már összehasonlító oldal, tehát ingatlanokra, használt autókra, mobiltelefonokra, hitel, biztosítás, de napelemes kivitelezőkre nincsen. Tehát nincsen itthon olyan domináns platform, ahol a tájékozódni vágyó, akár céges, akár napelemparkos beruházó meg tudná azt nézni, hogy az ő számára ki lenne a jó, megfelelő partner.
1: Mesterséges intelligenciát használják egyébként ebben a munkában?
0: Fog kelleni, igen, mert olyan sok dimenzió mentén kell a feleket ugye összehasonlítani, összemeccselni, hogy itt ennek komoly jelentősége lesz.
1: Egy interjúban azt mondta, hogy vannak bizonyos tévhitek. Ez az akkumulátorral kapcsolatosan fogalmazta meg ezt a gondolatot, mégpedig hogy rövid élettartamok, tehát hamar tönkre mennek, és hogy drágák. És erre elmondta, hogy ezek tévhitek, és akkor most mondja a nézőknek, meg a hallgatóknak is, hogy miért gondolja azt, vagy miért mondta azt ebben az interjúban, hogy ezek tévhitek, és mit is kell érdemes tudnunk, hogyha mondjuk, vagy annak, aki egy ilyen beruházásban gondolkodik, mit érdemes tudni, mit érdemes megfontolni.
0: Az tény, hogy volt ilyen időszak, amikor ez a ciklusszám elég alacsony volt. Volt olyan, hogy fajlagosan nagyon sokba kerültek ezek az eszközök. Azért az elmúlt években mind a két téren komoly fejlődés következett be. Amik most vannak a piacon, amik most elérhetők a piacon termékek, ezek azért 8-10 ezer ciklust képesek kiszolgálni. Az árak pedig hát negyedére estek vissza 4-5 év alatt. Tehát ez most már egy megfizethető dologgá kezd válni. Az egész azon dől el, hogy maga az üzleti modell milyen, megáll-e a lábán vagy nem. Mert ha mondjuk egy fogyasztó túl kicsi, ott nem lehet túl sok energiát kiváltani, ott nem biztos, hogy érdemes ebben gondolkodni. Vagy akinek mondjuk túl nagy a fogyasztása, de nincs elég tető hozzá, vagy nincs elég hely akkumulátort letenni, ott se fog megállni a lábán az üzleti modell. De maguk a termékek azok most már alkalmasak műszakilag is, és pénzügyileg is, hogy ezekben a projektekben beépíthetők legyenek.
1: Az akkumulátor az lítium-ionos?
0: Jellemzően igen.
1: Amiket a kivitelezők utána használnak?
0: Jellemzően igen. Jelenleg ez az a technológia, amit a legkönnyebb a polcról levenni. Tehát mi folyamatosan követjük a piacnak a fejlődését, szinte minden héten érkezik valamilyen fejlemény, vagy valamilyen kutatás, hogy milyen új technológiát talált ki, talált föl valaki. Azért ezekhez kell 5-10-15 év, amíg ezek a piacon megvásárolhatóvá válnak.
1: Igen, majd kopogtasson be a Baj Zoltán kutató központhoz, akik egy új anód technológiát fejlesztettek ki, és az volt az egyik nagy szám egyébként az idei Planeten. Lehet, hogy együtt fognak tudni működni, milyen jó lenne, hogyha két magyar cég a Planet segítségével találna egymásra. A másik, ami szintén egy interjúban, talán ugyanabban, mint amit az előbb idéztem, elhangzott, hogy mik azok a nehézségek, és azt mondta, hogy még nagyon sok olyan cégvezető van, aki nem érzi elég fontosnak az energiahatékonyság javítását. És a nehézségek között azt említette, hogy részben forráshiány, de, és ez talán lehet, hogy fontosabb, az edukáció, a képzés, a tudás, a megfelelő tudásnak a hiánya. Tehát beszéljünk akkor arról, hogy mi is a feladat, mi lenne a feladat. És önök is elindítottak egyébként egy ilyen platformot, azt tudom, de mit kell tenni akár önöknek, akár másnak, akár egy új kormánynak, mit kell tenni annak érdekében, hogy ez a fajta tájékozottság, az ezzel kapcsolatos ismeretek, hogy energiát hogyan lehet megtakarítani, hogyan lehet hatékonyabban felhasználni, ez minél szélesebb körülvé, minél több ember számára elérhetővé váljon.
0: Igen, ez nagyon fontos, hogy edukáció alatt nem feltétlenül azt kell érteni, hogy mi az, hogy napelem. Ezt az emberek tudják. Amiben edukációra van szükség, az az, hogy a döntéseket kell támogatni. Tehát minden olyan megoldás, ami a döntés támogatás segíti, hogy minél gyorsabban, minél biztosabban lehessen akár vállalatvezetői szinten, akár kivitelezői szinten döntés hozni, ezek a megoldások segítenek igazán a piacnak. Hogy milyen szempontok alapján kell dönteni, kit kell kiválasztani, kivel érdemes dolgozni, milyen terméket kell választani, milyen szempontok alapján kell ezeket a termékeket kiválasztani? Na, ebben van nagyon nagy szükség edukációra. Mert olyan nagy választék érhető el termékből, kivitelezőből, szolgáltatásból, hogy hát aki nem ezzel foglalkozik nap mint nap, annak komoly nehézséget okoz, hogy ezeket a projekteket elindítsa. És egy ilyen döntésképtelen állapotban vannak nagyon hosszú ideig.
1: Beszéljünk még a tervekről. Ugye egy 5 éves cég, egy fiatal cég 21-ben alakították. Ma már tőkebefektetőket vonzanak, több száz céggel állnak kapcsolatban, ahogy ezt elmondta, folyamatosan fejlesztik egyébként a terméket, a szolgáltatást bővítik. Mondjuk, ha 5 évet előre repülünk az időbe, mik a terveik, mivel lenne elégedett, mit szeretnének elérni?
0: Ezen mi is folyamatosan gondolkozunk, hogy ebben a folyamatosan változó világban nekünk pontosan hol a helyünk, mi a feladatunk, és hát két olyan tényezőt érdemes figyelembe venni, amit talán legjobban befolyásolja ezt. Az egyik, hogy azt is beláttuk, hogy tényleg amit mondtam is, hogy az AI világában a személyes, üzleti, bizalmi kapcsolatok kiépítése nagyon-nagyon fontos. A másik pedig az, hogy milyen és mennyi tőke tud majd a hazai piacra jönni, akár kockázati tőke, akár ilyen beruházási hitelek formájában. A mi üzleti eredményeinket az befolyásolja legjobban, hogy a mi vevőinknek van-e elegendő számú munkája. Tehát akik például mondjuk lemondták a szolgáltatást, a legtöbben arra panaszkodtak, hogy nincs elég munka. Tehát hogyha tud jönni tőke, tudnak lépni a vállalatvezetők, tudnak lépni a napelemparkosok, akkor a kivitelezőknek lesz munkája, és mi sokkal jobb, több, színvonalasabb szolgáltatást tudunk nekik majd nyújtani. Tehát a következő mondjuk 5 évet elképzelve, nekünk ezekkel kell figyelni, hogy hogyan alakulnak a piacon ezek a körülmények. Ez alapján tudjuk mi is a saját belső terveinket kialakítani, de alapvetően a cél az, hogy itthon ezt a független szakértői pozíciót megőrizve külföldi piacok felé nyitni a következő mondjuk 4-5 évben.
1: Volt már erre kezdeményezés, vagy ez még csak egy terv?
0: folyamatosan nézegetjük, hogy például lengyeleknél, szlovéneknél, horvátoknál hogyan, milyen nyitottság mutatkozik az ilyen típusú szolgáltatásokra. Azért a piacok között is jelentős különbségek mutatkoznak, hogy ki van előttünk, ki van mögöttünk. Ugye mi napelemben nagyon jók vagyunk, tehát ebben előre jár az ország. Máshol ez egy picit máshogy van. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot ezekkel a szomszédos országoknak a piacain dolgozó napelemesekkel, hogy mikor fog eljönni az a pont, amikor mi be tudunk hatékonyan oda lépni. És abban bízunk, hogy ezek a kapcsolatfelvétel támogató modulok, ezek a hazai piac után majd kiterjeszthetők lesznek a szomszédos országok piacaira.
1: Hát így legyen. Tehetek egy olyan ígéretet, hogyha 5 év múlva mind a ketten jó egészségnek örvendünk, akkor szívesen látom itt a stúdióban a podcast beszélgetés keretében, hogy no, a második 5 év hogy sikerült, és ezek a tervek mennyire váltak valóra, úgyhogy köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. A hallgatóknak és a nézőknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Szűcs Marcelt hallották, és az energia megtakarítás, az energia hatékonyság növeléséről beszélgettünk itt az elmúlt közel fél órában. Köszönöm még egyszer, hogy itt volt.
0: Köszönöm a beszélgetést.

Kék bolygó. Környezetről, vízről, klímáról. Áder János műsorát hallották.

új parancsolatot adok néktek. Szeressétek egymást. Amint én szerettelek benneteket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról ismerjenek meg benneteket az emberek, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.

Gondolatok a júliusi életigéhez. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallgatja az igét, és meg is érti. Aztán gyümölcsöt hoz. Az az ige, mely Jézus szava, lélek és élet. Ne hagyjunk egyet sem a kövek közé hullani, nyitott szívvel fogadjuk be. Örök életet adó igék. Mert amikor éljük az igét, Isten országát építjük, mely átvezet az örök életre. Ahogy az eukarisztia minden morzsájának jelentőséget tulajdonítunk, és nem hagyjuk veszni, úgy az ige minden szavára is ilyen törődéssel kellene figyelnünk. Először is döntenünk kell, méghozzá nem egyszer, hanem minden nap, minden percben. Imáinkkal, döntéseinkkel, tetteinkkel műveljük a földet, hogy az igét be tudjuk fogadni. Mint Mária, mi is forgassuk szívünkben az igét, el-elgondolkodva rajta, így születik meg bennünk a szenvedélyes szeretet Isten igéje iránt. Isten igéjében, Jézusban, aki legyőzte a világot, találjuk meg reménységünket. Amikor az ige által Jézus élő bennünk, segít, hogy megszülessen az egység közöttünk. Ahhoz, hogy egy termés megérjen, sok feltételnek teljesülnie kell a jó földön kívül. Napfény, víz, hőmérséklet. A mi termésünket az erények táplálják. Szeretet, türelem, megértés, életünk odaadása. Chiara Lubick gondolatai. Jézus szava, lélek és élet, mert az égből származik fény, amely a magasból száll alá, és magasságbeli hatalma van. Igéi átfogóbbak és mérehatóak, bármilyen más szónál, még a filozófusok, politikusok vagy a költők szavainál is. Örök életet adó igék, mert magukban foglalják, kifejezik és átadják az isteni élet teljességét, amelynek soha nem lesz vége. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallgatja az igét és meg is érti, aztán gyümölcsöt hoz.

Thomas Merton. Ima. Vedd kezedbe az életemet, és tégy vele, amit akarsz. Odaadom, nem utasítva vissza sem a nehéz, sem a kellemes dolgokat, amelyeket számomra rendeltél. Elég nekem a te dicsőséged. Minden, amit te terveztél, jó. Minden szeretet. Az út, amelyet megnyitottál előttem, könnyű út a magam akaratának nehéz útjához képest, amely visszavisz Egyiptomba a vályog téglák közé. Ha megengeded, hogy az emberek dicsérjenek, nem fogok megzavarodni. Ha hagyod, hogy sértegessenek, még kevésbé jövök zavarba. Inkább örülni fogok. Ha munkát küldesz, örömmel fogadom, és nyugalmat okoz nekem, mert te akarod. És ha nyugalmat küldesz, akkor megnyugszom te benned. Csak önmagamtól ments meg engem. Szabadíts meg attól a bennem lappangó mérgező vágytól, hogy mindent megváltoztassak, hogy értelmetlenül cselekedjem, hogy öncélúan nyüzsögjek, hogy összekeverjek mindent, amit te elrendeztél. Engedd, hogy megnyugodjam a te akaratodban, és elcsöndesedjek. Akkor a te örömöd fénye fogja átmelegíteni az életemet. Ennek tüze ég majd a szívemben, és kisugárzik belőle a te dicsőségedre. Ez az, amiért élek. Amen. Amen.

Két súlyosan beteg ember feküdt ugyanazon kórteremben. Egyikük minden nap délután felült az ágyában egy órácskára, hogy ezzel megmozgassa a szervezetét. Az ágya a kórterem egyetlen ablakához közelebbi volt. A másik betegember egész nap csak feküdt az ágyában, a plafont bámulva. Beszélgettek a családról, feleségről, gyermekekről, a katonakorukról, a nyaralásaikról, ahogy az szokásos ilyen helyzetben. Az az ember, aki az ablaknál feküdt, minden délután, amikor felült, azzal töltötte az időt, hogy elkezdte közvetíteni a másiknak, mit látott az ablakon át a kinti világból. A másik ágyon fekvő embert egy idő után szinte csak ezek a színes beszámolók tartották életben. Már alig várta őket. Ez volt minden változatosság az életében. Az ablak egy kellemes, tavacskával díszített parkra nézett. Vadkacsák és hattyúk úszkáltak a tavon, és gyerekek játszadoztak távirányítós játékhajóikkal rajta. Szerelmes párok üldögéltek a színes virágágyások mellett órákig egymásba felejtkezve. Miközben az ablak melletti beteg kimerítő részletességgel írta le a kinti világot, a másik folyton fekvő behunyta a szemét, és maga elé képzelte a látványt. Egy meleg délutánon az ablak melletti ember egy a parkon átvonuló karneváli menetről beszélt. Bár a folyton fekvő ember nem hallotta a zenészeket, maga elé képzelte őket a másik érzékletes leírása alapján. A napok és hetek teltek. Egy reggel a betegeket fürdetni készülő nővér az ablak melletti embert élettelenül találta az ágyán, mert az éjjel csendben elaludt örökre. Elszomorodva hívta a személyzetet, hogy kivigyék az elhunytat. Amint alkalom kínálkozott rá, a korábban a belső ágyon fekvő beteg kérte, hogy a másik ágyban fekhessen. A nővér szívesen segített, kényelembe helyezve ott azon az ágyon, majd magára hagyta. Lassan, fájdalmaktól gyötörve, az ablak felé fordult az ember, és megdöbbenve látta, az ablak egy tűzfalra néz. Megkérdezte a nővért, mi történhetett az eltávozott szobatárssal, hogy olyan szépnek festette le az ablakon túli világot. A nővér elárulta, hogy az az ember vak volt. Nem láthatta a falat sem, valószínűleg csak bátorítani akarta önt, mondta a férfinak. Tanulság. Igazi boldogság boldogabbá tenni másokat, nem törődve saját helyzetünkkel. Bajainkat megosztva csökkenthetjük őket, de ha derünket és boldogságunkat osztjuk meg másokkal, megsokszorozzuk azt. Ha gazdagnak szeretnéd érezni magad, számold össze azokat a dolgokat az életedben, melyeket nem vehetsz meg semmi pénzért. Minden nap ajándék az élettől, így becsüld meg a napjaidat, melyeknek száma, bármilyen sok is jusson, véges.

0: ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: A függetlenség napja, július 4. Kedves New Yorki barátaim, látogatásom városotokban nem lett volna teljes, ha nem megyek el a Battery Parkba, nem látom az Ellis szigetet és távolról a szabadságszobrot. Minden nemzetnek megvannak a saját történelmi jelképei. Ezek lehetnek szentélyek vagy szobrok, dokumentumok, de jelentőségük abban az igazságban rejlik, amelyet egy nemzet polgárai számára megjelenítenek, és abban a képben, melyet más nemzetek számára közvetítenek. Ilyen jelkép az Egyesült Államokban a szabadság szobor. Ez hatásos jelképe mindannak, amiért az Egyesült Államok kiállt történelme kezdetétől fogva. Ez a szabadság jelképe. Tükrözi ez az Egyesült Államokba bevándorlók történetét is, mert sok millió ember szabadságot keresett ezeken a partokon, és a szabadság volt az, amit a fiatal köztársaság együttérzőn felkínált. Szeretném tiszteletemet kifejezni Amerika és népe nemes hagyománya előtt, hogy szabadok akarnak lenni, hogy eltökélten őrzik a szabadságokat, és hajlandók megosztani másokkal a szabadságot. Adja Isten, hogy a szabadság eszménye hajtó ereje legyen ennek a nemzetnek, és minden nemzetnek a mai világban. Tiszteletére szolgál hazátoknak és polgárainak, hogy a szabadságnak ezen alapkövén olyan nemzet épült, ahol minden emberi személy méltóságát tisztelik, ahol támogatják a vallásos érzületet és az erős családi kötelékeket, ahol a kötelességtudatnak és a becsületes munkának nagy a becsülete, ahol a nagy lelkűség és vendégszeretet nem üres szó, és ahol a vallásszabadság mélyen gyökerezik a történelemben.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 2 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
0: Életre hangoló rádióműsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallják.